szeptemberi terrortámadás követően a New York-i filharmonikusok éppen őt kérték fel, hogy komponáljon zenét az áldozatok emlékére. Ennek az operának részletét halljuk, a Foxtrottot, az opera harmadik felvonásából.

John Adams Nixon Kínában című operájának részlete hangzott el a Foxtrot. A Finn Rádió szimfonikus zenekara ezután Sauli Zinoviev 1988-ban született finn szerző második hegedű versenyét adta elő. A komponista zenéjét kortárs hangzás és erőteljes érzelmi kifejezés jellemzi.

Sauli Zinovjev második hegedű versenyét Nyikita Borisov-Gellepszk és a Finn Rádió zenekar adt elő. Ez a darab a hegedű és a zenekar közti intenzív párbeszédre épül, amiben a szólista virtuózitása mellett a hangszín, a ritmus is fontos szerepet kap. A ráadás Özsén Izzáj zenéje volt.

Eugene Izay Amol szóló szonátájának egyik tételét játszotta Nikita Borisov-Glebsky. Izay egy belga származású hegedűs volt, akit tanított Vinyavsky és Hugues Tromp. Nagyon sokat turnézott, és olyan zeneműveket ajánlottak számára, mint mondjuk Frank Ádur szonátája. Sofia Gubai Dulina mese című műve szól.

Szofia Gubajdulina mese című zeneművét hallottuk. Az orosz tatár származású zeneszerző hölgy Kazányban született, aztán Moszkvában tanult, és már nagyon korán sajátos, erősen kísérletező zenei nyelvezetet alakított ki. Most ismét John Adams kompozíciója következik, a Dr. Atomic szimfónia.

John Adams Dr. Atomic szimfóniáját játszotta a finn rádiózenekar, vezényelt Elim Chan. Az amerikai szerző és karmester akkordtárzene ismert alakja, zenéjét gyakran a minimalizmushoz kapcsolják, bár a stílusa ennél gazdagabb. Franciszek de Gorzsinszky keleti keringőjét halljuk.

Arto Satukangas játszotta a Franciszek de Gudzsinszki keleti keringőjét. Ez a finn zongora művész egyben pedagógus is, a finn zenei életben vált ismerté, és jelentős tevékenységet folytat még zeneszerzőként is. Mendelssohn Ádúr szonátája következik, ami orgonára készült.

Mendelssohn Ádúr-szonátáját Martin Jettinen játszotta. Mendelssohnról azt írta egy kortársa, hogy a valaha írt összezenét hangonként ismeri, és bármikor fel is tudja idézni. Az biztos, hogy hallatlan intelligenciával és tehetséggel bíró ember volt. Kiválóan orgonált. Most Weber Ezdur klarinét versenye szól.

Weber Ezdur klarinét versenyét Kári Krikó és a Finn Rádió zenekar adta elő. Weber jóhumorú ember volt, de leírják, hogy a munkában könyörtelen. Énekeseit, zenészeit rendkívüli mesterségbeli tudással nevelte, mindenkitől mindig megkövetelte a maximális teljesítményt. 4 óra van.

Mozart B-dur szonátája következik. A világhírű izlandi zongorista zseni Víkingur Ólafsson játszik, aki egyszer elmondta, hogy előadó létére zeneszerzőként is gondolkodik, még a múlt zenéjéről is. Egyébként ő maga is ír zenét. A nemzetközi zongora élet kiemelkedő alakja. Reykjavikban született, aztán a Juilliard iskolában szerzett diplomát Amerikában. Játékát a rendkívüli technikai biztonság, a letisztultság, a finom zenei érzékenység jellemzi. Bach, Debussy, Rameau, Philip Glass zeneművei gyakran játsza, és rangos nemzetközi díjakat kapott már.

Mozart 570-es körüli jegyzékszámú B-dur szonátáját játszotta Vikingur Olafsson, aki sok szálon kötődik a magyar zenéhez, Bartókhoz, Ligetihez, Kurtákhoz, és Sebők György vagy Sándor György révén a magyar zongora tradíció egyik nagy vonulatához is. Dvorzsák 8. szimfóniája következik.

Dvorzsák 8. szimfóniáját a lengyel rádió Katowicei szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Lawrence Foster. Nem csak a sorszáma 8-as a műnek, opuszszáma 88, keletkezésének ideje pedig 1880.

Henry Purcell pavánja és sakonja hangzott el a London Barokk Együttes előadásában. Mindkét mű G-mollban készült, és ez a melankolikus hang nem nagyon jellemző a brit zeneszerzőre. Antonio Vivaldi mindennapos vendégünk, bár életéről keveset tudunk. D-moll koncertójának szólistája Charles Madlen.

Vivaldi D-moll koncertóját Charles Madlem és a London Barokk együttes szólaltatta meg. A komponista Bécsbe költözött, 6. Károly támogatására számított, de a császár meghalt, úgyhogy ő nem nagyon tudott koncertezni és bevételre szert tenni. Edvard Grieg két zsoltára szól.

Grieg két zsoltárát hallottuk, Jézus Krisztus feltámadott és a mennyben a norvég szólisták kórusa énekelt. Schubert Ádó szonátájának második tétele az egyik legmegrázóbb lassú tétel a zongora irodalmában. Az Andantino jelzésű tétel egyszerű éneklő dallammal kezdődik, aztán jön az őrület.

Schubert Ádur szonátájának ismerhetetlen második tételét David Huang játszotta. A kezdeti nyugalmat, amint hallották, egy sötét, zaklatott középrész szakította meg. Schubert nagyon merész harmóniákkal idézi ezt a lidérces hangulatot. Nico Willem van Wassenaar muzsikáját halljuk.

Unico Wilhelm van Wassenaar Ezdur koncertóját hallottuk az Amsterdami Combattimento konszort előadásában, vezényelt Jan Willem de Vrindt. Alma Mahler dala következik, Nálad nyugalom van. A dal Rainer Maria Rilke versére készült. Franziska Heinzen énekli a szólót.

Alma Mahler dala hangzott el, Nálad nyugalom van, Franziska Heitzen énekelt Benjamin Mead zongora kíséretével. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Silvius Leopold Weisland darabja, a G-dur preludium toccata és allegro. Előtte elköszönök. Katona Márta és Mátyos Ottó nevében is Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Ma lesz az idei retrovéradás. Napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, 6 órakor hírek következnek. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ez a kabinet válasz lépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Veszélyes oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A magzatkárosító szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Ma tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrozene sörvésli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Kobayashi Kenichiro vezényel. A világhírű japán karmester, zeneszerző és érdemes művész ezer szállal kötődik Magyarországhoz. Mostani válogatásunkban a Tokiói Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Hangversenyzenekar és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Kobayashi Kenichiro a Mesterek órájában. Ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Mostani műsorunkban a nyáron megjelent új albumokból csemegézünk. Lesz grandiózus hangvételű virtuóz darab, barokk remek mű zseniális átirata, valamint fafúvós és vegyes zenekari mű. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Szeptember 5-e van, szombat, az év 248. napja. Ez már az ősz első hétvégéje, legalábbis a naptárban. Az időjárás még ezzel egyelőre nem ért egyet. Három album bemutatását kezdjük el ezen a hétvégén. Szurgyi Gergely Impacts című szólólemeze azokra a zenékre tekint vissza, amelyek alakították a gitárművész gondolkodását. Aztán itt van velünk Víkingur Olafsson Opus 109 című lemeze, amelyen Bach, Beethoven és Schubert művei lépnek párbeszédbe egymással. A svéd-norvég hegedűs Johan Dahlene Mendelssohn és Bruch hegedű versenyét vette lemezre, mellé pedig Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending című művének különleges hegedűre és kórusra készült átiratát is rögzítette. Folytatjuk Aygül Akhmetshina pályájának fontos szerepeiből összeállított portréját is. Zeneszerzőnünk mára Dobrinka Tabakova lesz, Johann Christian Bachról pedig szintén megemlékezünk, hiszen napra pontosan 291 éve született. A zene előtt folytatjuk Karinthy Frigyes Kosztolányi paródiáját. A múlt vasárnapi első fejezetben Kázmér esti sétáján számlálni kezdte a házakat, míg nem egy különálló épület megakasztotta. A véres kémény második és harmadik fejezetében kiderül, hogy a ház kéménye korán sem hagyja nyugodni. A házon túl telek volt tömpe lomokkal, nyufrával, pirittyós celendével. Ezután a telek után már csak egy ház volt. Az útra ugrott ki, magában állt, utána másik utca következett. Kázmér bosszankodott, hogy nem számolhat tovább. Haragudott a házra, amely külön állt. De aztán elszégyelte magát. Visszament és megnézte a házat. Közönséges tucatház volt, de a kéményen volt valami más, dacos vonás, valami ismeretlen íz. Ez a kémény kicsit oldalra dőlt. Olyan volt, mint a vidéki lányok kontya vasárnap a pállott fanyar délutánban. Ostobaság, mondta magában, már egy kicsit régi. Másnap sok dolga volt, ügyeit intézte, eszébe se jutott a ház. De délután a városházára kellett mennie valamiért. Az egyik ajtón, aranykeretes táblán ezt a feliratot látta. XY tanácsnok, házrendészeti felügyelő. Futóan arra gondolt, hogy bemegy és megkérdezi, mennyibe kerül egy kémény. De aztán elfelejtette. Harmadik fejezet. Este gondosabban borotválkozott. A pincérrel türelmetlenül beszélt, kevesebb borravalót adott. Miután elolvasta az újságot, a szaklapokat kérte. Türelmetlenül lapozgatott. Végre megakadt a szeme a kémény seprők közlönyén. Bután értelmetlenül elolvasta utolsó betűig. Gondolkozott a műszavakon. Kémény léc, mondta, és füstemésztő készülék. Eszébe jutottak azok a kisképes lapocskák, amikkel újévkor szokták meglátogatni a családot a kéményseprők, és amiknek a címlapján tiszta, mosakodott arcú, posgás fej bólogat ibolya szemekkel. Éjszaka fejfájása volt. Felugrott és kinézett a sötét utcára. Egyik cigarettát a másik után szitta el, nézte a füstöt. Csodálkozott, hogy eddig még soha se figyelte meg. Milyen bodoran szálingózik a papírcső végéből, olyan, mint egy kémény. Reggel brómot vett be. Halvánsárga mérgeket kóstolgatott, világos zöld veronált és szublimátot, aminek alkonyat rőt színe van. Arra gondolt, milyen furcsa volna, ha a folyadékok szilárdak volnának, és a tárgyak folyékonyak. Akkor az ember olyan alakot vehetne fel, amilyent akar. Ő talán hosszúkás alakot venne föl, és füstölögne. Hát nos, a kémény most már Kázmér egész gondolkodását elfoglalta, és még csak a harmadik fejezetnél tartunk. Az első zenénk azonban Franz Schubert hat német tánca lesz, melynek Deutsch egyik száma 820. A különlegessége pedig, hogy Anton Webern hangszerelésében szólaltatja meg a berlini filharmonikus zenekar. A karmester Pierre Boulez.

Pierre Boulez vezényelte a berlini filharmonikusokat. Előadásukban Franz Schubert hat német táncát hallottuk Anton Webern hangszerelésében. Szurdyi Gergely Impacts című albuma nem egyetlen korszak vagy stílus köré épül, Purcell-től Bachon, Villa Lobuson és Bartókon át, kortárs darabokig azokat a zenéket rendezi egyfajta személyes útvonallá, amelyek hatottak rá. Erre utal a lemez címe is, Hatások. Az album elején Purcell zenéje kap helyet. Az Abdelazer Suite két táncát Sárközi Gergely írta át gitárra. Szurdyi Gergely játszik.

Szurdyi Gergely gitárjátékát hallottuk, Sárközi Gergely átdolgozásában hangzott el Henry Purcell Abdelazer szvittjéből két tétel. Johann Georg Albrechtsberger nevét ma leginkább Beethoven ellenpont tanáraként emlegetjük, saját művei azonban ritkán jutnak szóhoz. Most egy A-dur kvintettó következik Németh Pál és a Savária barokzenekar tagjainak előadásában.

Johann Georg Albrechtsberger A-dur kvintettóját hallottuk, Németh Pál fuvolázott, közre működtek a Savaria barokk zenekar tagjai. Weiner Leo balladája korai, eredetileg klarinétra és zongorára írt kompozíció. 1912-ben jelent meg nyomtatásban. Egyetlen nagyívű tételben rövid kadenzával ad szinte elbeszélő szerepet a klarinétnak, a romantikus hangvételben pedig már magyaros fordulatok is felbukkannak. Horváth László klarinétozik, a Savaria szimfonikus zenekart pedig Kocsár Balázs vezényli.

Horváth László klarinét művész, valamint a Kocsár Balázs vezette Szávária szimfonikus zenekar előadásában hangzott el Weiner Leó opusz 8-as balladája klarinétra és zenekarra. Vikingur Olafsson opusz 109 című albumának középpontjában Beethoven kései E-dur szonátája áll. A zongora művész azonban nem a három utolsó Beethoven szonátát vette fel egymás után, ahogyan azt szokták, inkább egyetlen művet helyezett a program gravitációs középpontjába, és Bach, Schubert, valamint egy korábbi Beethoven szonáta segítségével járja körül ezt a pontot. Az opusz 90-es E-moll szonátát Olafsson az opusz 109 fontos előzményének, és Schubert E-moll szonátája közvetlen ihletőjének tekinti. Az egész album az E-dur és az E-moll hangnemi világában marad. Ez egyébként a szinesztéziás zongora művész számára dús, élénkzöld árnyalatokat jelent. Ezért is látjuk az album borítóján a zöldkabátos izlandi pianistát, amint fejét a pázsitra hajtja.

Ludwig van Beethoven opusz 90-es émol szonátáját Vikingur Olafsson zongorázta. Ma 291 éve, 1735. szeptember 5-én született Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bach legifjabb fia. Apja halála után Berlinben féltestvérénél, Carl Philipp Emanuel Bachnál tanult, majd Itáliába költözött, végül pedig Londonban telepedett le, innen a londoni Bach elnevezés. Londonban a királyné zenemestere és a város hangverseny életének egyik meghatározó alakja lett. Az 1760-as években a gyermek Mozart személyesen is megismerte, és sokat tanult világos, éneklő, gáláns stílusából. Az opusz 9 numero 2-es S-dur szimfónia 3 rövid tétele éppen ezt a világot idézi. A koncertó ármónikó játszik, a fúvós szólisták pedig a következők. Alfredo Bernardini, valamint Pierluigi Fabretti barokk oboán, Endrődi Sándor és Maruzsa Tibor kürtön, Mól Imre pedig fagotton működik közre.

Alfredo Bernardini, Pierluigi Fabretti, Endrődi Sándor, Maruzsa Tibor, Mór Imre, valamint a Concerto Armonico előadásában hangzott el Johann Christian Bach opusz 9, numero 2-es S-dur szimfóniája. A múlt vasárnapi adásban Bellini Rómeóját előbb békekövetként, majd harcosként hallottuk. Most az opera második felvonásába, a sírboltba érkezünk. Rómeó a halottnak itt Júlia mellett egyedül marad. A Tu sola, o mia Giulietta kezdetű recitatívót a De tu bell anima fájdalmas áriája követi. Aigul Ahmed Sina énekel, a Royal Philharmonic Orchestrát Daniele Rustioni vezényli.

Vincenzo Bellini, Capuletek és Montaguk, avagy Romeo és Julia című operájából hangzott el Romeo áriája a második felvonásból. Aygül Akhmetshina mezzoszopránját hallottuk, közreműködött a Royal Filharmonikus Zenekar Daniele Rustioni vezényletével. Zongora muzsikával folytatjuk adásunkat, Bartók Béla három rondó népi dallamokkal című művét Kocsis Zoltán előadásában forgatjuk le.

0: Három rondó népi dallamokkal Bartók Béla művét Kocsis Zoltán zongorázta.
1: Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter Jazz Prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Fröschl Éva Lilla, a Bajor Állami Operaház kürt művésze mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ma se fogunk sok boldog történetről hallani, de aztán kijönnek meghajolni. Meghalt, leszúrták, nagyon szomorú, de aztán kijön és meghajol, és tapsolunk, szóval túlélte.
3: És az megnyugtatott?
2: És az meg, igen.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozartra emlékezünk, ahogyan idén minden hangfogóban. Most az úgynevezett kis G-moll szimfóniája következik, amely a 25-ös számot viseli, a köhögjegyzékben pedig a 183-as számon található meg. Ez még igencsak a Sturm und Drang jegyeit viseli magán. A bécsi filharmonikusokat Kertész István dirigálja.

Wolfgang Amadeus Mozart 183-as köhőszámú 25. kis G-moll szimfóniája hangzott el. A bécsi filharmonikus zenekart Kertész István vezényelte. Robert Schumann opus 73-as fantázia darabjaival folytatjuk a hangfogót. Maxim Rissanov brácsázik, Kim Dassol zongorázik.

Maxim Rissanov és Kim Dassol játékában hangzott el Robert Schumann brácsára és zongorára komponált Fantázia darabok című sorozata, opusz 73. Dohnányi Ernő Rurália Hungarikájával folytatjuk adásunkat. A zenekari változatot hallgathatjuk meg, opusz 32b. Az Óbudai Danubia zenekar élén héjadomonkos áll.

Héja Domonkos vezényelte az Óbudai Danubia zenekart. Előadásukban Doknányi Ernő, Rurália Hungarika szvitje szólalt meg. József Haydn Hoboken 15-25-ös jegyzékszámú G-dur zongora triója következik a Trio Fontenay muzsikán.

József Haydn G-dur zongora trióját a Trio Fontené előadásában szólaltattuk meg. Aygül Ahmed Sina albumán Bellini tragikus Rómeója után Rossini hamupipőkéje következik. Az opera fináléjában Angelina már hercegné, aki megbocsát mostohájának és mostoha testvéreinek. A Nacvial affanno e al pianto, bánatra és könnyekre születtem, kezdetű ária hangzik el. Közreműködik az Apollo Voices és a Royal Philharmonic Orchestra, vezényel Daniele Rustioni.

Gioachino Rossini hamupipőkéjének második felvonásából hallottuk Angelina áriáját. Aygül Akhmetshina mezzoszopránját hallottuk. Közreműködött az Apollo Voices együttese, valamint a Royal Philharmonikus zenekar. A karmester Daniele Rustioni volt. Zeneszerzőnünk ma a Bulgáriában született, Londonban élő Dobrinka Tabakova, akivel volt szerencsém néhány éve a Műpában találkozni, mivel a Rising Star sorozatban szereplő Goldmund Quartet számára írt új művet. Egyébként jó szakmai kapcsolatot

Dobrinka Tabakova nocturne Isabel Dobáró zongora művész előadásában hangzott el. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó műsorszámához. A svéd-norvég hegedűs Johan Dahlene szintén bemutatkozott az Európai Hangversenytermek szervezete Rising Stars sorozatában pár éve. Így a MIPA közönsége is hallhatta már őt. Új albuma egy klasszikus lemezpárosítást idéz meg, Mendelssohn és Bruch hegedű versenye kerül egymás mellé. A programot azonban Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending című művének ritkán hallható hegedűre és kórusra készült változata teszi különlegessé. Most a Mendelssohn versenymű következik, azaz az Opus 64-es E-moll koncertó. Dahlene partnere a Svéd Rádió szimfonikus zenekara, amelyet Malin Broman vezényel a hangversenymesteri pult mellől.

0: Félix Mendelssohn Bártoldi émol hegedű versenye hangzott el Johan Dahlene hegedű szólójával, a Svéd Rádió szimfonikus zenekara élén Malin Broman állt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Kobayashi Kenichiro vezényel. A világhírű japán karmester, zeneszerző és érdemes művész ezer szállal kötődik Magyarországhoz. Mostani válogatásunkban a Tokiói Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Hangverseny Zenekar és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Kobayashi Kenichiro a Mesterek órájában. Ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik. Zenei ritkaságok, Schumann és Korngold Shakespeare ihlette művei, valamint Orbán György kortárs vonós zenekari alkotása csendül fel. Az estet Beethoven monumentális Sors szimfóniája koronázza meg Erdélyi Dániel vezényletével. Május 7-i koncertfelvétele a Pesti Vigadóból, vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra 30 perc. Musica sacra, egyházzene.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Elérkezett a szeptember, megkezdődött az iskola. A legtöbb templomi kórus is ilyenkor kezdi meg szolgálatát a nyári szünet után, de ilyenkor kezdődik a művészeti társulatoknál is az új évad, a következő nagy alkotói ciklus. Egyházi intézményekben az évnyitó ünnepét hagyományosan Veni Sanctinak hívják, ami a Veni Sancte Spiritus, Jöjj Szent Lélek kezdetű himnuszra utal. A hívő világban az alkotás nem képzelhető el a teremtő segítségül hívása, az alkotó lélekhez való fohászkodás nélkül. Sokáig osztálynaplók első oldalán vagy Haydn szimfóniáinak nyitólapján is láthattuk a kezdő feljegyzést, In nomini domini, az Úr nevében. Mai műsorunkban az ilyen szentlélekhívó, útnak indító zeneművek közül válogatunk. Elsőként a középkor, a korai polifónia világából idézzük meg ezt a szöveget. Szertartás kezdő énekként eredetileg hagyományosan ez is a Szentlélek eljöveteléhez, pünkösthöz kapcsolódott. Guillaume Dufay feldolgozása a Gregorián dallamot veszi alapul, és az egyszólamú részeket több szólamú feldolgozás váltogatja. Ezt a művet hallgatjuk most a Szendrei Janka és Dobszai László vezette Schola Hungarica előadásában.

Guillaume de Fay Spiritus Domini kezdetű invitatóriumát a Scuola Hungarica előadásában hallottuk. Hogy ez a Gregorián dallam mennyire egyetemes volt, azt jól bizonyítja a 17. század elején alkotó evangélikus komponista Samuel Scheidt műve. Scheidt munkássága meghatározó volt a korabeli luteránus zeneéletben, a vokális és orgona művek terén egyaránt. A Veni Creator Spiritus Gregorián dallamát önálló orgonaműként dolgozta fel, lassú mozgású, széles értékekben, gazdagon díszített ellenszólamokkal. Ez az a megzenésítési mód, melyből később a korál feldolgozások is kinőtték magukat. Samuel Scheidt Veni Creator Spiritus című orgonaművét Theodor Kézer előadásában halljuk.

Samuel Scheidt, Veni Creator Spiritus, Theodor Kézer orgonált. Tovább haladva a zenetörténetben a szöveg fokozatosan elvált a Gregorián dallamtól, és a teljesen önálló megzenésítésekben bukkant fel újra és újra. Mindezek között különösen érdekes egy kései posztumusz Berlioz mű. A monumentalitásáról és merész gesztusairól ismert Berlioz élete végén megrendelés nélkül a féle személyes hitvallásként kíséret nélküli háromszólamú női karra dolgozta fel a szöveget. A szelíd, hajlékony dallam, az áttetsző hangzás és természetes, egyszerű harmonizálás egészen gyermekivé teszi ezt a fohászt. A művet a Magyar Rádió gyermekkórusa énekli, Igó Lenke vezényel.

Berlioz Veni Creator Spiritus című művét a Magyar Rádió gyermekkórusa énekelte. Vezényelt Igó Lenke. A Szentlélek hívó himnusz szövege még napjainkban is ihletett új feldolgozásokat. A 91. életévében járó észt zeneszerző Arvo Pärt például egy olyan orgonakíséretes kórusműben zenésítette meg, melyben az énekszólamok az orgona sípjaihoz hasonlóan szólalnak meg. Az énekkar voltak éppen az orgona lélegző, élő meghosszabbítása. Ezzel a megoldással egészen különlegesen kerül a középpontba a lélek jelenléte. A Theatre of Voices és az Ars Nova Copenhagen együttes Christopher Bauer's Broadband orgonajátékával énekel.

Arvo Pärt Creator Spiritus, azaz Alkotó Lélek című művét hallottuk. Az alkotás kezdetének azonban nem csak a Szent Lélek meghívása, hanem az útra bocsátás is része. A 119. Zsoltár szavai ehhez is méltó környezetet kínálnak. Boldogok, akiknek az Úr útjaiba fonódnak útjai, akik az Úr törvénye szerint járnak. Műsorunk végén ezt a szöveget hallgatjuk meg a brit zeneszerző Chas Villiers Stamford feldolgozásában. Stamford hatszólamú kórusműve egyszerre emelkedett, kinyilatkoztató, ugyanakkor mégis kissé melankólikus, búcsúzó.

0: Charles William Stanford Beati Quorum Bia kezdetű motettáját az Oxfordi Merton College kórusa adta elő, Benjamin Nicholas vezényelt. Kedves hallgatóink, mai évadkezdő Szent Lélek hívogató adásunk ezzel véget ért. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Pumák nyara. Különleges kiállítás Balatonalmádiban.
1: Mind a két oldalról bitang nehéz körülmények voltak, mind a két oldalról megvannak az emberi történetek, és azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
0: Tekintsünk be Molnár C. Pál műtermébe.
2: Volt ideje sok mindent kipróbálni. Ő játszott, amikor festett, és ezt élete utolsó éveiben el is mondta, én boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem, végigjátszottam az életemet.

0: Közeledik az idei Art Sakra Fesztivál.
1: 11 műfaj jelentkezik minden évben az Art Sakra Fesztiválon. A zene a legnagyobb számban jelenik meg minden évben. A zene az, ami a eget és a földet, a lelkünket az égiekkel összeköti. De hát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mindig az irodalomra. Nagyon sok kiállítás lesz, nagyon sok tárlatvezetés lesz ezen a héten. Lesznek séták és gyerekprogramok, filmvetítések és lelki program.
0: Mai műsorunkban hírt adunk még az első hagyományteremtő erdők éjszakájáról, a Mohácsi csata évfordulójára megjelent új könyvekről és a közelgő Pécslit irodalmi fesztiválról is. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Szeptember 4-én pénteken este 7:30-tól rendezik meg az első erdők éjszakáját a budai hegyekben. A közellakóknak még nem késő elindulni, de aki távolabb lakik, vagy csak adásunk szombati ismétlésében értesül róla, ne csüggedjen. A terv szerint jövőre is lesz ilyen, sőt több helyszín is csatlakozik majd hozzá, illetve több napos programmá növi ki majd magát. Ismerjük meg a kezdeményezés céljait. A szervező Országos Erdészeti Egyesület munkatársát, Kovács Boldizsárt, Szejdül Dénes kérdezte.
2: Az erdők éjszakájáról beszélgetünk, méghozzá az első erdők éjszakájáról. Itt kifejezetten az éjszaka fontos?
3: Igen, kifejezetten az éjszaka fontos, mert éjszaka nagyon más tud mutatni az erdő, meg hát arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy érdemes kimenni az erdőbe, érdemes magunk mögött hagyni a város zaját, és erre még az este is alkalmas lehet.
2: Na de nem veszélyes egy kicsit éjszaka az erdőt? Nincsenek nagy vadak, nem kell valamitől tartani?
3: Vannak nagy vadak az erdőben, de ők szerencsére óvakodnak az emberektől, és hogyha elég csendesen megyünk, akkor van rá esélyünk, hogy meglátjuk őket tisztes távolságból. De alapvetően ez egy olyan túra útvonal lesz, amit az erdők éjszakáján be lehet járni, ami teljesen biztonságos, rövid, mindenki számára teljesíthető, és kifejezetten arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mire érdemes ilyenkor figyelni, úgyhogy lesznek mindenféle attrakciók, állomások, ahol egy kis ismeretterjesztés lesz ezekről.
2: Hogyan néz ki a teljes nap? Koncentráljunk elsőként az ilyen operatív dolgokra.
3: Az egész program egy szakmai konferencia, pódiumbeszélgetés szerű rendezvénnyel kezdődik. Ez délután lesz, és itt azt próbáljuk meg körbejárni, hogy az ember és az erdő kapcsolata manapság, hogy ennek milyen aspektusai vannak. Különösen fontos ez azért, mert olyan válságegyüttessel vagy probléma együttessel találkozunk a modern világban, amikre az adott válaszba mindig valahogy megjelenik az erdő. Az egyik ilyen például az a szörnyű hőség, aszály, amit mindenki tapasztalt a bőrén, és ebben nagy szerepe van az erdőnek, hogy ezzel tudjunk kezdeni valamit, illetve meg kell óvnunk az erdőket ettől. A másik rész meg az, hogy egy digitális pandémiában élünk, mindenki rabja az online világnak, a készülékeinek, és arról nem is beszélve, hogy a fiatalok fejlődésére, testi lelki egészségére milyen hatással van ez. Ezért fontos, hogy kapcsolódjunk az erdőhöz, hogy kicsit visszatérjünk ahhoz, ami valós, ahol gyógyulni tudunk, ahol felfrissülni tudunk, úgyhogy arra szeretnénk majd ösztökelni mindenkit, hogy tényleg menjenek ki az erdőbe, és előtte ezekről a témákról fogunk beszélgetni szakemberekkel, illetve az Erdei Vándortábor programnak a elmúlt 10 évére fogunk visszatekinteni, ami pontosan ezt az egész kérdést hivatott megválaszolni, vagy hát egy választ adni rá, ami most már rengeteg tapasztalattal rendelkezik.
2: Milyen most a magyar társadalom kapcsolata az erdőkkel? Ez egy olyan kapcsolat, ami jó, de lehet rajta javítani, vagy egy olyan kapcsolat, amin nagyon fontos valamit változtatni, hogy nagyobb baj ne legyen?
3: Azt hiszem, az erdőkhöz mindenkinek van valamilyen kapcsolódása, és ez általában egy pozitív kapcsolódás. Az erdőt mindenki szereti, és mindenki a magáénak érzi. Talán ezt inkább erősíteni kell, de az a még fontosabb, hogy tudatosítsuk és neveljük a társadalmat, meg magunkat is arra, hogy az erdőket meg kell óvnunk, és hogy ahhoz hozzá kell járulnunk nekünk is, hogy a jövőben is rendelkezésünkre álljanak ezek az erdők, és hogy ki tudjunk kapcsolódni akár, vagy pedig legyen valami, ami a klímaváltozással szemben egy kis segítséget, támogatást nyújthat nekünk.
2: Van az erdők éjszakája, de említésre került az Erdei Vándortábor program. Mik a tapasztalatok? Milyen hatással van a gyerekekre, vagy a társadalom egészére az, hogyha mélyebb, szorosabb kapcsolatot kezdünk felvenni az erdővel, vagy a természettel?
3: Az Erdők Éjszakája kezdeményezésnek ez volt az egyik életre hívója, hogy 10. évében jár az Erdei Vándortábor program, és ez a jubileumi alkalom, ez arra ösztökélt minket, hogy ezt megmutassuk mindenkinek, ezt kinyissuk mindenki felé, hogy milyen jó is erdőben lenni és természetet járni. Az elmúlt 10 évben most már több mint 40 ezer gyerek vett részt ebbe a programba. Nomád táborozásra biztosítunk lehetőséget, természetjárásra épülnek ezek a táborok, és gyakorlatilag végig erdei környezetben vannak a diákok. Hát most már van, aki ebbe cseperedett föl, és tulajdonképpen a fiatalkora az vándortáborozással telt, úgyhogy tényleg látjuk ennek a hatását, és az a nagy pozitívum, ami talán előre még nem is volt egyértelmű, vagy nem is látszott, hogy aki vándortáborozni jár, aki nyáronta erdei vándor, az évközben is erdei vándor, és tényleg kialakul egy olyan személyes kapcsolata a természethez, amiben mindig otthon érzi magát, és vissza-vissza tud nyúlni hozzá. Pont ez a célja az egésznek, hogy így neveljük a fiatalokat főként, de hát az idősebbeket is érdemes egy picit nevelni.
2: Ez most egy családi program, vagy egy ilyen pedagógiai program, ahova iskolások menjenek, vagy osztályok menjenek? Kiknek szól ez a kezdeményezés?
3: A délutáni szakmai pódiumbeszélgetés az elsősorban azoknak szól, akiket érdekelnek ezek a témák, és akik kíváncsiak arra, hogy a különböző szakmák hogyan viszonyulnak az erdőhöz és az erdővel kapcsolatos témákhoz. A éjszakai túra az pedig mindenkinek szól. Ott kifejezetten az a célunk, hogy az is, aki még soha nem járt erdőbe, az is valahogy be tudjon ebbe kapcsolódni, és hát este ugye a többség az ráér munka után, föl lehet ülni a buszra, Budapest környéke tele van parkerdőkkel, amit az erdészek direkt úgy kezelnek, úgy tartanak fönt, hogy az látogatható legyen, hogy az alkalmas legyen erre, és az Erdők Éjszakája az itt lesz a Szép Juhásznénál, a Budakeszi úton, egy rövid buszúttal elérhető, és családokat várunk, akár idősek is kijöhetnek egyébként, nem kell hozzá semmi más, csak egy túracipő vagy sportcipő, az is elég, és egy olyan távot járunk be, ami talán nem jelent akkora fizikai megterhelést, viszont annál több élményt ad.
2: Kilométerben kifejezve mennyi?
3: Ez kilométerben kifejezve úgy néz ki, hogy kínálunk egy rövidebb és egy hosszabb lehetőséget. A rövidebb lehetőség az 2 kilométer, a Makovecki látót lehet meglátogatni ezen a távon, és akik bátrabbak, azok egy meredekebb útvonal szakaszon, egy 3 kilométeres körtúra keretében a Kánkároly kilátót is meglátogathatják a Hárshegyen. Azt is lehet, mivel a túra az azonos szakaszon indul, a rövidebb és a hosszabb túra, hogy aki a rövidebben elindul, az eldönti útközben, hogy vállalkozik el a hegymászásra.
2: Volt szó arról, hogy közben állomások, különböző programok, élmény lehetőségek várják az ide látogatókat. Egy-két ilyen állomásról beszéljünk konkrétan, hogy kell ezt elképzelni?
3: Az a cél, hogy aki ellátogat, az valami többlettudással menjen haza, mint amivel érkezett. Úgyhogy erdészek és természetvédelmi szakemberek és más egyéb szakmai partnerek kitelepülnek mindenféle ismeretterjesztő programokkal, interaktív játékokkal, aminek az a célja, hogy egy kicsit közelebb hozza a résztvevőket az erdőkhöz és az erdők világához. Lehet majd találkozni mindenféle állati, eredetű dolgokkal, lehet a tapintásra hagyatkozni, a sötét lehet majd csillagokat nézni, illetve éjszakai vadlesre is invitálunk majd mindenkit, de a nagyobbik része az legyen meglepetés, nem szeretnék lelőni mindent előre.

0: Az erdei vándortáborok, a kirándulások és a következő hasonló programok továbbra is várják az érdeklődőket. A folytatásban egy személyes találkozás lehetőségére hívnám fel a figyelmüket. Molnár C. Pál festőművész egykori műterme múzeumként várja a látogatókat. Itt nem csak a munkáit, személyes tárgyait, egykori lakókörnyezetét lehet megismerni, hanem a családját is. A múzeum vezetője ugyanis Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája és felesége Csillag Éva, illetve a múzeumban dolgozik 6 gyermekük közül az egyik felesége Csillag Nóra is. Ahogy a múzeum családfája mutatja, nem csak Molnár C. Pál művei születtek meg harmóniában, hanem ez az összhang máig hat a családban. A múzeum vezetőit Mihály Janikó kereste fel.
1: Augusztus végén zárt a Nemzeti Galériának a Dolce Vita című kiállítása, ahol Molnár C. Pál képeket is láttunk. És most itt vagyunk a Molnár C. Pál műterem múzeumban, a Ménesi úton. De ki is ez a Molnár C. Pál, aki a Római Akadémia ösztöndíjas művésze volt?
2: Molnár C. Pál műtermében vagyunk tehát, aki egy nagyon gazdag életművet hagyott hátra, és valóban első ösztöndíjasként szerepelt a Római Magyar Akadémián. 3 évet töltött ott, ami egy nagyon hosszú időnek számít az ösztöndíjasok között is, és hát egész életére meghatározó élményeket kapott Rómában. A Dolce Vita kiállításon ezért is szerepeltek neki ilyen témájú művei. Molnár C. Pál 1894-ben született Battonyán, 1931-ben költözött ebbe a házba, aminek ez a része, ahol most vagyunk, mindig is műterem volt. Ő nagyobbítatta meg a házat, hogy műterme legyen, megnősült, és 50 éven át dolgozott itt, 87 éves koráig élt és alkotott. Valóban egy nagyon szép anyag az, amit mi meg tudunk mutatni.
1: Mi ennek a helynek a különlegessége, a varázsa, ami ide csábítja az érdeklődőket?
2: Elsősorban az, hogy itt keletkeztek a művek. Úgy szoktuk mondani, hogy szinte még a festék illata is érződik, még egy-egy bútor is van, ami Molnár C. Pálé volt, itt ez áthatja a falakat.
1: A kiállításon lehet látni hegedűt, Molnár C. Pál képeket, nagyon gazdag itt a tárlókban és a falakon is, amit látni lehet. Kérlek, hogy emelj ki egy-két olyan tárgyat, ami neked fontos.
2: Ez a hegedű Marci Johanna hegedűművésznő első hegedűje. Molnár C. Pálnak van róla egy festménye. Az ő lányának volt barátnője, aki szintén hegedűs volt, Tavasz Istvánné Magda, Magda lánya, úgyhogy eleve a zene itt van már a családon belül. A többi tárgy, ecsetek, szemüveg, Molnár C. Pál személyes tárgyai, egy-egy temperás tubus, amit itt meg lehet még nézni, amik ugye már nem funkcionálnak, de egy-egy olyan apróság, ami itt a hangulatot meghatározza.
1: Molnár C. Pál életműve hihetetlenül változatos. Hogyan tudnád ezt érzékeltetni a hallgatóknak is?
2: 87 éves koráig élt és alkotott, ahogy meséltem. Volt ideje, gyorsan, könnyedén, jókedvűen alkotott, úgyhogy tényleg nagyon sok műve van, és volt ideje sok mindent kipróbálni. Ő játszott, amikor festett, és ezt élete utolsó éveiben el is mondta, én boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem, végigjátszottam az életemet. És akkor itt ebben tényleg a tájképeken át szenvedélyesen szerette a hazáját, az édesanyja szeretetéhez hasonlította a hazának a szeretetét. Rómában a kora reneszánsz mesterek műveit tanulmányozta, korábban még Párizsban is járt, és minden, amit ő be tudott fogadni a saját művészetébe, az be is építette, anélkül, hogy letért volna arról, ami Molnár C. Pál. Rómában az egyház művészet is nagyon megérintette, 31 néhány templomban láthatók alkotásai. Ugyanakkor grafikus művész is volt, újságrajzokat készített, fametszetet világszínvonalra vitte a művészetében, új technikákat, új eszközöket fejlesztve. Élete utolsó évében mindenkit, a szakmát és a közönséget is meglepve, egészen szürrealista-szerű alkotásokkal jelent meg a kiállításain, úgyhogy egyik a másikból átmenetként, és mégis mindegyik Molnár C. Pál. Csillag Pálné Éva, a művész lánya, aki egyébként ezt a múzeumot létrehozta már 1984-ben, ezt írja Molnár C. Pálról. Eszelős szenvedélye ragaszkodott a kiegyensúlyozott ábrázoláshoz, mert ez diktálta embersége. Akik személyesen ismerték, tudják, milyen üdítő élmény volt egy találkozás Möcöpövel.
1: Itt ül velem szemben Csillag Péter, aki a családhoz tartozik, és személyesen is ismerte 26 éven keresztül Molnár C. Pált. Arra kérlek, hogy egy kedves emlékedet oszd meg a hallgatókkal is Molnár C. Pálról.
3: Szó esett már itt a zenéről, és akkor egy kicsit olyan emlékbe mennék bele, amit utólag tudtam csak igazán értékelni. Ezek olyan ebédek voltak, amit az én nagymamám, Molnár C. Pál felesége szervezett. Hetente kétszer jártunk ide a bátyámmal ebédelni, itt a közeli Kőbölkút utcai iskolába, ahol egyébként a többi napokon a alaksorban lévő menzán ettünk káposztaszagú közegben mindent, és akkor itt megérkeztünk, és a nagymamám gyönyörű szép asztallal, porcelán tányérokkal, damasz szalvétával, szalvéta gyűrűvel, és az ehhez kapcsolódó szellemiséggel fogadott bennünket. Ő egyébként énektanárnő volt, a Zeneakadémián is tanított, tehát a zene valóban nagyon-nagyon itthon volt. És akkor egy olyan emléket emelnék ki, hogy a nagymamám bécsi születésű volt, és nagypapám mindig szeretett vele viccelődni. Gyönyörű szépen beszélt magyarul nagymamám, de az akcentusa mindig megvolt. És akkor arra a momentumra emlékszem nagyon, amikor a nagymamám, aki nem volt ilyen oldott, laza természetű, mint a nagyapám, neki nagyon jó humora is volt, igazi derűs ember volt, és akkor hát éppen kezdett volna valamin úgy megbántodni. Mi gyerekek voltunk, tehát ilyen 8-10 év körüliek talán, és akkor emlékszem, hogy a nagypapám úgy odahúzta a nagymamámnak a kezét, így az asztalon, és akkor így megcsókolta. És ezt a mozzanatot én sose felejtem el, az ő kettőjük kapcsolata, amiből ez az egész született, ahol itt vagyunk, az nagyon-nagyon meghatározó volt. Ez a spontán megoldás, hogy hogy lehet a dolgokat úgy megoldani, hogy nem is kellenek hozzá szavak, csak mozdulatok. Ez azt gondolom, hogy nagyon jellemző volt ő rá. Olyan ember volt, akinek nagyon jó volt a társaságában lenni, nagyon jó volt a kisugárzása, mindenkire kíváncsi volt, tehát az önarc képein, az utolsó képein is a személynek a kíváncsisága az nagyon-nagyon látszik, és ezért mindenkire tudott figyelni, és mindenkivel tudott beszélgetni. Nagy áldás volt az ő léte, és nekem meg nagy hála, hogy én ebből 26 évet kaphattam.
1: Visszatérünk egy kicsit a jelenbe, kérlek, beszélj arról, hogy milyen programok várnak itt ránk a közeljövőben.
2: Van egy olyan szép szokás hagyomány, hogy vendégművész is szerepel egy-egy Molnár C. Pál kiállításon. Ezek a kiállítások egyébként állandóan változó kiállítás, mi így hívjuk, mert van egy anyag, de ezt tematikusan mindig változtatjuk, és fél évre, egy évre szoktunk egy-egy kiállítást megrendezni. És a vendégművész általában egy olyan Molnár C. Pál kortárs művész, akinek a hagyatéka más családoknál van. Az új kiállításunk Híd Zebegénytől Budáig. A vendégművész, aki most szeptember 11-től lesz nálunk, szerepel a műveivel, Szőnyi István lesz. Ezek a művek nagyjából a Zebegényi Múzeumból jöttek most, viszont van olyan kép, ami magántulajdonban van, és tényleg egy otthon faláról most itt meg lehet nézni nálunk. Szőnyi István és Molnár C. Pál képeiből látható ez a kiállítás. A Római Magyar Akadémia, ahol mind a ketten jártak. Az első közös pont az, hogy mind a ketten 1894-ben születtek. De a sorsuk azért máshogy alakult, és ők mégis találkoztak többször az életükben, tehát vannak párhuzamok, vannak kis ellentétek, amit mi ellenpontnak neveztünk. Szőnyi István zebegény festője, Molnár C. Pál itt a Gellérthegyen telepedett le, de a 3 éves római ösztöndíj az kiemelte, és a római művészek közé soroljuk. Az Arszakra Fesztivál, ami ezt a kiállítást megnyitót követi, itt tárlatvezetéssel is várjuk majd az érdeklődőket, illetve szoktak lenni nekünk itt állandó programjaink Bibliaóra, Csillag Péter diakónus vezetésével, népdalkör, ezek mind egyébként a honlapunkon megtalálhatók a Molnár C. Pál mcpmúzeum.hu oldalon. Ezek egész évben vannak, de most ebben a kezdésben az Arszakra Fesztivál keretében mindenkit szeretettel és ingyen várunk. Ezen kívül egy nagyon érdekes kezdeményezés itt már 6. alkalommal lesz a Ménesi Kulturális Utcabál szeptember 19-én, aminek mi is részesei vagyunk. A Ménesi út több villája kinyitja ilyenkor a kapuit, az utcán jön a tömeg, az itt lakók, az érdeklődők, és különféle színes programokkal, este utcabállal, és nálunk pedig beszélgetések lesznek, koncertek lesznek, és ez is egy nyitott dolog, amivel készülünk.
1: Úgy tudom, hogy diákok számára is szerveztek programokat, és arra is van lehetőség, hogy csoportos látogatókat fogadjatok.
2: Igen, a környező iskolákat szoktuk szólingatni, és nagyon szeretjük, hogyha eljönnek a gyerekek bármilyen korosztályban. A képek között egyébként ez tényleg egy ilyen különleges ráhangolódás a gyerekeknek is. Nagy szeretettel várjuk egyébként a nyugdíjas csoportokat is. Ilyen foglalkozásokra nyitottak vagyunk.

0: Molnár Cépál művei és leszármazottjai a Gellért hegy oldalában a festőművész műtermében várják a látogatókat. És most vessünk egy pillantást egy érdekes történetre. A II. Világháború utolsó nyarán Balatonalmádiban állomásozott a magyar hadsereg amerikai támadások elhárítására szakosodott Puma hadosztálya. Furcsa világ volt, hiszen az amerikai kultúrát ekkor kifejezetten tiltották Magyarországon, és egyedül itt engedték meg a jelenlétét, ezért a vadászpilóták környezete egy kulturális mikroklíma lett. Az itt állomásozó katonák inkább voltak szakemberek, mint a rendszer hű kiszolgálói, a háború utáni kommunista uralom mégis igyekezett az úgymond hortista katonák emlékét eltörölni. Most Pumák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balatonalmádiban, a Pannonia Művelődési Központban. Megismerhetjük a Puma pilóták mindennapjait, emberi sorsait és azt a bajtársi szellemet, amely a levegőben egymással szemben harcoló repülőket is összekötötte. A tárlat szeptember végéig látogatható. Felszegi Csaba riportja következik.
1: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora. Hogyan kerülnek a pumák Balatonalmádiba?
2: Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis maga a Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik, és mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
1: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balatonalmádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
2: Hát ennek a háttere, ami sajnos nagyon-nagyon töredékes információkból maradt csak meg, de rengeteg visszaemlékezés utal rá, és szépen vissza lehet fejteni, hogy az amerikai bombatámadások megindulásával gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortárs jazz a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, és ha bárhol ez előkerült, bárhol játszották, akkor ellenséggel való cimborálás volt a vétség, és elég komolyan szankcionálták, viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balatonalmádiban a Pannonia vendéglő.
1: És a Pannonia központ helyén?
2: Igen. Ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
1: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk. Itt van például középen egy irdatlan méretű, hát én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész. Mi ez pontosan?
2: Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, a négy motorjából az egyiknek egy úgymond kisebb része. Azért is jelentős, hogy ez itt van, egyrészt mert ennek is komplett története van, mint a kiállítás legtöbb tárgyának. Ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott, majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést neki, nemes vita határába zuhant le. Viszont azért is jelentős, hogy ez itt tud lenni, mert jelzi azt a léptéket, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek. Hát egy ilyen B-24-es bombázónak 30 méter a szárnyfesz távolsága, ha belegondolunk, ez egy 10 emeletes ház magassága.
1: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
2: Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Tehát egy nagyon jelentős darabról van szó, de mellette található szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, és ezt a légi győzelmet ezt látták Almádiból, tehát a helyi lakosság meg az üdülő vendégek végig kísérték a légi harcot, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
1: Csajka itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
2: Igen, magának a kiállításnak a zárása, bár elsődlegesen ezzel a 44 nyarával az úgynevezett amerikai szezonnal foglalkozik, de a kiállítás zárása az két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, tehát ők szabadon tudtak jönni, menni, munkát vállalni, de így szivárgott vissza vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Velük építették fel aztán az új légierőt, mert a szaktudásukra szükség volt, majd miután ez elkészült, 51-ben jött egy koncepciós perés, Tóth Lajos hadnagyot kivégezték, nagyon sokan kerültek a 15 év nagyon pokoli kínok közötti börtönbe, így az AVH. Mondjuk úgy, hogy vendégszeretetét élvezve, tehát egy nagyon cifra történet, viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is. Az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is, bár ott az átállás miatt azért mind a két oldal felé ők feszengtek egy kicsit, de hál' Istennek itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, ők repülő emberek, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük, mint pilóták nagyon-nagyon összhangban jól tudtak együttműködni. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot, és itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni. Tehát egy egészen különleges, egy egészen sajátságos világ az övék.
1: Emberi történetekkel tele.
2: Abszolút, tehát a maga a kiállítás célja az volt, hogy ne a harcokat mutassuk be, hanem a harcok mögötti embert mind a két oldalról.
1: Aztán egy repülős ruha, egy fekete repülős ruha lóg itt a falon.
2: Hát az a nagyon sötét zöld repülős ruha az azért is különleges, mert mutatja azt a nehézséget, amivel pont mondjuk az amerikai kötelékek szembesültek, hogy ezeknek a négymotoros bombázóknak azért az oldalterük az nyitott volt. Tehát magán a gépen egy ilyen mínusz 40, mínusz 50 fok volt bevetés közben 6-7 ezer méteres magasságon, és ezek a ruhák voltak arra hivatottak, hogy a repülőgép elektromos rendszeréhez csatlakozva, kis dugajokkal akárhol mentek a gépbe, be tudták azt dugni, és egy fűthető hajózó ruha volt, pont azért, hogy ne fagyjanak meg. Nem egy, nem két olyan eset ismert, amikor az oldallövész megpróbálta a fegyverbe az akadályt elhárítani, ahhoz le kellett venni a vastag kesztyűt, és konkrétan odafagyott a keze a géppuskához. Tehát mind a két oldalról bitang nehéz körülmények voltak, mind a két oldalról megvannak az emberi történetek, és azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
1: Ráadásul ez egy tiltott történet volt, mert a kommunizmusban nem is lehetett beszélni erről.
2: Abszolút nem. Olyan szinten volt tiltott, hogy Almádiból például az emléküket is eltörölték. Itt egyszerűbben meg lehetett tenni, mert itt ugye csak a szálláskörletük volt, itt az emberi oldalt, a nagyon vidám, a nagyon vagány, a csak egy nap a világ szemlélet, ami hát kötelező is volt, mert pontosan tudták, hogy bármikor, ha felszállnak, nem biztos, hogy le is fognak szállni. Elég sok sebesült és halálos áldozat is volt közöttük. Azért egy ilyen 30-40-szeres túlerő ellen szálltak föl nap, mint nap. Tehát ezt a fajta pozitív képet, amit ők ott okoztak, ez abszolút nem fér bele a kommunista rendszer narratívájába. A hortista repülőtisztről, mint olyanról nem ezt a pozitív képet akarták bemutatni, és nagyon sok olyan generáció nőtt föl Almádiba, akinek egyszerűen fogalma nincs, hogy a városának a történelme ezt tartalmazza. Tehát most valamilyen szinten missziónk is, a településnek egyfajta identitását visszaadjuk.
1: Nagyon fontos, hogy közadakozásból valósult meg. A tárlat nagyon sokan adták össze az itt lévő relikviákat.
2: Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy igen, egy nagyon komoly összefogás eredménye, rengeteg kiállítóhely, rengeteg magángyűjtő járult hozzá. Kis kiállításoktól közepesebb, nagyobb jelentőségig a Tényői bunker anyagából van itt, a Zsámbéki gyűjteményből van itt, a Baka Múzeumból van itt, meg tényleg nagyon sok a Balatoni csata emlékhely részéről is kaptunk, rengeteg magángyűjtőtől belső anyagokat kaptunk. Erre hoztunk létre egy alapítványt, a Magyar Repülés Történeti és Repülés Régészeti Alapítványt, amihez így tényleg összefogásként rengeteg gyűjtő és rengeteg kutató csatlakozott. Olyan fotóanyagok vannak itt jelen, amik még soha nem voltak publikálva, olyan tárgyak, amik soha nem voltak még kiállítva. Tehát erre büszkék is vagyunk, hogy egy olyan rendezvényt, egy olyan eseményt tudtunk csinálni, amihez ennyi ember érezte, hogy fontos csatlakozni. Just one of those crazy things, one of those spells that now and then repeat.

0: Balatonalmádi, a második világháború és a Pumák után térjünk át egy másik háború emlékére. 500 éve vívták a Mohácsi csatát. Mindenki tudja, hogy egy tragikus, véres ütközet volt. De mit tudunk mindenről újabban? Mit mond ez a mai ember számára? Meg lehet ismerni az akkori emberek gondolkodását, életét abból, amit a csatáról tudunk? Két új könyv is megjelent ezzel kapcsolatban. Veresemes Önyönyvér kérdezte a szerzőket.
1: Két új kötetet is bemutattak, és azt hiszem, hogy nem csak ennyivel maradunk majd a Mohács 500 jegyében, hanem születnek majd újabb kötetek is, hanem is feltétlenül az önök tollából. Mi volt ezeknek az újszerűsége? Hiszen ugye Nagy El Istvánnak a kötete cím az, hogy a Mohácsi csata. Gondolhatunk arra, hogy megint leírja az eseményeket. Kozák Kígyósi, Szabolcs és Tóth Dominik kötetében viszont a katonákról szerzünk ismeretanyagot.
2: A Mohácsi csata címmel valóban több kötet született, viszont kifejezetten én a csata eseményeire koncentráltam, tehát az a cél, hogy megértsük, hogy mi történt a csatatéren, ezért jó néhány olyan témával is foglalkozom, ami ilyen módon összeszedve, komplex módon egy kötetbe gyűjtve még nem került az olvasó közönség elé, és én azt gondolom, hogy ezek nélkül hajlamosak lennénk tévútra menni a csatát illetően. Másrészt pedig azért jó néhány olyan tudományos eredmény van, amit felhasználva, beépítve a csata rekonstrukciójában, ebben a formában olvashat az olvasó közönség először, és azt gondolom, hogy ez a csatáról szóló könyvnek a legfontosabb érdeme.
1: A Mohács katonái című kötet viszont már önmagában is egy kuriózum, egy érdekesség, gyönyörű a kivitele. Ennek már a címe is jelzi azt, hogy itt valami másról van szó, mint a megszokott csataleírás. Szabolcs?
3: A célunk az volt, hogy ne a csata rekonstrukcióra törekedjünk. Sajátos módon egyébként Mohácsi csata kapcsán csak a csatáról van a legkevesebb információnk, úgyhogy igazából a fegyverek a hadszintérkutatás során viszont kis számban kerültek elő. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy van egy olyan hiátus, és talán egy olyan társadalmi igény, aminek meg lehet felelni. Úgyhogy szerettük volna kortárs ábrázolások, írott források segítségével a hadjáratnak azokat a talán kevésbé tárgyalt részleteit megfogalmazni és írásba foglalni, amelyek eddig talán adósságai voltak a történetünknek. Mindezt képekkel gazdagon illusztrálva, ezek között vannak múzeumi anyagok, tárgy fotók, illetve művészettörténeti emlékek is egyaránt. Úgyhogy egy nagyon gazdagon illusztrált színes kötetet vehet kezébe az olvasó. Források oldaláról megközelítve próbáltuk bemutatni a hadjáraton részvevő katonáknak a mindennapjait, az életét, hogy mit tettek, miből készült a királyzászlója. Sok-sok apró részletet, amely talán egy kicsit közelebb tudja hozni az amúgy eléggé rossz emlékű, tragikus Mohácsi hadjáratot a jelenkor olvasójához.
1: Ugyanakkor nem maradnak meg csak a magyar katonaságnak a terepén.
4: Nem, igyekeztünk a szemben álló felet, azaz az Oszmán Birodalomnak a hadseregét is bemutatni. Ez szintén egy olyan motívum a könyvünkben, ami a magyar Mohács kutatásban talán ritka, mert természetesen a kortárs és a korabbi szerzők is próbáltak a lehető legjobban megérteni az Oszmán Birodalomnak az összetételét, a működését, a hadellátási rendszerét, meg egyáltalán a katonatípusokat, amik részt vettek egy-egy hadjáraton, illetve esetünkben a Mohácsi csatánál végződő, vagy hát a Budánál végződő hadjáraton, de olyan kötetről nem tudok, ami fókuszba helyezte volna az egyszeri katonát, aki megjelent Oszmán oldalról a hadszíntéren, úgyhogy ebben is rejlik a mi könyvünk kuriózum volt.
1: Mindhárman forrásokat említettek, és óhatatlanul lesznek közös pontok, közös leírások a két kötetben. Milyen új források kerültek elő, amelyeket fel tudták dolgozni? Hiszen mégis 500 év távlatából ugye változtak a kutatási szempontok, akár a fordításokat is újra kellett nézni, mindenféleképp tágult ugye a látókörünk is.
2: A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legtöbbet kutatott, vagy a társadalom által legjobban ismert eseménye. A történeti kutatásnak is nagyon-nagyon komoly fókuszában volt, amióta történettudomány létezik Magyarországon, nagyjából a 18. század óta, nagyon sok forrás került kiadásra, illetve került elő. Olyan új írott forrás, ami jelentősebb lenne, szerintem már elég régóta nem került elő, viszont a forrás kritika és ezeknek a forrásoknak a hasznosítása, én azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés mutat az elmúlt időszakban, hiszen vannak olyan eredmények, akár régészet területéről, antropológia, tehát nagyon sok olyan társ tudomány eredményei vannak, amelyek lehetőséget adnak a már ismert források pontosabb megértésére, és éppen ezért a forrásokat mindig újra és újra elő kell venni, tehát nem elég abba belenyugodni, hogy már ezt az elődeink feldolgozták, és jól van az úgy, és hát én azt hiszem mind a hármunk nevében mondhatom, hogy mindannyian futottunk bele olyanba, hogy volt egy-egy forrásban, akár a magyar fordításában, akár a szakirodalmi feldolgozásában egy-egy pontatlanság, vagy egy-egy olyan rész, amit már a újabb események és újabb ismeretek tudatában már másként gondolunk, vagy akár egy pontatlan fordítás belefér a dologban, hogy hiszen aki fordította, ő is csak ember, és mindenki hibázhat. Tehát ilyenek vannak, és ezeknek az újra és újra gondolás, újra elővétele mindenképpen előre viszi a történettudományt, és én azt gondolom, hogy az olvasó számára is fontos, hogy minél pontosabb képet kapjon az eseményekről.
3: Ezek a történészek gyakran szokták mondani, hogy munkánk nehézsége az, hogy nagyon kevés a forrás. Na ez Mohács kapcsán nem igaz. Bámulatos forrásbőséggel van dolgunk, nem csak Magyarországról, Cseh Királyságból, hanem egész Európától, de akár idevetjük még az oszmán forrásokat is, amelyek terén még mindig van egy csomó lehetőség, és abban bízunk, hogy nem áll meg ez a lendület, és újabb oszmán kútfők kerülnek majd a tudomány vagy a közvélemény homlok terébe. A mi munkánk velejétlen abban rejlik, hogy egy-egy részterületet képesek vagyunk más szemmel látni, hiszen mégiscsak fegyver és hadtörténészek vagyunk. Tehát ami egy irodalomtörténész vagy egy kiváló filológus számára egy egyszerű magyar szóra átültetett szerkezettel megoldható, ott mi problémákat látunk akár, és olyan lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk azonosítani ezt a konkrét tárgyat. És itt nagyon sokszor egész kardinális eltérésekre bukhatunk a munkánk során. A másik pedig a saját kutatásaink. Dominik huszitákkal, cseh katonákkal, szekérvárakkal foglalkozik, tehát sajátos nyelvismerete révén alaposan rált egy olyan területre, amely talán kevésbé reprezentált Magyarországon, illetve jó magam a városi katonaság, a mozgósítás oldaláról igyekeztem 2023 óta különös lendülettel kutatásokat végezni, és bár ezek apró nüansznak tűnhetnek az olvasóközönség számára, de sokszor az ördög a részletekben rejlik.

0: Nagy L. István, Kozák Kígyósi Szabolcs és Tóth Dominik beszéltek a Mohácsi csatáról megjelent új könyveikről. Műsorunk hátralévő részében előre tekintünk. Közeledik a Pécslit Irodalmi Fesztivál. Hétfőtől 6 napon át barangolhatunk az Irodalmi Alkotások és Szerzőik Társaságában a Baranyai megyeszékhelyen. A fesztivál egyik főszervezője a Jelenkor folyóirat, melynek főszerkesztőjét Ágoston Zoltánt hívtam föl, hogy avasson be az esemény részleteibe. 2020-ban rendezték meg az első Pécslit Irodalmi Fesztivált. Milyennek álmodták meg akkor, és melyek voltak a legfontosabb célkitűzések?
1: Bár nem olyan sok ez a 6 év, de nehéz tulajdonképpen visszaemlékezni arra, hogy akkor mit gondoltunk róla. Igazából azt gondoltuk, azt hiszem, hogy Pécsnek szüksége van egy komolyabb irodalmi könyves rendezvényre. Ez korábban, ugye sok-sok évtizedre visszamenően a pécsi könyvhetek nagyon komolyak voltak. A Pécsi Országos Színházi Találkozó idején is mindig intenzív volt ez a könyves jelenlét itt a főtéren, a Széchenyi téren, a Dzsámi előtti téren nagy rendezvények zajlottak, és aztán azoknak egy idő után vége lett, és akkor valahogy egy ilyen nagyon üressé vált ez az időszak. Tehát ez volt az egyik oldal, hogy egyszerűen ennek a városnak, amelyik Európa kulturális fővárosa címet viselte először Magyarország, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen egy ilyen nagyobb könyves rendezvénye, és hát az olvasók, az érdeklődők is ugye folyamatosan jelezték ezeket a dolgokat, hogy szeretnének ilyen élőben szerzőkkel találkozni. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ennek valami formát kell találni, és akkor mi már a megyei könyvtárral, a Csorba Győző könyvtárral, a Jelenkor folyóirat szerkesztősége évek óta tulajdonképpen dolgoztunk kisebb volumenű irodalmi rendezvényeken, különböző időpontokban, és akkor egyszer csak a véletlen segített hozzá a fesztivál megvalósításának az összegéhez. Akkoriban a Covid miatt ilyen kulturális intézmények, programok kaptak ilyen kompenzációs pénzeket, és akkor az első alkalommal ez egy ilyen összegből tudott létrejönni. Nagyjából itt tudnám összefoglalni a kezdeteket.
0: Milyen lesz az idei fesztivál? Kikkel találkozhatnak az ide látogatók?
1: Idén hozzá kell tennünk, hogy az idei fesztivál az anyagilag sokkal nehezebb körülmények között van, mint a korábbiak. Itt most a délelőtti időszakban megszokott gyerekirodalmi, illetve fiataloknak szóló, középiskolásnak szóló irodalmi programok, azok most nem tudtak bekerülni a bücsének a szűkössége miatt a programba, de azért úgy gondolom, hogy így is nagyon kiváló szerzők jönnek. A nevesebb szerzők közül a Dragomán György nevét mindenképpen említenem kell, akivel az első pillanatokban fog találkozni az olvasóközönség. Aztán mindenképpen említenem kell Bartis Attilát, akit közönségtalálkozó keretében találkoznak vele az olvasók. Úgy kifejezetten az elmúlt évek kérései alapján hívtuk meg. Aztán Spiró György, aki 80 éves idén, az ő kötet bemutatója zárja majd az egész hetet, 12-én szombaton. Van egy másik 80 éves szerző, akit a Pécslit köszönt, ez Bereményi Géza. Bereményi Est, az Géza 80 címen fut, és Fűr Anikó és Hrutka Róbertnek a zenész színházi előadása látható majd a Zsolnai negyedben. Egyébként ez az egyetlen esemény, ami fizetős. Az egész hétnek az irodalmi fesztivál többi programja az mind ingyenes, és hát természetesen fiatalokkal, fiatal szerzőkkel, kezdő szerzőkkel ugyanúgy lehet találkozni, mint ahogy az előbb említettek, és a fiatalok közé, első középgenerációs szerzőkkel, mint például Terék Anna, vagy mások. Tehát mondhatom, hogy az, hogy a támogatás, vagy a idei büdzsé szűkebb, ez igazából nem látszik majd meg a programunkon.
0: Nagyon sokféle téma foglalkoztatja ma is az írókat, és sokféle hangvételű, fókuszú mű kerül elő. A fesztivál programjában milyen tematikák jelennek meg az idén hangsúlyosan?
1: Hát igazából azt mondhatom, hogy hangsúlyos egyetlen tematikát nem járunk körül. Mindig hangsúlyos volt az eddigiekben ugyanakkor a gyerekirodalomnak a kérdése, és idén is lesz egy kerekasztal ezzel kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Egy kerekasztal beszélgetés, amely szakértők beszélnek róla, és ugyanakkor pedig mesejáték is zajlik majd szombaton a Tudásközpontban. Tehát annyira, amennyire az erőnkből telt ilyen értelemben a gyerekirodalom, az most is jelen lesz azért a fesztiválnak a kínálatában. Mondanom lehet talán azt, hogy a Jelenkor folyóirat, amelynek a főszerkesztője vagyok, a nyári és a szeptemberi lapszámait is bemutatjuk ezekben a lapszámokban szereplő szerzőkkel. Igazából a változatosságát emelném ki én ennek az egésznek, és még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom, hogy a Bertók Pódium, Bertók László, ugye, aki a Jelenkor főmunkatársa volt hosszú-hosszú éveken át, és a halála után díjat hoztunk létre, a Bertók költészeti díjat, és továbbá pedig Pécsliten egy Bertók Pódium elnevezésű programsorozat fut végig minden nap, amelyben általában a fiatalabb generációhoz tartozó szerzők tudnak megmutatkozni az olvasó közönség előtt. Tehát ha ez nem is egy tematikus szál, de egy olyan szál a fesztiválon belül, ami évről évre ismétlődően egyfajta fesztiválon belüli önállósággal rendelkező vonulat, ez is egy nagyon érdekes karakter jegye a mi fesztiválunknak.
0: Van a fesztiválnak sajátosan pécsi vonulata, vagy inkább az országos, akár nemzetközi kitekintésre törekedtek?
1: Mindig vannak pécsi szerzők, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen a fesztiválon, pécsi fesztiválon legyenek pécsi szerzők, ez teljesen evidens. Úgyhogy az idén például Méhes Károly verseskötete lesz az egyik olyan dolog, ami pécsi vonatkozású. Aztán van egy irodalmi séta, amit én szoktam csinálni, ez a pécsi belvárosban zajlik, és a pécsi irodalmi hagyománynak, a pécsi irodalmi kultúrának a akár sok száz évre visszamenő eseményeiről, figuráiról beszélek, tehát ilyen értelemben egyértelmű a pécsi kultúrának jelenléte a fesztiválon. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy mindig vannak nemzetközi magyar szerzők külföldről, tehát a Kárpát-medencéből. Azon túlmenően viszont októberben általában a fesztivál után szokott úgynevezett Pécs Lit After zajlani, ami a fesztiválnak mint egy meghosszabbítása, és idén is lesz, és méghozzá két nagyon kiváló, nemzetközileg jegyzett, kiváló író. Az egyikük ugye David Szalai, aki a Man Booker díjat nyerte, ugye ez a Magyarul Test című regényével. Ő is a vendégünk lesz október elején, és a másik szerző pedig egy kiváló német szerző, akinek szintén van magyarul regénye, a Pompei című regénye, ez pedig Eugen Ruge, a német szerzők szereplése hagyományosan Pécsliten a Budapesti Goethe Intézetnek a támogatásával valósul meg, és így lesz az idén is. Tehát a pécsi szerzőktől kezdve a nemzetközi, hogy mi ilyen nagy ágyuk, mint David Szalai, aki egyébként Pécshez kötődik életrajzilag, tehát igen széles ez az ív, amit megmutat a fesztivál.

0: A Pécs Lit Irodalmi Fesztivál tehát szeptember 7-e és 12-e között zajlik az idén. És hamarosan kezdődik az idei Ars Sacra Fesztivál is. Ilyenkor szerte a Kárpát-medencében találkozhatunk a szakrális művészetek képviselőivel. Már meg sem lehet számolni a programokat, hiszen a kezdeményezéshez önkéntesen és öntevékenyen is lehet csatlakozni. Veresemese Gyöngyvér Kolek Ildikóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgetett.
1: 2007-ben az Ars Sacra Fesztivál tulajdonképpen a város misszióból nőtte ki magát. Akkor kezdődött az együtt gondolkodás, és egyáltalán, hogy hogyan lehetne az egyházi művészetet megjeleníteni. Azóta 20 év alatt végeztek egyfajta statisztikát, hogy mi mindent csináltak.
2: Próbálunk, de nagyon nehéz, mert az első 6 évnek az anyagát nem tudjuk még megtalálni. Tehát az a honlap, amit most használunk, azóta van, és az összes feltöltött programot meg lehet találni. De azért mi csináltunk ilyen házi statisztikát, hogy az, hogy több mint 1 millió embert szólítottunk meg ebben az időszakban, és évente átlagban azért 300 programunk volt. Úgyhogy ezt megszorozzuk 20-szal. Természetesen voltak olyan évek, amikor sokkal több volt. Volt, amikor kevesebb, a Covid idején például kevesebb programunk volt az első években. Ugye csak Budapestről indultunk, Budapesten akkor volt talán 70 program, és aztán évről évre, ahogy mentünk Budapestről ki, vidéki városokba, településekre, majd aztán határon túli településekre, úgy növekedett mindig a programoknak a száma is. Azt hiszem, hogy megszámlálhatatlan, hogy hány művész lépett fel, hogy hány intézmény, hány templom csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, és hogy hány ember segítette önként, misszióból a munkánkat. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, és lehet, hogy majd eljön az az idő, amikor lesz időnk azzal foglalkozni, hogy egy nagyon szép kis kerek történetet alakítsunk ki ezekből.
1: Amennyiben egy gyülekezet vagy egy közösség az Ars Sacra Fesztivál jegyében ebben az időszakban szervez egyházzenei eseményt, vagy az egyházművészethez köthető kiállítást nyit meg, bejelenti-e önöknek, tehát tudják-e azt, hogy tényleg minden településen a fesztiválnak van egy leágazása?
2: Nem. Sokszor utólag derül ki, amikor az internetről próbáljuk megtalálni azokat a cikkeket, amik megjelentek az Ars Sacra Fesztiválról, és akkor szembesülünk azzal, hogy hány olyan program volt, amit megszerveztek az Ars Sacra égisze alatt, mint Ars Sacra Fesztivál programját hirdették, de elkerült a figyelmüket, hogy ezt a mi honlapunkon is megosszák. Tavaly például kiderült, hogy Bécsben, a Pázlamáneumban olyan sok Ars Sacra program volt, csak éppen Janu atya elfelejtkezett arról, vagy nem is foglalkozott vele, hogy ezt velünk közölje. Nagyon sokszor a kaposváriak. Kaposvár egy fantasztikus város, és nagyon sok programot szerveznek egész héten, és hogyha mi nem kutatunk utána, akkor sokszor ezt nem is tudjuk, hogy pontosan mi történik abban a városban. De nekünk ez nem probléma. Nem az a lényeg, hogy a programoknak a száma növekedjen, hanem az a lényeg, hogy az Ars Sacra legyen a fő motivuma ezeknek a programoknak.
1: Az ünnepi kiadványba írta a Steinbach József református püspök úr, hogy az Ars Sacra Fesztivál emlékeztet minden évben arra, hogy az evangélium minden művészetnek a kiinduló pontja, hogy hogyan is lehet az evangéliumot a művészetek hangján átadni. Az idén mi a mottója ennek a fesztiválnak, és hogyan képzelik tulajdonképpen a generációváltást is?
2: Ugye 2007-ben azzal a mottóval indult a város misszió, hogy reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás prófétának a mondatai jelentek meg aztán a 10. fesztiválon is, és úgy gondoltuk, hogy ez lenne a legméltóbb a 20. jubileumi fesztiválunknak a mottójaként is, és reméljük, hogy lesz jövője az Ars Sacra Fesztiválnak. 2007 óta ugye mi hárman misszióból csináljuk a fesztivált, és szeretnénk, hogyha fiatalabb csapat venni át ennek az egész fesztiválnak a tovább vitelét, és reménykedünk abban, és bizakodunk abban, hogy meg fogjuk találni azokat, akik ugyanolyan szívvel, lelkesedéssel csinálják, és akik ugyanúgy szívügyüknek tekintik az Ars Sacrát, mint mi.
1: Nem tudunk felsorolni programokat, hiszen talán 400 programjuk is van, amiről biztosan tudnak. Minden évben nyitó koncerttel kezdik az Arsacra Fesztivál, de az idén éppen a jubileum jegyében lesz egy zárógála is.
2: Arra gondoltunk, hogy azokat az együtteseket, művészeket szeretnénk meghívni, akik a hosszú évtizedek alatt mindig részesei voltak a fesztiválnak, és meghívtuk őket erre a jubileumi gálára. A közönséget is szeretnénk megajándékozni ezzel a gálával, mert jobbnál jobb művészek a Gemma együttes, a Mistral, akik nagyon sokszor felléptek a fesztiválon, vagy meghívtuk Lackfi Jánost, aki zseniális költő és sziporkázó gondolataival fogja majd élénkíteni a műsort, vagy fellép a Jazzation. Oberfrank Pált kértük fel, hogy ennek a műsornak legyen a összekötője, illetve moderátora, fellépője, és lesz egy meglepetés vendége ennek a gálának. Úgyhogy ha eljönnek a Gazdagréti Szent Angyalok templomba szeptember 19-én 19 órakor, akkor a meglepetés vendéggel is fognak találkozni.
1: Már ahogy felsorolta a zárógálának a résztvevőit, kiderül, amit hangsúlyoznak is, hogy ez nem egy zenei fesztivál, hanem összművészeti, ahol az irodalom, a képzőművészet ugyanúgy hangsúlyosan megjelenik.
2: 11 műfaj jelentkezik minden évben az Arsacra Fesztiválon. A zene a legnagyobb számban jelenik meg minden évben, úgyhogy a zene az, ami a eget és a földet, a lelkünket az égiekkel összeköti, de hát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mindig az irodalomra. Nagyon sok kiállítás lesz, nagyon sok tárlatvezetés lesz ezen a héten, lesznek séták és gyerekprogramok, filmvetítések és lelki programok. Mindenkit várunk szeretettel, van egy nagyon jó honlapunk. Sajnos idén nem tudtunk nyomtatott programfüzetet megjelentetni anyagi problémák miatt, viszont a honlapunkon mindent meg lehet találni. Napra, helyszínre, műfajra, bármire lehet keresni, ott mindent megtalálnak, amit szeretnének.

Az idei Árszakra Fesztivál szeptember 12-től 20-áig zajlik. Mai műsorunkban hírt adtunk az első erdők éjszakájáról, felkerestük a Molnár Cépál Múzeumot, beszámoltunk a Balatonalmádi Pumák nyara kiállításról, a Mohács 500 évfordulóra megjelent új könyvekről, és áttekintettük, mi minden várható az idei Pécslit és Árszakra Fesztiválokon. Keressék meg önök is a feltöltődésüket leginkább szolgáló programot!

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Kobayashi Kenichiro vezényel. Először hallgassuk Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című operájának nyitányát. Előadja a Tokiói Szimfonikus Zenekar.

Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című operájából szólt a nyitány. Előadta a Tokiói Szimfonikus Zenekar, vezényelt Kobayashi Kenichiro. Most hallgassuk Darius Milhaud első Gordonka versenyét, opusz 136. A szólista Perényi Miklós. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Kobayashi Kenichiro vezényli. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1984. július 3-án.

Darius Milhaud első cselló versenyét hallottuk, opus 136. A szólista Perényi Miklós volt, közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Kobayashi Kenichiro vezényel. Következik Muszorszki műve, Éj a kopárhegyen. Előadja a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1976. áprilisában.

Mussorgszkij Éj a kopárhegyen című szimfonikus költeményét hallottuk. Előadta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényelt Kobayashi Kenichiro. Összeállításunk végén hallgassuk Igor Stravinsky a Tűzmadár szvittjét, az 1919-es változatot. Kobayashi Kenichiro a Magyar Állami Hangversenyzenekart dirigálja. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1995. január 12-én.

0: Igor Stravinsky a Tűzmadár szvittjét hallottuk, az 1919-es változatot. Előadta a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Kobayashi Kenichiro vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Peter Jazz Prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Peter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Az autópálya koncesziót is felszámolják. Újabb túlélőket találtak Nepálban. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Szerződés bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program közleményében úgy reagált, nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk, a szerződés felbont pedig a gyerekeket fosztják meg az élmény alapú tanulás lehetőségétől. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelent

0: jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik. Üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovácsműhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli-délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel, Ali Klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallott.

Köszöntöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Molnár Endre nevében is. A szerkesztőt Bode Esztert hallják. A mai műsorban azt fogjuk körüljárni, hogy milyen szerepe van a zenének a mesék világában. Ebben segítségemre lesz Góth Eszter és Góth Tamás ütőhangszeres művész.

0: Üdvözöllek titeket itt a Bartók Rádió stúdiójában, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
1: Szia Eszter, köszönjük szépen a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ma veled.
2: Üdvözlünk is mindenkit.
0: Egy kis bevezető gondolatfoszlány sorozatot így mondanék nektek, hogy miért pont rátok gondoltam. Azt tudni kell Eszterről és Tamásról, hogy ők a Percussion Project Pécsnek a tagjai, vagy alapító tagjai, ebben javítsatok ki, hogyha nem így van, ebben a formációban Plecskó László is benne van. Idén nyáron eljutottam kettő koncertetekre is, egyszer a Fishingon Orfűn, egyszer pedig a Magyar Zeneházában voltam ott, és az a gondolat indított el engem igazából ebben az egészben, hogy láttam azt, hogy a gyerekekre milyen hatással van az, ahogy csak ott állnak, nézik, ahogy zenéltek, és megmozdulnak. Láttam azt, hogy a kis totyogós gyerekek is, akik még beszélni se tudnak, reagálnak a zenére. És összeraktam a fejemben ezt, hogy ez mennyire egy ősi folyamat, hogy mi emberek kapcsolódunk a zenéhez, és ezt a mai világra levetítve pedig a mesék világában, ebben a korban nem tudjuk kikerülni, hogy ott is találkozunk zenékkel.
1: Nagyon fontos témákat feszegetsz, én úgy gondolom, és a mesezenék, illetve filmzenék gyerekekre, illetve hát bárkire gyakorolt hatásai nyilvánvalóak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a modernkori szimfonikus zenekari felállásban létrejövő filmzenei, mesezenei koncertek abszolút populárisnak számítanak. Úgyhogy mindenképpen érdemes erről a témáról beszélnünk egy kicsit.
0: Akkor egy olyan kérdéssel kezdeném, hogy mik voltak azok a zenék gyerekkorotokban, mese zenék, amik hatottak rátok, és a mai napig bennetek élnek?
1: Én úgy érzem, hogy egy nagyon érzékeny kislány voltam, és rögtön az első emlékképeim között szerepelnek zenei élmények. Amit most kiemelnék, az talán a Szaffi című mese lenne, illetve a Vuk. Ezekben mind megtalálhatóak olyan zenei elemek, amik nagyon-nagyon hatottak rám. Vannak olyan emlékképeim, ahol szó szerint sírva fakadtam egy szomorú résznél, illetve együtt izgultam a karakterekkel, és ez mind-mind a zenének volt köszönhető.
2: Nekem szintén a Vuk volt, és igazából most, ahogy beszélgettek, nekem az jutott eszembe, hogy ahogy idősödik az ember, és ütősödik, ahogy egy másik szakmája lesz a gyerekkor után, hogy teljesen máshogy hallgatja már ezeket a zenéket. Tehát én ütős szakfüllel próbálom figyelni például az összes effektet, amire majd lehet, hogy még később kitérünk, hogy milyen hanghatásokkal tudják elérni azt a bizonyos hangulatot, amit egy-egy részben meg akarnak szólaltatni.
0: Akkor hallgassunk is bele a Szaffi zenéjébe. Daróczi Bárdos Tamás, a zeneszerző, aki ifjabb Johann Strauss Cigánybáró című darabját adaptálta.

0: A Szafi zenéje után bele kell gondolnunk abba is, hogy mennyire érdekes, hogy komoly zenei művek is megjelennek a gyerekmeséknek a zenéjében, és milyen izgalmas ez, hogy erre rá lehet kapcsolódni, és már gyerekkorban is tud a gyerek találkozni a klasszikus zenével. Én erre hoznék egy nagyon pici bejátszást, és akkor utána folytassuk is a beszélgetést.
1: Igen, hercegnő, ez szerintem is jobban áll. A legszebb formánkat kell nyújtani Zsorzsnak, ami legrégibb és legdrágább barátunknak. Tessék!
2: Bejelentem! Monsieur Zsorzs Vinculont!
1: Ugyan, Edgar, fölösleges bejelenteni Zsorzsot.
2: Edeléd, drágám!
1: Mennyire örülök, hogy látlak, Zsorzs!
2: Még mindig neked van a legpuhább kezed egész Párizsban.
1: Mindig is szemérmetlen hízelgő voltál, Zsorzs.
2: Edeléd, ez a zene? Ez a Carmenből van, igaz?
1: Igen, úgy van, az én legkedvesebb szerepemből.
2: Igen, igen. Hiszen a nagy bemutató éjszakáján volt, hogy megismerkedtünk. Emlékszel?
1: Ó, de még mennyire, hogy emlékszem rá.
2: Hogy ünnepeltük a sikeredet, pesgőztünk, és táncoltunk egész éjszaka.

0: A szinkronhangok, akiket hallottunk, Kassai Ilona, Kenderesi Tibor és Gruber Hugo, illetve Bizé Kármennyének zenéje szólt a Macska Arisztokraták Disney mesében.
1: Hát igen, úgy gondolom, hogy manapság, amikor az emberek távolodnak a komoly zenétől, és valljuk be, azért felhigul a zenei műfaj, kifejezetten fontosnak tartom ezeket a meséket adott esetben újra megmutatni a gyerekeknek. Hiszen a mese az tulajdonképpen soha nem változik tartalmilag. Van egy konfliktus, van egy probléma megoldás, van egy végkifejlet, mindig tanulhatunk belőlük valamit, és mindig ráhúzhatjuk a saját életünkre. Tulajdonképpen bármelyik meséről beszélünk. Ugyanakkor például itt a Macska Arisztokraták miatt, igen, meg lehet mutatni a gyerekeknek, hogy ez egy létező komoly zenei mű. És ezért nem mindegy, hogy milyen mesének, milyen filmnek, milyen zenét használunk benne, hiszen például mindenki hozzá tudja kötni a Forma 1-es világhoz, ugyanúgy a Carmen zenéjét. Tehát nem mindegy. Úgy gondolom, hogy ez egy kapcsolódási pont, és így talán újra közelebb tudjuk hozni az emberekhez a komoly zenét.
0: Igen, és én is, ha megoszthatok egy ilyen személyes tapasztalatot az én gyerekkoromból, Barbie meséken nőttem fel, nagyon szerettem őket, és az egyértelmű, hogy hatjuk tavában Csajkovszki szólt, diótörőben Csajkovszki szólt. De volt olyan is, ami nem ilyen témaköré volt felhúzva, és egy Beethoven szimfóniával indult el. Kiskoromban ez nem tűnt fel, mert a szépségével voltam elfoglalva és a történettel, de később, amikor bementem a zeneiskolába, meghallottam ezt a dallamot, akkor már ismerősen csengett. És ez a fajta zenei oktatás, miután összeraktam, hogy honnan is van tulajdonképpen ez a zene, akkor meglepődtem, de elgondolkoztam, hogy milyen jó, hogy egy ismerős dallam fogadott, és már közelebb éreztem magam a komoly zenéhez.
1: Pontosan, ez nagyon-nagyon fontos lépés, én úgy gondolom. Én is azon gondolkodtam, hogy például az említett Szaffi miért áll ennyire közel, miért hat ennyire. Hát nyilván azért, mert a saját népzenénk szól benne. Tehát meglepő is lenne, hogyha nem hatna ránk zsigerből. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a zenei részleteket megmutassuk most is a gyerekeknek.
0: Én is ezt gondolom, és kicsit furcsa lesz, de most filmzenei füllel hallgassuk meg Ludwig van Beethoven 6. szimfóniája első tételének részletét, a Pásztorált. Ami ilyenkor bennem megjelenik, az a főszereplő, aki éppen korcsolyázni készül a tóvizén, és utána kezdődik a varázslat.

0: A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte, a felvétel pedig 1996-ban jelent meg a Hungaroton kiadónál.
1: Hadd kérdezzek arról, hogy mi szerepel a ti repertoáratokban, ami esetleg filmzene, mert van ilyen is.
2: Hát film vagy gyerekfilm. Nyilván van egy másik kedvenc, a Jégvarázs, amiben, hát picit messzebbről indulnék, a triónk ugye picit ilyen nem szokványos ütőhangszeres muzsika, hiszen a harmadik kollégánk, ő Harson a művész, és ugye a mi formációnkra nem létezik megírt zenei repertoár. Tehát ezeket mi szoktuk hangszerelni, aztán próbálgatjuk, aztán pofozgatjuk, így jött be a Jégvarázs. És azért vagyunk egyébként nehéz helyzetbe, mert ugye a filmzenék, főleg a főcím zenékbe, hát nem tudom, 50-50%-ba vagy van énekszöveg, vagy csak instrumentális, mi ugye csak instrumentálisan szólalunk meg. De a Jégvarázsnak az egyik, szerintem a leghíresebb részéből vettünk ki egy dalt, ami instrumentálisan is meg tud szólalni. De ugyanakkor, ha nem gyerekfilm vagy rajzfilm zenéről beszélünk, akkor egy csomó mindent játszunk, a Magas szőke férfitől kezdve a Pulp Fictionon át, a Macskajaig, sőt, hát Eszter, most így előre ne fussunk, de most csinálunk egy új projektet, ahol szintén belefutottunk egy zenébe, ami nem rajzfilm zene. Mi úgy gondoltuk, hogy a titkos ügynökök világát egy picit így előtérbe hoznánk. Illetve mi igazából koritmus ügynökök lennénk. És nyilván kikerülhetetlen James Bond, ami aztán abszolút nem gyerekcentrikus, de hát innentől kezdve megint elkezdtünk ötletelni, mint ahogy az összes projektünk előtt, és hát egyből előjött a Chip és Dale sorozat, előjött a Hihetetlen család, és ugye mindenhol kémek tömkelege, mindenhol van problémák, mindenhol megjelenik a gonosz, mindenhol megjelenik a jótevő, a jó elnyere jutalmát, a gonosz megbűhődik, tehát megint visszakanyarodtunk oda, amiről eddig beszélgettünk.
3: A meséhez.
2: A meséhez, igen.
3: Így van.
1: És gondolom, körül is kell nézni így a mostani mesékben is, mivel a gyerekek nem biztos, hogy ugyanazokat fogják nézni, mint amiket én szerettem kiskoromban, vagy akár ti szerettetek kiskorotokban, szóval, hogy ebben is folyamatosan frissülnötök kell, nem?
3: Ez nagyon érdekes, mert amikor most végig sétáltunk veled a Bartók Rádió stúdiójában, az idevezető úton láttunk rengeteg rajzfilm figurát a régmúltból, például egy tévémacit, vagy egy süsüt. Lehet, hogy a mai generáció ezeket a mesefigurákat már nem ismeri nagyon. De képzeld el, hogy van egy érdekes jelenség a koncertjeinken, van egy mozgásos, ritmikus játékunk, amely abszolút interaktív, és végül megszólal a Kacsamesék slágere, és akár hiszed, akár nem, minden gyerek tudja, hogy mit hallott, mert mindig visszakérdezzük.
2: Kivéve Horvátországban.
3: Gyerek tudja. A horvátok nem ismerik egyébként, ott horvátul adtuk elő a műsorunkat, és ott nem ismerték, de Magyarországon minden alkalommal felismerik, hogy ez bizony a Kacsamesének a főcímdala volt.
1: Hát akkor van valami közös. De most szeretnék visszatérni még egy kicsit, Tamás, a te kedvenc gyerekmesédre. Tom és Jerry.
2: Tom és Jerry. Hát ezt megpróbáltam már megfogalmazni az előbb is. Ennyi idősen és ennyire ütősen én picit máshogy hallgatom. Nekem van egy személyes sztorim. Illetve sok sztorim, mert régebben gyerektáborokat tartottunk, és ugye a gyermektáborban dolgozóknak mi a lényeg? A gyerek szépen legyen el csöndben, halkan, ne sok vizet zavarjon, ezt valahogy el kell érni. Úgyhogy gyakorlatilag eszembe jutott, és egyébként hát szerintem megemlíthetem, a Lárpúrlár társulatnak volt egy ihlet zajézőrejtára, ami picit ihletett, hogy gyakorlatilag nekünk ütősöknek azért elég nagy fegyver van a kezünkbe, azzal, hogy az effekteket is mi szoktuk bejátszani. Megtörtént eset, hogy a gyerekektől megkérdeztem, hogy szeretitek a Tom és Jerryt. Persze szeretjük a Tom és Jerryt. És volt olyan, hogy anyukátok mondta, hogy ez már nagyon hangos, halkítsátok le, aztán kipróbáltuk. Elkezdtük nézni hang nélkül. Nem nagy tetszés volt. Aztán utána megcseréltük, a vizualitást fölcseréltük az auditásra, és annyi, hogy 180 fok, nem kell nézni a tévét, és megszólaltak csak simán ezek az effektek, amikor beleplatsan, és amikor lezuhan, és amikor, mit tudom én, és aztán rájöttem, hogy nekünk vannak ilyen hangszereik, aztán nyilván elkezd ilyenkor az ember bevásárolni és gyűjtögeti ezeket, aztán kiosztottuk a gyerekeknek, megszólaltattuk őket, itt már játékosan rá lehet vezetni őket, hogy ezeknek van egy tempójuk, van egy dinamikájuk, Aztán megpróbáltunk ilyen effekteket belerakni ebbe a Tom és Jerrybe. Aztán utána ez odáig fajult, hogy random elkezdtem mesélni, mindenkinél volt 2-3 hangszer, és amikor az jött, hogy és jött a király a lovon, akkor nyilván a kókuszdiókkal elkezdtek lovacskát imitálni, de aztán meg lehet azt is csinálni, hogy de még messziről jött, akkor egyből el tudja halkítani, stb. Stb. Azon kaptam magam, hogy amikor nem játszottuk ezt a játékot, a gyerekek maguktól visszaültek, és maguktól elkezdtek egymás között mesélni, sőt, hát még egymást is próbára tették, hogy és akkor a mennydörgés, de még csak távolról hallatszott, és akkor a viharlemez máshogy szólaltatták meg. Tehát innentől kezdve jön a dinamika, a tempó, és egyéb ilyen dolog, amivel hatást lehet gyakorolni a gyerekekre.
1: Mindjárt folytatjuk ezt a témát, csak hallgassunk bele egy másik zenébe is. Tom és Jerryből hoztam most az egyik saját kedvencemet. I've Got a Girl címmel Ira Buck Woods énekel. A felvétel 1946-ban készült.

0: Tehát akkor a Tom és Jerry animációs rajzfilmből hallottuk az I've Got a Girl, az énekes pedig Ira Buck Woods volt. Hát visszatérnék még erre a Tom és Jerry témára, ugyanis Tamás készült hangszerekkel.
1: Igen, jól látod.
0: Igen, és még visszatérve az előző témánkra, ugye táborokban foglalkoztál ezzel először, hogy gyerekeket leültettél a mese elé, és akkor különböző hangeffekteket használhattak, és akkor ebből itt van velünk egy pár, ha ebből mutatsz, és hát, vagy besélsz ezekről egy kicsit.
2: Ha szabad itt nálatok csörömpölni, tehát...
0: Hogyne?
1: Hát most random mesét azért nem fogok előadni, de amikor nyilván esik az eső, akkor... Nyilván

0: területeken is. Az állandó tagunk, azt hiszem, azt most nem hoztuk, az óceándob, amire Eszter 4-5 mondatos ilyen kis mesét szokott mondani. De hát amikor leesik, hogy az összes Tom és Jerry ezekkel van tele. Most vízzel teli edényünk nincs, amikor meghallgassuk, hogy beleplatsan, de...
1: De egyébként van erről felvétel, a YouTube-on lehet találni. Az imént meg is néztünk itt Eszterrel egy videót, amikor egy szimfonikus zenekari felállásban láthattunk ütősöket, akik minden lehetséges eszközt bevetnek, hogy ezek a hangok megszólaljanak. Úgyhogy érdemes körülnézni ilyen témákban is az interneten.
2: Meg szerintem egyébként az is nagyon izgalmas, hogy most hogyan készülnek mondjuk a gyerekmesékbe a filmzenék, és tényleg, hogyha visszagondolunk a Tom és Jerryre, hogy ott úgy írták meg a zenét, hogy megrajzolták előbb a rajzfilmet, és utána lekövették az egészet, és ez micsoda munka volt. Azért ma már teljesen másképp működik ez.
1: Teljesen másképp működik. Múltkor, hát most már talán inkább 3 éve volt ez, a Magyar Zeneházában mutatkoztunk be az első Showcase Fesztiválon, bejutottunk a legjobb 12 produkció közé, és ott találkozhattunk Alpár Balázzsal. Alpár Balázs filmzenéket készít, és egy fantasztikus előadását tekinthettük meg. Ő beszélt nagyon sokat arról, hogyan keletkeznek a mai film és mesezenék. Nagyon-nagyon érdekes volt látni azt, hogy lejátszott számunkra egy videóanyagot, ami tulajdonképpen túl sok érzelmet nem tükrözött. Viszont ahogy különböző stílusú zenéket vágott alá, rögtön értelmet nyert az egész történet. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan komponáljuk meg filmeknek, illetve a meséknek a zenét. Ugye nem mindegy, hogy milyen érzelmet szeretnénk kifejezni. A mesékben is gyakorlatilag a történet elmondja, hogy mi a cselekmény, de a zene az, amit magaddal viszel utána, a zene az, ami érzelmeket fog kelteni, a zene az, amire leginkább emlékezni fogsz, úgyhogy úgy gondolom, hogy szinte a legalapvetőbb alkotóeleme egy mesének a zene.
2: És utána slágerek is keletkeznek, amiket ti fel tudtak dolgozni, vagy fel tudtak használni, és utána dudalgatják az emberek is az utcán. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos része, nekem is rengeteg ilyen élményem van. Még egy olyan kérdésem van hozzátok ebben a témakörben, és picit így az előadásaitokhoz kapcsolódva, vagy vannak-e ilyen nagyon emlékezetes pillanatok előadásokról gyerekekhez köthetően?
1: A mi produkcióink során tulajdonképpen mindegyik egy nagy élmény, hiszen mi a figyelmi időt szeretnénk kitolni, ami mostanában eléggé nehézkes a fiatalabb korosztálynál. Viszont az az élmény, hogy 45-50 percig végig tudják követni a mi mondókánkat, az úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredmény. Ezt mindenképpen szeretnénk fenntartani. Mindenképpen nagyon fontos az interakció, de ha belegondolsz egy műsor során, a narrátor hangja is tulajdonképpen zene. Nem mindegy, hogy milyen tempóban beszélsz, nem mindegy, hogy milyen dinamikával beszélsz, nem mindegy, hogy hogyan adsz elő egy mese részletet. Tehát abszolút nagyon-nagyon fontos az emberi hang használata is. Tulajdonképpen a zenének az egyik alapköve, hiszen ha belegondolsz, az ősemberek, mielőtt kialakult a beszéd az ősemberek korában, bizonyos hanghatásokat adtak ki egymás felé, ami jelenthetett feszültséget, jelenthetett nyugalmat, de gyakorlatilag ők ebből tudtak olvasni. Később persze ez kialakult beszéddé, de mindenképpen a beszéd is zeneként értelmezhető, én úgy gondolom.
2: És ne felejtsük el mindemellett a nagyon fontos indok mellett azt is, hogy a zenének nagyon sok pozitív hatása van, nyugtató hatása van, olyan agyi dolgokra tud hatni, amivel jobban tudunk tanulni, esetleg van, akinek ez nagyon sokat segít, hogy tanulás közben zenét hallgat, vagy akár úgy, hogyha gyerek mesékben, akár egy Mickey Eger házában tanulják a számokat, és alatt a zene megy.
1: Pontosan, ez persze személyenként különböző lehet, de nyilván a zene hatással van az idegrendszeri folyamatokra, hogyha azt nézzük, hogy a legelső hang, amit hallunk mi, az édesanya szívdobogása az anyamében. Aztán a ritmikus mozgás, ahogy az édesanya jár, kell, nem véletlenül ringatjuk a kisbabákat is, miután megszületnek, hiszen ez számukra egy nyugtató dolog. Később az óvodáskorban a mondókázás, ritmusozás, ritmizálás is egy nagyon fontos dolog, és nem csupán szórakozás, hanem különböző idegpályákat fejleszt és köt össze. és ebben a korban jelenik meg a memorizálás fontossága is, ami később részt vesz az önszabályozás folyamatában, és innentől kezdve gyakorlatilag már oda is keveredtünk a zenéhez, adott esetben a komoly zenéhez is, úgyhogy mindenképpen mindenkinek ajánlom, hogyha a csemetéje olyan életkorba lép, akkor mindenképpen zenei fejlesztésre vigye el.
2: Szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok, és nagyon köszönöm ezt az értékes beszélgetést. Vendégem Gut Eszter és Gut Tamás volt.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük.
2: A Hamupipőke utolsó néhány taktusával köszönöm meg figyelmüket, a hangmérnök Molnár Endre nevében is. A szerkesztőt, Bode Esztert hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A 2024-es AUR Fesztivál egyik koncertjét idézzük. Avi Avital mandolin művész és a Mendelssohn kamarazenekar hangversenyét hallják, művészeti vezető Kovács Péter. A felvétel a Veszprémi Hangvilla nagytermében 2024. augusztus 1-én készült. Elsőként hallgassák meg Vivaldi eredetileg Lantra komponált D-dur versenyművét, jegyzékszáma 93-as.

Antonio Vivaldi 93-as jegyzékszámú D-dur versenyművét hallották. Avi Avital mandolinon játszik, közreműködik a Mendelssohn kamarazenekar, művészeti vezető Kovács Péter. Vivaldi C-dur mandolin versenye következik, jegyzékszáma 425-ös.

Vivaldi C-dur mandolin versenyét hallották. Avi Avidal most Giovanni Solima szóló mandolinra komponált prelüdjét játssza.

Elhangzott Giovanni Solimma prelűd szóló mandolinra. Kedves hallgatóink, Avi Avital és a Mendelssohn Kamara zenekar hangversenyét közvetítjük művészeti vezető Kovács Péter. Johann Sebastian Bach eredetileg hegedűre komponált ámol versenyműve következik most tehát mandolinon. Jegyzékszáma 1041-es.

Johann Sebastian Bach 1041-es jegyzékszámú A-moll versenyművét hallották. Avi Avital és a Mendelssohn kamarazenekar hangversenyét közvetítjük. Művészeti vezető Kovács Péter. Johann Sebastian Bach eredetileg hegedűre komponált D-moll partitájának 5. Csákonnát tételét hallják.

Bach 1004-es jegyzékszámú D-moll partitájának 5. tételét hallották. Avi Avital és a Mendelssohn Kamara zenekar hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Kovács Péter. Szulhán Csincadze 6 miniatűr.

Elhangzott Szulhán Csincadze hat miniatűr. Avi Avital mandolinon játszik, a Mendelssohn kamarazenekar művészeti vezetője Kovács Péter. Gil Aldéma in Csesedik Mood.

Elhangzott Gil Aldema in Chesedic Mood. Avi Avital és a Mendelssohn kamarazenekar hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Kovács Péter. Bartók Béla, román népi táncok.

0: Elhangzott Bartók Béla román népi táncok. A 2024-es Auer Fesztivál egyik koncertjét hallották, Avi Avital játszott mandolinon, közreműködött a Mendelssohn kamarazenekar, művészeti vezető Kovács Péter. A felvétel a Veszprémi Hangvilla nagytermében 2024. augusztus 1-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Bíró Katinka, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter Jazz Prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Fröschl Éva Lilla, a Bajor Állami Operaház kürt művésze mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ma se fogunk sok boldog történetről hallani, de aztán kijönnek meghajolni. Meghalt, leszúrták, nagyon szomorú, de aztán kijön és meghajol, és tapsolunk, szóval túlélte.
3: És az megnyugtatott?
2: És az meg, vagy? Igen.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Dietrich Fischer Disco, Schubert és Schumann dalokat énekel. Zongorán közreműködik Gerald Moore. A felvétel a salzburgi ünnepi játékokon a Mozarteumban 1956. augusztus 13-án készült. Franz Schubert hattyú dal, részletek a dalciklusból Heinrich Heine verseire. Atlasz az ő képe, a halászlányka a város, a tengerparton a hasonmás.

Részleteket hallottak Franz Schubert Hattyú dal című dalciklusából. Dietrich Fischer-Dieskau Schubert és Schumann dalokat énekel, zongorán közreműködik Gerald Moore. A felvétel 1956-ban Salzburgban készült. Robert Schumann a költő szerelme. Dalciklus Heinrich Heine verseire. Oly bűvös május este volt, bús könnyeimből támad, a rózsa a gerle a nap meleg fénye. Szép szemed, hogyha láthatom, a harmatot várja lelkem, a rajnánál nem sújt a vád, ha tudná az illatos rózsa, szól a fuvola és a hegedű, hallom a kedves hangját, egy ifjú járt a lányhoz, künnyárok az árnyas kertben, ma álmaimban sírtam, ha ringat az álom, ha lelkem édes vágyban, ha kínoz régi dallam.

Elhangzott Robert Schumann a költő szerelme, dalciklós Heinrich Heine verseire. Ráadásként válogatás hangzik el Robert Schumann Heine versekre írt dalaiból. Dietrich Fischer-Dieskau énekel, zongorán Gerard Moore játszik. A lelked, mint a rózsa, zöld hímesrét, holdas éj, vándorlás, szép idegen.

0: Ráadásként válogatást hallottak Robert Schumann Heine versekre írt dalaiból. Kedves hallgatóink, Dietrich Fischer-Dieskau Schubert és Schumann dalokat énekelt, zongorán Gerald Moore játszott. A felvétel 1956. augusztus 13-án a salzburgi ünnepi játékokon a Mozarteumban készült. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.

0: és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
1: Meghosszabbították az ukrán menedékesek védelmét. Több megyében és a fővárosban is károkat okozott a viharos szél. Változékony idő várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbelépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős, különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget nyújtson az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett tárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintjába a költségvetésnek. Hozzátette, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya, valamint a versenyképes magyar KKV-szektor. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganzábraám gazdaságfejlesztési program keretében induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó, influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és az egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Ami az időjárást illeti, sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 25 és 33 fok között alakul, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Mihelyt birtokomban volt a rendelet, munkához láttam. A Requiem szövege régóta áhított zsákmány volt számomra, s most, hogy megkaptam, valóságos tébolyjal vetettem rá magam. Fejem majd széthasadt, erjedő gondolataim forrongásától. Még fel sem vázoltam egy tételt, már is jelentkezett a másik, s mert képtelen voltam megfelelő gyorsasággal írni, gyorsírás jeleket használtam. Berlioz emlékirataiban a Requiemről.

Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Szejdl Dénes.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Bicó Fruzsina és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Szejrű Dénest hallják, és üdvözlöm itt a stúdióban a mai kvártett vendégeit. Itt van velünk Selejló Erzsébet szaxofonművész. Szia Erzsi!
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Petsza Balázs trombitaművész. Szia Balázs!
2: Szervusz, üdvözöllek!
0: És itt van velünk Mester Dávid, karmester, zongoraművész, zeneszerző. Szia Dávid!
3: Üdvözöllek én is, sziasztok!
0: A mai kvártetben Gershwin egy amerikai Párizsban című művéről fogunk beszélgetni, több előadást fogunk meghallgatni, összehasonlítjuk, és beszélgetünk mindenféle olyan témáról, ami közben eszünkbe jut, vagy esetleg előre készültünk vele. És talán egy ilyen érdekes témával kezdeném, és remélem, hogy nektek is lesz hozzá gondolatotok, hogy van itt nekünk egy különleges felvétel, amivel készültünk. 1929-ben készült. Ezt a darabot 1928-ban mutatták be. Ezen a felvételen cselesztázik George Gershwin. Hallgassunk bele ebbe a felvételbe, talán itt elsősorban nem is az összehasonlítás a lényeg, hanem az a kérdés, hogy mennyire számíthat etalonnak egy ennyire régi, akusztikailag és hangzásvilágban teljesen ma már idegennek számító felvétel, ami mégiscsak abban a korban született, ami hát autentikusság szempontjából semmiképpen sem elhanyagolható. Úgyhogy mielőtt bárki mondana bármit, jöjjön a zenei részlet.

0: a Victor Symphony Orchester játszott, Natalien Schükret vezényelt, tehát egy 1929-es felvételt hallottunk, recseget, ropogott, olyan volt, mintha egy dobozban vették volna föl, tehát mégis talán ez az egyik legautentikusabb felvétel az összes közül. Ti hogyan álltok ehhez? Annyira más a hangzásvilág, autentikusság kérdésében milyen gondolataitok vannak? Erzsi?
1: Azt hiszem, ez mindig egy összetett kérdés, mert ha van eredeti felvétel, illetve olyan felvétel, ami a zeneszerzővel együtt, vagy a közreműködésével, vagy az ott létével készült, mindig is figyelembe kell venni, hiszen ott volt lehetősége volt elmondani, de azért mindig óvatosan is kell kezelni ezeket. Én most nem néztem utána, hogy ezt pontosan milyen technikával rögzítették, de ugye annak idején sokszor csak azért játszottak bizonyos dolgokat gyorsabban, hogy ráférjen egy cilinderre, vagy ugye egy lemez egy oldalára. Tehát olyan sok szempont van, hogy tényleg mélyen bele kell menni, hogy az ember pontosan tudja, hogy hogy ítélkezzen, de az, hogy az egésznek van egy íze, az azt hiszem az talán a legfontosabb és legkevésbé elhanyagolható dolog.
0: Dávid?
2: Én azt gondolom, így a többi felvételhez képest erről a felvételről, hogy valahogy ennél éreztem, lehet azért, mert ennyi tömörítetten hangzik a minőség miatt, hogy valamilyen igazi nagy folyamat vagy egységesség az, amire van törekvés, és nem kimíveltség. Szóval, hogy az ízt, vagy az érzetet, vagy ezt a pici ilyen párizsi füstöt amerikázva, az nekem egyébként ez adja vissza leginkább. Zeneszerzőként, ha én működtem közre mondjuk bármiben, ami a sajátom, akkor én ugyanúgy, hogy a Bartók nem tudtam azt képviselni, amit én beírtam a kottába, és elvártam, és nem tudom, hogy meg fogjuk esetleg azt a részt hallgatni, ahol cselesztázik a Gershwin, de hogy ott is ő például eltér attól, amit leír egy picit. De azt gondolom, hogy jól áll neki a nem igazán ki műveltség, vagy szól, hogy ahogy szól, hogy ez talán így jobban adja vissza a hangulatát.
0: Marázs, neked mennyire volt idegen ez a fajta hangzásvilág, vagy ez a felvétel?
3: Egyáltalán nem, mivel nagyon sok régi zenét hallgatok. Ami régi felvétel, ugye ez egy 28-as darab, 29-ben vették fel, és a Gershwin ott volt személyesen, ezért így álltam hozzá a felvételhez, amikor hallgattam, és mint trombitás, a trombita szólókban volt egy-két meglepő dolog, amire nem számítottam előre, hogy bizonyos ritmikákat teljesen máshogy játszik, mint az általunk megkapott többi felvételen a trombitás. És nem tudom, mert igazából tendencia, hogy akár barokk zenénél, vagy régebbi zenéknél is régi hangszerekkel játszanak manapság, próbálják azt a frazírt, mindenféle előadásmódot lemásolni, ami régen lehetett. És most itt egy ilyen darab, amiből van egy 1929-es felvétel, és mégsem mondom azt, hogy teljes egészében ezt másolnám le, de biztos, hogy ez egy jó kiinduló pont.
0: Talán ez egy kicsit filozófiai kérdés is, hogy egy műalkotás, amikor elkészült, akkor mit tekintünk eredetinek, vagy mit tekintünk jónak, vagy legjobb megoldásnak, hogyha mondjuk erre a skálára akarjuk felrakni, aminél ott volt a szerző, mondjuk a darab születésének a egészen közeli állapotát, vagy azt az állapotot, amikor évtizedeken keresztül zenekarok csiszolgatták, és kialakult egyfajta nyelvezet e körül a darab körül, mert a többi felvételnél látni fogjuk, hogy azért nagyon hasonlóak tudnak lenni, és vannak olyan részletek, ahol markánsan eltér ez a felvétel. Például a gyorsaságot, illetve ez a felvétel a legrövidebb, és nem hiszem, hogy csak az lenne a szempont, hogy fölférjen a lemezre, hiszen azt tudjuk, hogy Gershwinnek a bemutató nem tetszett, mert lassúnak ítélte. Tehát el tudom képzelni, hogy ez egy kompenzáció, hogy megmutatta, hogy talán ez a tempó az, ami hozzá közel áll.
1: Én azt hiszem, ide még be kell hozni még egy dolgot, ami egy nagyon erős változó, és néha megfeledkezünk róla, az az ízlés, és az aktuális előadói, hogy úgy mondjam, divat, hiszen teljesen mások a hangideálok ma, bármelyik hangszerről beszélünk, szerintem akár a trombitáról, akár a szaxofonról, de ha fuvolát hallott az ember, vagy hegedűsöket, hogy ugye a korabeli híres hegedűsöknek a hangja, illetve a frazeálása, mindenki nagy tisztelettel van iránta, de egyáltalán nem így játszunk, és nem így frazeálunk, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy szerintem még ezt, mint paramétert érdemes belekalkulálni, akár ebbe a 29-es felvételbe, vagy van egy felvételünk Bernstein vezényletével, majd a John Williams a 80-as évek végéről, tehát, hogy azért itt évtizedenként, vagy 20 évenként van egy ízlésváltozás is, és amikor újabb és újabb felvétel készül, nyilván reflektálunk az eredetire, de közben mindig modernizálódik az aktuális hangzásideál, vagy akár csak egy zenekarnak a hangzásideálja.
3: Én azt gondolom, a Dávid tudná talán a legjobban megmondani, mint zeneszerző, hogyha ír valamit, és azt eljátsza neki egy zenekar, hogy tessék, ezt írtad, akkor nyilván a zeneszerző nagyon megörül, hogy jaj, de jó, hogy végre megszólalt ez a darab, és biztos, hogy tudna 150 dolgot mondani, hogy mit kéne máshogy, de talán idő sincs rá, hogy mindenre sor kerüljön.
2: Hát az én tapasztalatom az inkább az, hogy a notáció az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy az ember az gondol valamit, hogy ez a kotta kép, amit ő leír, az mit sugároz, és abból mit olvasunk ki. És ez egy ilyen örök érvényű vita szerintem, hogy most csak azt kell lejátszani, mondja Ravel, ami a kottában van, hát igen, de mi van mögötte a rengeteg elem, de inkább ami ide vonatkozna válaszomban, az az, hogy a revidiálás akár egy próba folyamat alatt, tehát akár ott is, én még azt is el tudom képzelni, most ebben semmilyen személyeskedő hangvételt ne vegyetek, hogy nekem volt már olyan, hogy egy adott zenekaron belül egy adott zenekari művész miatt kellett úgy éreznem megváltoztatni egy szólóállásban dinamikát, vagy artikulációt, mert esetleg ő neki az nem sikerült úgy lekötni, felkötni, úgy visszavenni egy hangot, vagy értitek? Sok minden múlik, és sok minden van, ami nyilván papíron marha jól működik, kitalál az ember egy arányrendszert dinamikákkal, aztán jön egy nagyobb hangú fuvalista, akinek a piánója az már annyi, mint másnak a forte, aztán jön egy jobb hangszerrel a kezében ülő hegedűs, akinek egy nagyobb hangú hegedűje van, szóval, hogy sok minden, és akkor hirtelen ott is megint be kell változtatni az arányokat. Nekem ez egy ilyen nagy tanulság volt, persze most nem ehhez a darabhoz tartozik úgy, de hogy mint zeneszerző, hogy a Bartók is nagyon sok dinamikát változtat a koncertóban, miután a Kusevickivel próbálják nagyon sok mindent átír dinamikába, mert vagy azt kéri, hogy ezt mégiscsak mind a három fuvala játsza, vagy ilyesmi, mert nem szól át. Ez a legjobbakkal is megesik, úgyhogy én ezt tudnám erre mondani, hogy, és bocsánat, hogy ez a színházas képpel élek, de mégiscsak abból a világból jövök, hogy nem a bemutatóval ér véget ugye a darabnak a próba folyamata, hanem utána, és hát ez meg aztán végképp. De én még kérdezhetnék esetleg tőletek, mint szaxofon és trombita.
3: Természetesen.
2: Hogy, ha mondjuk, azt mondjuk, hogy ezt a darabot elővesszük, és van egy szimfonikus zenekarunk, és abban vannak ezek a hangszerek, amik akár egy ilyen érdekes megoldás is lehet, hogy ti mit gondoltok arról, hogy mondjuk csak erre három jazz szaxofonost felkérni, hogy ezt ők játsszák mondjuk, aminek azt lehet mondani, hogy az íz az, vagy azt lehet közel, vagy egy olyan frazírozású jazz trombitás, vagy hogy pont az a lényeg, hogy ezt klasszikus zenészek adják elő. Ti erről mit gondoltok?
1: Szerintem próbált ki.
2: Hát ez egy érdekes dolog. Mind a kettőnek megvan biztos az előnye és a hátránya, csak hogy nektek erről mi a gondolatotok?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én láttam erre jó példát, aha, és olyan esetet, amikor ez lett volna az ötlet, és mégsem működött jól. Nyilván kérdés, hogy most kifejezetten erről a darabról beszélünk, vagy úgy unblock egy bármilyen olyan műről, ahol érezhető a jazz behatás. Ez még az adott jazz szaxofonosoktól is, vagy jazz trombitásoktól is függ, hogy mennyire jól olvasnak kottát, mennyire tudnak beilleszkedni egy szimfonikus zenekar intonációjába, hiszen egészen más, hogyha valaki egy életet kis kombókban tölt el, vagy rendszeresen játszik big bandben. Szerintem a szimfonikus zenekari intonáció és együttjáték teljesen más, de ebbe viszont Balázs sokkal jártasabb, mert ő sokkal többet jár át a műfajok között, mint én.
3: Hát szerintem abszolút klasszikus dolgok, technikai dolgok vannak leírva, trombita szólamnak mindenképpen, a szaxofonban is azt hiszem, úgyhogy hát jazz trombitásokat nem ültetnék be erre a darabra, nem tudom megmondani, hogy miért.
2: De nem az egész darabra, hanem mondjuk csak arra a lassú részre, ahol ilyen nagyon kitett.
3: Na, annak például nagyon jót tenne, de amúgy a darab többi részében szerintem a három klasszikus trombitás, akik szimfonikus zenekari műveket szokott előadni és ilyen darabokban játszani, szerintem teljesen jó, mivel az Erzsi mondta, hogy én játszom jazzt is, én nagyon szeretem az ilyen műsorokat, Bernstein, Gershwint, ahol jazzesen kell játszani, de klasszikus keretek között, úgyhogy mindenképpen jó, hogyha valaki hallgat ilyen zenét, vagy már játszott bármilyen jazz zenekarban, legyen az big band, vagy kisebb kombó, de inkább a klasszikus zenészek mellett döntenék én is.
0: Engem ez nagyon meglep, mert én nagyon sokszor érzem azt, hogy amikor trombitások, klasszikus zenei trombitások, akiknek kifejezetten az a szakmája, hogy a Haydn-t, meg a Mozartot, meg a Beethovent megfelelően játsza, és kap egy ilyen darabot, esik el vele. próbálja nagyon lazán játszani, de igazából annyira bugyuta. És biztos vagyok benne, Balázs, amikor te hallasz egy ilyet, akkor te is érzed azt, hogy ennek a csávónak semmi köze a jazzhez, csak próbál lazának tűnni. És hogy nem az van, hogy pont ezeknél a daraboknál nagyon nagy szükség lenne arra, hogy igen, valaki legyen jártas, beszélje a jazznek a nyelvét anyanyelvi szinten.
3: Hát többféle megfogalmazása van például ennek a trombita szólónak a darabban, és nem akarok senkit sem kritizálni igazából, mert a felvételek is, amiket küldtetek, bostoniak, londoniak, New York, hát a világ legjobb trombitásai játsszák ezeket a szólókat. Nyilván egy-kettőben érzem azt, hogy soha életében nem játszott hasonló zenét, vagy jazz zenét, de mint maga tudása, hogy tud trombitálni, az le a kalappal mindegyik előtt. Mit mondhatnék?
0: Fogunk még a trombita szólós résszel foglalkozni. Most azonban hallgassunk meg egy olyan felvételt, ami talán a skála túloldalán van ehhez az 1929-es felvételhez képest. 2003 Waldbühne, Berlini Philharmonikus Zenekar játssza ezt a darabot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Nekem pont ennél a felvételnél volt olyan érzésem, minden tisztelettel együtt, hogy itt valami olyasmit játszanak ezek a zenészek, ami a fő sodorvonalon nekik inkább kívül esik, és én éreztem ezt a kockásságot, azt, hogy nekik ez annyira nem az anyanyelvük, mint amennyire mondjuk Mahler, vagy Bruckner, vagy Mozart, vagy Beethoven.

0: berlini filharmonikusok játszottak, ez a felvétel 2003-ban született. Én nagyon azt éreztem, hogy egy kicsit szögletesen játszanak, valahogyan így képzelem ezt, amikor klasszikus zenészek összeállnak valami jazzeset játszani. Nektek milyen benyomásaitok vannak a felvétellel kapcsolatban?
1: Én csak annyit tudok elmondani, hogy ha jól láttam a videón, akkor oda van készítve egy bőgő és egy dob. Mert hogy ezen a koncerten volt egy Marcus Roberts nevű vakzongorista, aki Wynton Marsalis világhírű trombitásnak régen a kvártettjét alkotta ezzel a dobossal, ezzel a bőgőssel. És ezen a koncerten azt hiszem, hogy Kék Rapszódiát játszottak még, viszont egy olyan átiratban, hogy lemegy az eredeti, de közben ki vannak nyitva a zongora szólós részek, és ott improvizálnak a jazz zenészek, a jazz kvartett. Úgyhogy hát nehéz egy ilyen együttesről mondjuk negatív kritikát megfogalmazni, de a tény az, hogy egy picit lendületlenül indul az egész, ha ezt mondhatom róla, viszont nekik is van mindenféle fellépésük, akár itt a Marcus Roberts kvartett kapcsán azért ők játszottak már nagyon különböző koncertszituációban, és biztos, hogy nagyon sokat tanulnak is ezekből.
2: Én megint csak az ízlés kérdés körét tudnám behozni, hogy olyan sokfélék vagyunk, és olyan különböző dolgokat gondolunk bizonyos zenékről, és ha szerintem minden kommentár nélkül játszik egy amerikai zenekar, akik azért úgy nőnek föl emberek, hogy a jazz az úgy mindig ott van, része a képzésüknek, olyan nincs, hogy ott valaki úgy tanul zenét, hogy olyan tiszta vérű, steril, klasszikus zenész, mint ahogy azt itt Európában ugye képezzük az embereket, az teljesen másképp szólal meg, mint itt, akik aztán nagyon sokan úgy végeznek, hogy egyáltalán nincsenek tisztában a műfajnak a sokrétűségével. Eleve, amikor azt mondjuk, hogy jazz, de melyik jazz? Tehát melyik korszaka, melyik irányzata, swing, nem swing kérdésköre. Tehát ennek is van most már a jazznek, mint műfajnak is van egy cirka 100-150 éves történelme, és rengeteg leágazása, és ezt egy kalap alá vonni szerintem nagyon nehéz, és nem is biztos, hogy kell. Tehát valószínűleg a németek ezt gondolják az amerikai zenéről. Érdekes lenne meghallgatni, hogy egy amerikai zenekar hogy játszik Mahlert, hogy ők mit gondolnak, vagy éppen Brucknerről. Valószínűleg nem ugyanazt, amit a németek a sajátjukról.
3: Én nekem még annyi észrevételem volna ez a felvételhez, hogy kicsit, és ez karmester függő, elemezve van szerintem nagyon az, hogy vannak szakaszok benne, és van a fejében egy gondolat ennek a karmesternek, hogy melyik szakasznak, illetve zenei anyagnak milyen tempó áll jól. És ezért függetlenül attól, hogy a partitúrában erre van-e utasítás, vagy nincs, ő vált tempókat. Viszont nem ráfutással, nem előkészítve, hanem elvágólag, amit éppen annak az aktuális téma lejtésének megfelelőnek érez, vagy leginkább legkönnyebben előadhatónak gondol. Ott ez például szabadon van, és ez szerintem egyébként hozzáad még a kockássághoz pluszban. Ez kicsit lehet erős, de hogy egy ilyen nem bízás az anyagokban, hogy ezek meg tudnak születni egy tempóban akár, és egy tempón belül milyen arculatot ad ki, hogyha mindegyik anyag egy metrumban megy kvázi.
0: Én csak azért mertem egy kicsit élesebb kritikát megfogalmazni ezzel a felvétellel kapcsolatban, mert mégiscsak a berlini filharmonikusokról van szó, és lehet, hogy ez a nevük, de azért ők a világ egyik, hanem a legjobb zenekara. És ahogyan elvárjuk tőlük, hogy a cseh nemzeti zenét a megfelelő artikulációval játsszák, ahogyan lehet, hogy Bartókot nem fognak soha tudni úgy játszani, mint ahogy egy magyar zenekar, de azért mégis nagyon fog hozzá közelíteni. Ahhoz képest nekem ez a fajta artikuláció távol volt ahhoz, ami, hogy mondjam, pont egy ilyen szabadtéri koncerten érzetben elvárható lett volna. Nekem furcsa volt az, hogy ezeket a kis előkéket, a kis díszítéseket annyira klasszikus zenésen játszották, szóval ez egy kicsit vitatkozva veled, nem várható el a világ egyik, hanem a legjobb zenekarától, hogy jobban beszélje a külföldi nyelvet zenei szinten. Az egész zenekar egy multikulti, olyan, mint egy foci csapat, berlinieknek mondjuk őket, de ott az egy olvasztó tékely.
2: Igen, viszont szerintem teljesen más egy közeli kultúrának a nyelvezetét megérezni, és átvenni, és megpróbálni azt beszélni, és teljesen más az óceán túlfelén lévő. Én megint azt tudom mondani, hogy amennyit én beszélgettem amerikai zenészekkel, és az ő képzésük annyival másabb, mint a miénk. Nekik ez annyival természetesebb, hogy én nem tudok haragudni európai zenészre, aki nem érti azt a fajta frazírt és artikulációt, mert azt mondja, őt ez sose érdekelte. Már valaki más meg lehet, hogy azt mondja, hogy őt meg a barokk zene nem érdekelte. Az más, hogy ha nem érdekli, akkor nem biztos, hogy kell játszani. Ugye az meg megint egy más kérdés. Szóval nem tudom, én egy kicsit megbocsátóbb vagyok talán.
0: Én is abszolút megbocsátó vagyok. Nyilván itt, hogy mondjam, a kérdés az szerintem fontosabb, mint a válasz. Csak mondjuk azt már lehet látni a nagy európai zenekaroknál, és szerintem ez most már egyre divatosabb itt a Magyarországon is, hogy van az a fajta időkorlát visszafelé, amit már nem vállal be egy szimfonikus zenekar. Tehát még barokkot játszanak, de azt is már nagyon óvatosan igyekeznek, egy csomó zenekar korhű hangszereket szerez be, tehát egyre inkább az a divat, hogy mindent játszunk úgy, ahogyan azt játszani illik. És hogy érdekes, hogy ez visszafele inkább működik, és előrefele pedig nagyon furcsán, tehát például az, hogy hangszerválasztásban ez megfelelő legyen, hogy német rendszerűvel, vagy amerikai rendszerű, vagy dacse trombitával, vagy pisztonnal játszanak, vagy nem tudom, tehát hogy azért ilyen dolgokra szerintem manapság már egyre inkább figyelnek a zenekarok, nem Balázs?
1: Ismerek a berlinieknek olyan felvételét, Bernstein West Side Story-t, ami viszont nagyon jó felvétel, és szerintem fényévekkel jobb, mint ez az általunk most hallgatott Gershwin, úgyhogy ez tényleg, ahogy a Dávid is mondta, karmesterfüggő is, éppen a zenekar a szabadságáról tére vissza, vagy benne vannak az évadban, úgyhogy sok mindentől függ.
2: Szerintem még ami a zenekari létnek talán a legnehezebb feladata, hogy egy hangszeres zenész beül ugye a helyére, a székére, a pultja mögé egyfajta elképzeléssel, és aztán jön egy karmester, akinek más képe van az egészről, és elkezdi ugye a zenészeknek a szólóit formálgatni. És valaki ezt abszolút ilyen gyurmaszerűen át tudja venni, van, aki meg éppen ezért válik ki kevésbé természetessé, mert az már nem a sajátja. Olyan is előfordulhat, hogy jön egy vendégkarmester nagyon-nagyon más nézetekkel, mint amihez a zenekari zenészek szokva vannak, és amit elkezd formálni az egészből, az mégis olyan idegenné válik. Tehát ott az adott helyzetben a zenésznek azt kell csinálni, amit a karmester mond, ugye ez a zenekari hierarchia. Nem tudjuk, hogy mi a háttere ennek az egésznek, hogy ez így szólalt meg.
3: De amennyire én emlékszem, aztán javítsatok ki, ha tévedek, úgy emlékszem, hogy ezen a szabadtéri koncerten pálca nélkül vezényel a karmester és egy távol keleti, igaz?
1: Igen.
3: A karmester. Igen, szóval, hogy
1: Ozava?
3: Ez is egy nagyon internacionális találkozás. Viszont egyébként én még egyetlen egy mondatot szeretnék hozzáfűzni a jól fésültséghez, az pedig ezeknek a taxidodáknak a tisztasága, hogy azt éreztem a Gershwin, még lehet, hogy ez az eredeti vásárlásból megmaradt dudák azon a felvételen, de hogy ha ezt mondjuk nagy zárójában nevezhetjük gegnek, vagy egy ilyen integrálása egy ilyen hangszernek, akkor szerintem már inkább az áll jól, hogyha az negyed hanggal arrébb van, vagy háromnegyed hanggal is. Itt még azt éreztem, hogy még ez is
2: unisono
3: pontosan
2: van.
3: Ugyanolyan gyönyörű, tiszta, olyan A, olyan B, olyan C és olyan D hangokon szól meg, amitől megint csak a sterilitás növekszik, pedig szerintem az, hogyha az ott egy ilyen keményen gegésbe van vállalva, hogy autódudákat nyomkodnak, akkor az már egy igazabb érzést ad nekem, mint hallgató.
0: David, kérlek akkor, hogyha már így belekezdtél, akkor azt is mesélj el a hallgatóknak, hogy egyáltalán miért hallunk autódudákat ebben a darabban?
3: Hát, mert a Gershwin szerette volna, hogy legyen benne, és elment, úgy olvastam, hogy elment egy barátjával venni konkrétan egy autószalomba. Tulajdonképpen segítette volna megjeleníteni ugye azt a fajta forgatagot, amit ő amerikaiként ott a Párizs utcáin tapasztalt, vagy látott ebben. Ezért nem talált olyan ütős hangszert, ami megfelelően leképezte volna ezt.
0: Nagyon örülök, hogy szóba hoztad a dudáknak a hangolását, mert a következő felvételben én pont azt figyeltem meg, hogy nem is a hangolás a legérdekesebb, hanem a ritmus, amiben szólnak. Mindjárt a New York-i filharmonikusok felvételét fogjuk hallgatni, Leonard Bernstein vezényel, és azt vettem észre, hogy előre bukik a dudálás, nem feltétlenül pontosan exaktul ritmusba jön, ami egy kicsit kibillenti a hallgatót, és valahogy még inkább átjön az a fajta forgatag, az a fajta zsizsegés, amit talán Gershwin ezekben a részekben üzenni vagy sugalni akart.

0: a New Yorki filharmonikusok játszottak Leonard Bernstein vezényelt 1974-ben készült a felvétel. Balázs, azt mondtad, miközben hallgattuk ezt a részletet, hogy neked az is lehet, hogy ez a felvétel tetszett a legjobban az összes közül, amit elküldtünk. Miért?
1: Igen, hát számomra ez a legtermészetesebb, ahogy a különböző tempók egymásba torkollanak. Bernstein amúgy is nagy kedvencem, úgyhogy szerintem ő itt elkapta a lényeget, bár nem minden szituációban tetszik a tempó. Volt itt az elején egy olyan, amikor túl direkt lelassult, azt egy picit mesterkéletnek tartottam, de egyébként az összes felvétel közül nekem ez volt a kedvencem. Autó Dudáról jutott még eszembe, hogy szerintem manapság, de ezt inkább kérdezem, lehet, hogy jobban tudjátok, hogy annó ugye Görsfin elment egy autószalomba, és ott vett az autódudákat, de manapság ez hogy működik, hogy az ütőhangszergyártó cégek gyártanak ilyet, és szerintem innen-onnan meg lehet rendelni, és ott nyilván az a lényeg, hogy minél tisztább legyen ez az A, ez a D, és már nem fogja azt a fajta koszosságot nyújtani, mint amit 80 évvel ezelőtt mondjuk.
0: Igen, most már azért más autódudákat gyártanak.
2: Nekem még az jutott eszembe, hogy a Dénes mondta, hogy ezen a felvételen az autódudák egy kicsit előre buknak, hogy akárhányszor kerül elő ez a darab, vagy néhányszor én is játszottam különböző zenekarokkal, azért az első próba az mindig olyan mosolygós, mire az ütősök megtalálják azt a tempót, hol megszólal, hol nem szólal meg, tehát egyáltalán nem könnyű őket tényleg egyenletesen ebben a sebességben megszólaltatni, és azt hiszem, akár hány zenekarnál játszottam, ez mindig az első próba erre rámegy, hogy az ütősök megtalálják a dudáknak a fogáspontjait, hogy azok úgy szóljanak.
3: Aztán a zenekarok elviszik generáloztatni az autódudáikat. Én egyébként annyit csatlakoznék hozzád, Balázs, hogy mondod, hogy esetleg ez a te kedvenced is, hogy a Bernstein, de szerintem itt pedig bejön egy olyan vonal, hogy ugye Bernstein azért egy zeneszerző is. Tehát máshogy elemez nyilvánvalóan egy darabot, hogy hogy kell azt elvezényen is. Emellett nem elhanyagolható az, amit a színházhoz hozzátett. Szerintem talán azért, mert a leginkább képi, ahogy ő vezényli. Tehát szerintem az övé az teljesen filmszerű, és ezek adalékok, hogy ő zeneszerző is, tehát úgy elemez egy partitúrát, és még egy színházi ember is, tehát mégiscsak van nagyon híres musicalje. Ezek szerintem mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy ez ennyire flott legyen, és tényleg egyébként ezt most éreztem én is, hogy nagyon képszerű az egész előadásmód, ami szerintem fontos egy ilyen, mert kimondhatjuk, hogy programzene, egy programzenénél.
0: A trombita szólós részre ugrunk. Mielőtt bármelyikbe is belehallgatnánk, Balázs, hozzád fordulok, itt azért van egy érdekesség beírva a kottába. Valami kalapba kell fújni.
1: Így van. A kottába be van írva a trombitásnak, hogy felt crown, azaz fields korona. Ez lehet egy trombitának például a hangszernek a zsákja, amiben elrakják próba után a trombitások a hangszert, hogy ne sérüljön meg. Ezáltal van olyan hangja a trombitának, mint hogyha egy kicsit messzebbről szólna. Nem annyira hangos, kicsit tompább, meg kell tanulni vele fújni, nem annyira egyszerű így elsőre, de egyébként nagyon jót tesz ennek a szólónak is, és Görsfinnek van egy zongora versenye, egy F-dur zongora verseny, amiben szintén van egy ilyen felt crown sordino a trombita szólónál, és játszottam már mind a két darabot, szerintem nagyon nagy feeling ezzel játszani.
0: Te milyen segédeszköz szoktál bevetni? Zsákba fújsz, szordinóba fújsz, mi a te...
1: Én legutóbb, mikor játszottam ezt a darabot, akkor zsákba fújtam, viszont volt egy olyan, amikor kalapba, és ha jól emlékszem, akkor te tartottad nekem a kalapot.
0: Igen, volt ilyen, de nekem az rémlik, hogy a koncertre beraktunk egy állványt, hogy mégiscsak elegánsabb legyen.
1: Valami rémlik, de azért néha rásegítettél, hogy nehogy leessen, igen.
0: És egyébként még azt mondd el, hogy mi ebben a kihívás, mert azért, nem tudom, talán laikus hallgató azt gondolná, hogy az ember belefúj a trombitába, aztán, hogy ott előtte van-e kalap, vagy nincs kalap, az végül is már tök mindegy.
1: Hát így, hogy rákerül egy kalap, vagy szordinó, vagy zsák, így egész más lesz a belső nyomása. Addig viszonylag hangosan trombitál a játékos, és ott pedig egy szóló állás, nyilván kicsit izgul is az ember, és meg kell találni azt a fajta nyomást, hogy még jól szóljon a hangszer, de közben hajlékony tudjon maradni, és ezt a, hát nem mondom, hogy nagyon nehéz technikailag, de nem annyira egyszerű anyagot el tudja játszani lazán, és viszonylag korhűen, mert már erről beszéltünk, hogy ez is azért fontos.
0: Elsőként a londoni szimfonikus zenekar játszik André Previn vezényel.

0: New York-i filharmonikusok játszottak, Leonard Bernstein vezényelt. Balázs, elsőként téged kérdezlek, melyik tetszett jobban?
1: Nem is tudom, technikailag mind a két játékos fantasztikus. Amilyen hangon megszólal a trombita, az nekem nagyon tetszik mind a kettejüknél. Viszont ha jól tudom, akkor ez az a téma, amiben Gershwin valahogy a honvágyat szerette volna érzékeltetni Párizs utcáin. Sétálgat, viszont mégiscsak jön az amerikai honvágy. Na most én ebben egyikben sem éreztem annyira az amerikai zenének a lazaságát. Technikailag nagyon tetszik mind a kettő, nem egészen így képzelem el az előadásmódot, és ami még eszembe jutott, hogy nagyon érdekes, hogy senki nem mondja ki, hogy közben a kíséretben hogy kell frazeálni ezt a részt a fuvoláknak akár. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta, teljesen egyszerűen, mert az első felvételnél a londoniaknál ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da kicsit megszfingelik, és ezt nem tudom, hogy a karmester kérésére csinálják így, vagy mindenki saját kútfőből dolgozik, és akkor egyszer csak összeáll egy ilyen massza, hogy a kürtösök nem szfingelnek, a fuvolisták igen, a trombitások szintén. Szóval valahogy még sincs annyira összefésülve, mert sok minden viszont nincs odaírva a kottába, aminek lehet, hogy oda kéne lennie írva.
0: Te ilyenkor szólistaként, hogyha a karmester nem figyelmezteti akár a fuvolista, vagy akár a kürtös kollégákat, akkor mit csinálsz? Próbaszünetbe odamész, hogy figyeljetek, találjunk valami közös nevezőt, vagy hogy kell elképzelni?
1: Dehogyis. A kis szendvicsemet megeszem. Nyilván, hogyha annyira zavaró, és elfogadják, akkor lehet a másiknak kritikát adni, én ugyanúgy elfogadom, viszont nem biztos, hogy bele kell menni ilyen játékokba.
2: Érezhető talán tulajdonképpen pici rá glisszandózások ezekre a kék hangokra, amit nem ír egyébként ugye a kotta. Miközben egyébként nagyon sok helyen a Gershwin nem rest kiírni glisszandókat. Tehát ez nagyon kérdéses, mert megint csak a notációban keveredünk bele. Viszont amit biztosan nem ír, az az, ahogy átírták itt a pergődobon a ritmust. Hiszen az egy gyors, most nevezzük egy gyors swingnek, tettadattadatta, vagy hát nem tudom, mi szeretett volna lenni. De itt nem elégedtek meg, vagyis a Bernstein ezek szerint azzal, hogy egyforma 16-odok legyenek, hanem ugye átírták a ritmust. Én egyébként mindegyikkel tudok menni, szóval, hogyha érvényes az előadásmód, akkor lehet, hogy vannak olyan művek és olyan darabok, ahol egyszerűen ezt nem lehet, de egy ilyen jellegű darabnál én azt gondolom, hogy ez belefér. És még, hogyha valaki olyan lélekkel trombitálja, akkor még lehet, hogy ennél több glisszandó és pici kosz vagy füst elférne benne, de az egy nagyon érdekes dolog, hogy ha máshol, más szólamoknak ki tudja írni a glisszandót, akkor ide miért nem vajon?
1: Szerintem abszolút a trombitásra bízta. Szóval ebben a zenében, a kíséretben oda kéne írni, mert az nem egy szólót. Meg kéne mondani pontosan, hogy mit kell csinálni, viszont a szólistára rábízza, hogy most ő glisszandózik, azaz csúszkál egy picit a hangok között, vagy sem.
0: Azt is lehet látni, hogy néha kalappal játszanak, nem végig ugyanazzal a szordinált állással fújják végig, hanem az egyik kezükbe tartják a kalapot, és akkor néha kicsit nyitnak rajta, néha kicsit zárnak, ez is a előadói szabadság része tud lenni?
1: Persze, abszolút igen. Hát, hogyha elveszed a kalapot, akkor annál hangosabb a trombita, nagyon rászorítod, akkor kicsit mélyebb is lesz a hangja, nehéz ugyanazt a hangot tartani, mert kicsit lejjebb megy, de ezzel abszolút lehet játszani, és amit az előbb beszéltünk, hogy Dávid mondta füstösséget, én meg mondtam a honvágyat és az amerikai életérzést, szóval abszolút belefér, hogy ez egy ilyen, mint hogyha egy füstös lokából szólna egy jazz trombita, legalábbis nekem ez azt jelenti, ez a szóló, és nem kell annyira egyenesen elképzelni, bár az is nagyon jó előadás, szóval a lényeg az, hogy össze legyen fésülve, és egységes legyen zenekaron belül, hogy ők most mit szeretnének csinálni, és nagyon sok zenekarnál egy szólam ezt csinál, a másik pedig azt, és az számomra nem annyira jó. Szóval többféle eljátszási mód létezik, amit én elfogadok és jónak tartok.
2: Én az Erzsitől szeretnék kérdezni, hogy mondtad, hogy már játszottad többször ezt a darabot, és mind a háromfajta szaxofonon, vagy melyik szaxofonon?
3: Azt hiszem a bariton szólam az kimaradt. Altoztam, tenoroztam, illetve ugye két verzióban szokták játszani, tehát eredetileg ez egy alt, tenor és bariton szaxofon, akik egy ponton viszont három szoprán szaxofonra váltanak.
2: Ó.
3: És van egy olyan redukció, ahonnan ez a váltás ki van véve, és alt-tenoron és bariton mennek végig a szólamok. Tehát ezt a két verziót is játszottuk, most legutóbb egyébként pont a váltós kottát kaptuk meg, és akkor ilyen le kell tenni, és nagyon látványosan megjelennek a szopránok. És nem is emlékszem, hogy ha nem is állított föl minket a karmester, de kérte, hogy emeljük föl a csöveket, hogy tényleg kiszóljanak. Ugye ez az a pillanat, ahol bejönnek a szaxofonok, tehát ott ülünk majdnem 10 percen keresztül dolog nélkül.
2: Ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire stresszes, hogy gyönyörű egyszerűen szólalja meg ez a hármas hangzat pianissimon.
3: Hát, nézd, a szaxofonos élete az egy ilyen stressz, mert a legtöbb zenekari szólónk az körülbelül ilyen, hogy egy fél órás darabban valahol a 12 és feledik percnél egyszer csak meg kell szólalni, és semmi más nem szól, tehát hogy valahol talán ehhez szokunk hozzá a legjobban, és az mindig egy ilyen nagyon kiemelt helyzet.
2: De itt még azt is lehet mondani, hogy ha nem látnám itt magam előtt a partitúrát, én nem hallanám.
3: Na, épp ezt akartam mondani, hogy készülünk erre, ugye zenekari állásként tanuljuk, és egy laikus szerintem nem szúrja ki. Tehát mindenki a trombitára figyel, a gyönyörű trombita szólóra, hogy hop-hop megjelent a háttérben három szaxofon.
2: Hát bennem is kérdés,
3: hogy van-e akkora nagy jelentősége, vagy nem szólhatott-e volna ugyanolyan szépen három kürt. Nyilván későbbiekben talán jobban kijön az a szaxofonos hangzás, de itt pont ebben a helyzetben, a belépési pontnál szerintem legtöbb embernek fel se tűnik, hogy megjelentek a szaxofonok.
2: De lehet, hogy ott motoz a honvágy.
1: Szerintem fontos, szól. Pontosan a honvágy, egyszer csak jönnek a szaxofonok, a jazz klub, a big band.
3: Valószínűleg igen, egy ilyen vonatkozása van. Egyébként visszakapcsolva még a ritmusra és a Gershwin interpretációra, ugye ugyanúgy, ahogy itt például a három prelüdben, középső tétel, ugye a lassú, az is egy vitatott, szerintem ez sok mindenkinek van a fülében, hogy nem egyszer halljuk azt, hogy swingelve játsszák már az elejét is. Holott mit csinál a Gershwin? A közép részben, ahol ténylegesen swinget szeretne, ott nyújtott ritmust ír. Szóval ilyen szempontból én nem vagyok benne biztos, hogy ennyire szabadon kell kezelni az ő ritmus leírását, mert ő megtalálta annak a módját, és ott lehet egy kicsit hitelesebben előadni, hogyha a nyújtott ritmusait az ember nem precízen játssza, hanem inkább ezzel a fajta ilyen jazzes hangsúlyozással. És hogy ez ilyen téves gondolat, hogy a jazz az egyenlő a swinggel. Szerintem a jazzben a hangsúlyozás az sokkal-sokkal fontosabb, és hogyha valaki abból indul ki, és inkább a hangsúlyozással próbálja meg a jazzes karaktert megfogni, akkor az mindig egy hitelesebb, mint hogyha ezt ritmikában próbálja leképezni. De ez az én gondolatom erről.
1: Még valami eszembe jutott erről a trombitálásról, hogy én nem emlékszem már, hogy hallottam valakitől, vagy álmodtam esetleg, de az interneten minden esetre nem találtam meg, hogy mikor ezt a darabot felvették, akkor a Gershwin az akkori legnagyobb sztár trombitást, Harry James-t megkereste, illetve a menedzsment felhívta a Harry James-t, hogy meg kéne mutatni itt a trombitásoknak, hogy ezt a szólót hogy kéne eljátszani. És mondta a menedzsment, hogy sajnos a Harry James most házon kívül van, a jachtján pihen. Hú, hát akkor egy helikoptert indítunk, és akkor meg tudnám mutatni? És nem tudom, hogy mikor hallottam ezt a sztorit, de sokat gondolkoztam, hogy ez most tényleg igaz lehet, vagy nem. És annak idén utána néztem az évszámoknak, hogy csak úgy évszám alapján ez így lehetséges-e, és egyébként igen, és a Harry James tényleg akkor a sztár volt, hogy simán lehetett neki jachtja, és ő tényleg ezt a fajta trombitálást képviselte, ahogy ennek a szólónak meg kell szólalnia, úgyhogy van benne realitás szerintem.
0: Ismét két nagyon különböző felvétel következik, elsőként a Victor Symphony Orchestra előadását halljuk.

0: Boston Pop zenekar előadását hallottuk, John Williams vezényelt, 1989-es a felvétel. Azért szerettem volna egymás után meghallgatni ezt a két felvételt, mert nagyon különbözőek. Nyilván korban is, hangzásban, akusztikailag mindenhogy. Nekem ez a második, ez, amikor hallgattam, akkor azt írtam elé, hogy etalon. Azok közül, amiket hallottunk. Annyira, nem tudom, én nem vagyok jazzzenész, Balázs, javíts ki, hogyha nincs igazam, de valahogy én annyira jónak éreztem ezt. Pont annyira volt hajlékony, pont annyira volt könnyed, pont annyira volt szabálykövető, és én még a honvágyat is felfedeztem benne.
1: Ez tényleg nagyon jó, ez nekem is tetszett nagyon.
0: És hát ott volt a Victor Symphony Orchestra felvétele, az pedig hát, mint hogyha egy másik darab lenne, nem?
2: Abszolút, hát a tempó az ugye összehasonlíthatatlan. Ki tudja? Jó lett volna akkor meginterjúolni Gershwint a felvétel után, hogy vajon ezzel ő így elégedette, és ezt képzelte el. És hadd meséljek el egy nagyon rövid történetet, legalább 15 éve történt, de nekem nagyon beleégett az emlékezetembe, Bartok Rádiót hallgattam, és Ravel Pavan, egy infánsnő halálára felvételét adták le Ravel előadásában. És az volt a hozzáfűzni való történet, hogy Ravel mindig elégedetlen volt, hogy mennyire lassan játsszák az ő darabját, és hogy ő a halott infánsnőnek írt egy pavánt, és nem halott pavánt, és valami eszméletlen gyors volt. Tehát, hogy szinte dupla tempó, mint ahogy szerintem nekünk a fülünkben van. És bennem akkor kérdőjeleződött meg először az, hogy mennyire tud egy zeneszerző objektív vagy szubjektív lenni a saját darabjával, és vajon tényleg csak amiatt tetszik nekünk jobban a lassabb verzió, mert azt szoktuk meg. Tehát, hogy ez az egész a zeneszerző, mint előadó funkció, illetve a leválasztása, és előadóként, amikor játszunk, mennyire fontos, hogy azt tetszen a zeneszerzőnek. Filozófiai kérdéskör, amiről nyilván órákat lehet beszélgetni, csak visszacsatolva arra, hogy ugye a Victor Orchestránál Gershwin személyesen is jelen volt.
3: Hát én azt nem tudom, hogy fontos, hogy tetszen a zeneszerzőnek. Én inkább úgy szoktam ennek neki indulni, hogy engem nagyon érdekel, hogy amit papírra vetek, az egyáltalán ébreszte bármilyen gondolatot valakiben, hogy előadja. És most nem olyan régen volt ezzel tapasztalatom, hogy valaki jobbat gondolt arról, amit én gondoltam, hogy kéne, hogy gondoljon. Ezt most így lehet, hogy bonyolultan fogalmaztam meg.
2: De én abszolút értelek, és szerintem ez szuper, de mi van akkor, ha teljesen mást gondol?
3: Hát én meggyőzhetőnek tartom magamat igazából. Csak ahogy az évek múlnak, úgy a meggyőzési idő rövidül. De ez csak egy ilyen pici adalékanyag. De nem tudom, még nem működtem közel így felvételen a saját darabomnál, például soha. De aztán meg, hogyha volt ilyesmi, mármint, hogy ilyen nagyszabású felvételről beszélek, mint ez a darab, a kicsi, hogy bárhányszor hallgattam meg, egyre kevésbé tetszett. Egyre inkább idegesített. Szóval ez szerintem egy ilyen örök macskaegér játék. Felvesszük, ez nagyon jó, ez tessék, ez szuper, és onnantól kezdve egyre kevésbé tetszik minden meghallgatásnál. Úgyhogy lehet, hogy Gershwinnél is ez lenne. Szerintem amúgy még Gershwinnél az egy érdekes dolog, hogyha mondjuk vannak a dalai, és akkor a dalaiból írt zongora darabjai, azok mégiscsak egy leképződése annak, hogy ő mit gondol valójában a saját zenéről. Én ezt mindig így értelmeztem. Nem tudom, mennyire ismeritek ezeket a ciklusokat tőle. És hát ami a másik nagyon jó az, hogy egy zongora darabot, hogy hangszerel meg egy zeneszerző, az is mindig nagyon nagy segítség, hogy értelmez. Pont a Ravel esetében például ez egy érdekes kérdés a Pavannál, hogy ott mi van, mert például teljesen eltér ahhoz képest, hogy milyen pedálozást kér a zongorát, hogy mi szól össze, ahhoz képest, hogy zenekaron mit nem szólaltat össze. És ezek ilyen érdekesek, és ebből is van zongora verzió. Én azt úgy nézegettem.
0: De nézegessük most azt a részt, ahol maga Gershwin játszik, ugye ő játsza ezen az 1929-es felvételen a cselleszta szólamot. Dávid, mire érdemes itt figyelni Gershwin játékánál?
3: Tehát szerintem nagyon érdekes, hogy a zeneszerző beül zongorázni a darabba, és többi felvételen ugye nagyon pedánsan az van tiszteletben tartva, ami oda van kottázva, mert azt hiszem, hogy egy kicsit önismétlő, hogy azt mondja, hogy annotáció, de sajnos, hogy ez valós dolog. Ugyanis az, hogy ha itt akkordokat játszik, ugye, tehát egyszerre 7-8 hangok szólalnak meg leírtan. Viszont látszik, hogy ebből, ahogy ő feljátsz, vagyis itt hallatszik, hogy ő is ilyen alfreszkó stílus, tehát az összes törve van, és mi nem is egy irányba mindig. Szóval nem akkordokat játszik. Ugye, ami kérdés, hogy ez jót tesz-e annak, hogy amúgy sincsen együtt a vonózzenekarral, akik pengetnek, mert a pengetés az mindig egy nagyon kényes dolog, hogy együtt tud-e lenni, és szerintem a töréssel igazából azt segítette meg, hogy ne hallatszódjon az, hogy nincsen együtt esetleg ezek az akkordok. Úgyhogy ez szerintem nagyon, hogy mondjam, praktikus, és még pluszban, hogy ezt ő is csinálja, ez nagyon érdekes dolog. Viszont még egy helyen, ahol először szólal meg a cselesta, mint hangszín, a jelentőségét a zeneszerző úgy adja meg, hogy iszonyatosan kibővíti az ütemet ahhoz képest, mint ami írva van, és ez kénytelen a hegedű szólista bevárni őt. Pedig Kotta szerint ennek, vagy a leírás szerint ennek nem lenne szintén helye, hiszen csak ő bead egy akkordot, és azonnal kezdődik a hegedű szóló, de ő ennek az egésznek egy ilyen hatalmas nagy teret ad ezáltal, ami az ő időkezelési gondolkodásáról szerintem egy pici látleletet ad.

0: alapján, akusztikai körülményektől is függ, hogy hogy játssza el, illetve ez a cselesztának a megjelenése sokkal hangosabb és feltűnőbb, hogyha ezt az akkordot megtörje, ahogy a Dávid mondta, és nem egybe lejátsza a hangokat egyszerre, hanem ezt a 7-8-at ezt külön bontja, és tarrr, így szólal meg.
1: Nekem voltak ilyen próbálkozásaim, zeneakadémista koromban így mutattam felvételt Bartóktól, és akkor ez nem igazán hatotta meg az én professzoromat, hogy persze a Béla máshogy csinálja. Tehát ezt nem tudom, hogy egyébként én azt gondolom, hogy lehessen felülírni, de ezt edukáció szinten nem igazán szerették volna elfogadni soha, mint érv.
2: David, hogyha te a saját darabodat játszod, akkor gyakran írod felül?
1: Hát nekem Varga Judit volt a zeneszerzés tanárom, úgyhogy én az ő iskoláit követem, a ne szerepelj a saját darabodban. Ez volt az egyik első tanítása, mert nagyon nem azt fogod gondolni, mint amit. Tehát kívülről ugye a rálátást elveszíti az ember, úgyhogy én, amikor van lehetőségem, én nem veszek részt a darabjaimba semmilyen szinten, mármint hogy játékosként. És úgyhogy még zongorista is vagyok, azt kerülöm a leginkább, mint hangszer használat. Szóval még nem is tudnék játszani benne, de hát biztos felülírnám. Nem tudom. Valószínűleg igen. De az inkább csak az akusztikai környezetek, meg egy hangszeradottsága miatt jönne. Talán, hogy nincs elég nagy basszus, és akkor még háromszor annyi basszust befogsz valahova. Éppen milyen érzelmi hullámos útban van az ember, talán.
2: Erzsi, hogyha Görsvin szakszafonos lett volna, és ebben a felvételben valami olyasmit hallanánk, hogy ő beül a szakszafon szólamba, és ami teljesen más játszik, mint ami a kottában van írva, akkor te melyik utat követnéd? A hanganyag szerintit, vagy a kottában írtak szerinti utat?
3: Hát mivel szeretném, hogy legközelebb is hívjanak egy adott zenekarhoz azt, amit a karmester mond. Szóval ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy mi a valid ilyen esetben. Egyszer folytattunk erről egy hasonló vitát, és pont egy olyan darabról, amit egy jazz szaxofonos írt, de egy lejegyzett kompozíció, viszont egy klasszikus szaxofonosé az első felvétel. És vitáztunk egyébként egy hallgatóval, hogy egy bizonyos részben swingelve vagy nem úgy kell játszani, és hát én azt mondtam, hogy kérdezzük meg a nagymestert, felhívtam a Borbély Misit, aki számomra egy nagyon nagy tekintély, azzal, hogy ez is ez a kérdés, te tanár úr, mit gondolsz? És a Misi azt mondta, ó, hát ha van felvétel, meg van a legelső felvétel, akkor azt szerint kell játszani. Én meg a kottára hagyatkoztam, nekem a kottaképből nem az következett. Szóval ott maradtunk, hogy rábíztam a diákra ebben az esetben, hogy ő válasszon, de nekem is volt egy nagyon erős érvem, hogy a kottakép és a ritmika szerint miért nem passzolt oda a swing. Viszont ugye Misi, aki egy teljesen más világban él és alkot, ott a felvétel az, ami döntő, úgyhogy én megint jó politikus leszek, és azt fogom mondani, hogy attól függ.
2: Szerintem azért érdekes ez a kérdés, mert hogyha mondjuk egy költeményről beszélünk, tegyük fel, hogy valaki ír egy verset, és ismerjük azt, hogy hogyan hangzik ez a vers a szerző előadásában, hogy ha nem is változtatja meg a szavakat, de mondjuk a hangsúlyozásokat, a központozást úgy változtatja, hogy extra értelmet ad a műnek, akkor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy annak a műnek csak az az egy jelentése lehet igaz. Tehát talán az irodalomban sokkal megengedőbbek vagyunk ilyen interpretációs kérdésekben. Miért lehet az, hogy a zeneművészetben pedig ez sokkal inkább megkavarja a dolgokat? Hiszen, hogyha egy színész elővesz egy verset, és előadja úgy, ahogy az neki hiteles, és belerakja magát, ugye szokták mondani, hogy a költészetben, amikor a költő a szerelméről beszél, akkor ott, amikor már valaki szaval, nem a költő szerelmét adja elő, hanem a sajátját. Tehát, hogy áttransformálódik az egész az előadó életébe. Vajon mi zenészek miért kutatjuk ennyire azt, hogy mit írt a szerző a szent arany kezével? Miért nem tudunk ebbe egy kicsit így belelazulni?
3: Én azt hiszem, hogy ebbe a hasonlatodban még egy faktort be kell hozni, mert hiába a bogyók és a pálcikák ugye az 50-as rendszerben ugyanolyanok, de nekünk hangszeres zenészként nagyon különböző stílusokban kell tudni frazálni, játszani, és ez szerintem olyan, mintha különböző nyelveket beszélnénk. Tehát mi, vagy a magyar színész leginkább a magyar verset tudja hitelesen előadni. Abban a pillanatban, hogy egy portugál verset olvas föl, és ott már bejön az a kérdés, hogy tud-e egyáltalán portugálul? Ha igen, mennyire, és mennyire mély a tudása, tehát ténylegesen az irodalmi nyelvet és az átvitt értelmét is érti a szavaknak. És ha belegondoltok, valahol kor elvárás, hogy azért egy zenész mindenhez értsen, és az elmúlt 400 évből bármi ami elé kerül, azt úgy tudja hitelesen játszani. Nyilván vannak, akik elmélyülnek, és ugye vannak régi zenei együttesek, sőt, ugye vannak most már romantikus korabeli együttesek, akik csak arra a nyelvezetre specializálódnak, azt tanulják ki, és abban ők nagyon-nagyon hitelesek lesznek. Mi meg azért félünk, mert most már megjelentek ezek a szakértő csoportok, és az a zenész, aki mindent is csinál, elbizonytalanodik, mert mindenben nem tud elmélyülni. Mint ahogy a zseni lehet, hogy tud 4-5-6 nyelven nagyon-nagyon mély irodalmi értelemben is értelmezni dolgokat, de egy átlag ember egy legfeljebb 2 idegen nyelvet beszél úgy igazán jól, amit úgy ténylegesen tud olvasni is és érteni. Az összes többit meg csak valamennyire érti. És hogyha így gondolunk magunkra zenészként, akkor talán ezt a kis botladozásunkat is meg lehet magunknak bocsátani, hogy ha egy rövid területre fókuszálunk, abban nagyon könnyű szakértővé válni. De mivel legtöbben rengeteg mindent csinálunk, abban nagyon-nagyon nehéz úgy igazán elmélyülni, hogy biztosak legyünk a tudásunkban, mert nyilván lesz valaki, aki azt a területet jobban érti, jobban tudja, mert hiszen ő neki az a specialitása.
2: Baleste játszol klasszikust is, jazzt is, ugyanolyan otthonosan érzed magad mind a két területen, ugye pont erre talán jól rímel az, hogy mennyire tudsz elmélyülni ezekben a területekben?
0: Hát épp azért nem tudok teljesen, mint ahogy az Erzsi mondja, hogy az elmúlt 400 évet, ez egy akkora tág fogalom meg, hogy jazzen belül is van, a Dixielandtől a fúziós jazzig, nagyon sok minden, egyszerűen nincs időnk rá, hogy minden tökéletesen végig gyakoroljunk és végig játszunk. És közben ugye születnek manapság is jazzlemezek, meg akár klasszikus lemezek, hogy ezeket is meghallgasd, elemezd, értékeld, és valamennyire lemásold azt a fajta játékot, amit mondjuk egy angol, vagy amerikai, vagy német játszik éppen ezen a lemezen.
2: Dávid, te is jó sok területen dolgozol, akár zenészként, karmesterként. Te hogyan éled meg ezeket a párhuzamos dimenziókat?
1: Én onnan közelíteném ezt meg, hogy ugye én leginkább ugye nagyon sok színházi kísérőzenét írtam, és akkor, amikor én egyébként is a Zeneakadémián alkalmazott zeneszerzésre jártam, ha most nagyon le akarom sarkítani, akkor tudjál stopperre zenét írni. Tulajdonképpen. De ez, ahogy a prózai színházban amennyi tapasztalatot gyűjtöttem az elmúlt 10 évem alatt, tulajdonképpen, amit te kérdeszél, az lenne a válaszom, hogy amikor megvan egy felkérés, és mondjuk tegyük fel azt, ez egy Molnár Ferenc anyaghoz születő kísérőzene, vagy egy nagy orosz klasszikus háború és béke, vagy az egy táncszínházi előadásnak, mindig az aspektusokat először beszerzi az ember, hogy ezt élő zenekar fog játszani, mekkora, mire van lehetőségem, vagy esetleg ugye ez úgymond konzerv, tehát hogy előre legyártott és elkészített és felvett zene, és vagy elektronikával tűzdelt. Ugye van egy rendezői koncepció, amihez alkalmazkodsz, és én akkor, amikor innentől kezdve kiderül, hogy nekem majd mit kell csinálnom, akkor én azt szoktam csinálni, tehát konkrétan tudom azt mondani, hogy úgy csináltam, hogy nekem azt mondta az orosz rendező, akivel dolgoztam a háború és békén, hogy hát orosz nagy zenét szeretne, de íratni. És akkor neked, mint alkalmazott zeneszerző, mi a feladatod? Hát rongyosan hallgatod a Rachmaninovot, a Glinkát, a nem tudom én bárkit, hogy azt a fajta struktúráltságot, azt a fajta gondolkodást ugye átültesd magadba, és aztán azt valahogy a sajátoddá tedd. És akkor azt mondhatjuk azt, hogy ez egy stílus gyakorlat, de mégis nem, mert ugye alkalmazkodik egy olyan előadáshoz, amiben van másfél percem arra, hogy ezt mondjuk megcsináljam. Vagy hogy utána például egy Molnári világ, vagy egy orfeumi világ, akkor pedig ugye rengeteg Cerkovics és nem tudom, minden olyan fajta kuplé világot, harmónia fordulatokat beültessél a fejedbe, amiket tudsz használni. Tehát én azt mondanám, hogy én inkább általában kicsit megpróbálom trenírozni magamat egy aktuális témakör köré, mikor egy olyan feladat kerül elém, és így kísérletezni szoktam, hogyha barokk zenét kell mondjuk minimálisan dirigálni, akkor nem veszek pálcát a kezembe, meg ilyen kis alapgondolatokat így megpróbál az ember így megtartani. Nagyon sok akkor sok régi együttest hallgatok, hogy na mégis mi az ötlet, meg hogy. Szóval én ezt tudnám így mondani, hogy úgy próbálok meglavírozni és jól érezni magamat, vagy elhitetni magammal, hogy milyen szuperül mozgok mindenbe. Persze nagyon nézni, nagyon sokszor szoktam tanácsot kérni. Inkább akkor egy népzenésztől, egy jazzistától. Tehát, hogy szerintem az a lényeg, hogy ne szégyeljük azt, hogy nem tudunk mindent, hanem egymástól kell tanulni, és én ezt nagyon szeretem, és érdemes, mert ezzel így lehet így fejlődni, és én így szoktam elítetni magammal, hogy akkor így kicsit így ráfókuszálok, és akkor tessék, aztán vagy sikerül, vagy nem.
2: Most egy másik részlet jön, Erzsi, te választottad ezt a részt, a londoni szimfonikus zenekar játszik, André Previn vezényel.

0: Mint a tuba művész a végén, a mennybe sasszézik. A londoni szimfonikus zenekar játszott, André Previn vezényelt. Erzsi, mit szerette volna ezzel a részleten mutatni nekünk?
1: Kicsit messziről kezdem. Tudjátok, a generációkutatók mondják azt, hogy amiben beleszületünk és amilyen korban nevelkedünk, mindenkinek az a normális, azért jön az, hogy egy idő után elkezdjük mondogatni, hogy bezeg az én időmben. És én az életemnek, vagy így a zenei képzésemnek egy nagyon meghatározó szakaszát töltöttem Angliában 20-tól 25 éves koromig, és nagyon belém égett, vagy így a tudatomba és a fülembe égett a brit zenekaroknak a hangzása, és főleg a vonós hangzás, és annak a testessége is úgy a mélysége. A mélysége szó szerint értendő, hiszen ők ténylegesen lejjebb hangolnak. És ahogy hallgattam sorra a felvételeket, nekem itt ez volt az a pont, ahol jött az az ilyen brit zenekar érzés, ahol tényleg a vonósok is egy olyan tömegként szólalnak meg, és igazából szerintem ilyen nosztalgiát éreztem, és amiatt jelöltem ki ezt a szakaszt.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy vonósokról eddig szinte alig beszéltünk, annak ellenére, hogy azért van nekik mit a tejbe aprítani, szóval, hogy nehéz a szólamanyag. Itt a fúvós hangszerek esetében sokat beszéltünk arról, hogy mondjuk egy trombitásnak milyen érdekes átjárni különböző műfajok között, de hát egy hegedűsnek ez még nehezebb lehet, nem?
2: Valahogy nem az jut eszünk be az amerikai zenéről, szerintem, hogy vonós hangszerek.
3: Pedig van benne hegedű szóló.
2: Van benne hegedű szóló.
3: Meg a fafúvósok, nekik is nagyon izgalmas dolgaik vannak egyébként, de nem feltétlenül kell jazzesen játszani, mert annak a hangszernek viszont megvan a szerepe, hogy azt jazzben nem igazán lehet átültetni. Nagyon swinges anyag sincs nekik írva. Teljesen hagyományos játszani valójuk van, viszont az nagyon jól meghangszerelve és nagyon izgalmas anyag.
0: Most ugyanez a részlet következik. Egy teljesen másik keverést alkalmaz a New York-i filharmonikus zenekar Leonard Bernstein vezényel.

0: Victor Symphony Orchestra játszott, és hát nem véletlenül emeltem ki egy pár felvétellel ezelőtt a tuba játékost, mert arra számítottam, hogy hát itt is fogunk majd beszélni a nem létező tuba játékosról, hiszen itt a tubát egy baszklarinét váltja föl.
1: Igen.
0: Miért?
1: Nem tudom. De az biztos, hogy elég rossz döntés. Mert ugye itt egy 10 másodperc múlva jön egy valós basszus klarinét szóló, tehát ugye ez mind hangszínben, mind akusztikailag is ugye írt egy ötletet, de nem tudom, tehát nem lehet kihallani a felvételből, hogy előtte egyébként megvan-e a tuba végig, nem tudta eljátszani. Én maximum azt tudom, hogy annyira nem volt jó, hogy a Görsvin azt mondta, hogy bocsi, ezt gyorsan leírta a baszklarinétnak egy szekundal arrébb, és akkor odaadta a kottát. Ilyet tudok elképzelni, és erre már én is kitértem, hogy vannak ilyen kompromisszumos megoldások. Az már egy másik kérdés, hogy vajon miért ez a kompromisszum születik? Tehát, hogy tubát a Görsvin miért egy basszusklarinéttel helyettesít? Azért mégiscsak az egyik ez egy fafós hangszer, a másik egy rezes. Lehet, hogy a gagyi ötletem lenne, hogy akkor most próbáljunk harsonával, vagy akármi.
2: Hát ezt a lágét mi az, ami helyettesíteni tudja már egy másik hangszeren? Basszus vagy bőgő, vagy basszus klarinét, olyan nagyon sok variáció nincsen.
1: De a harsona miért maradt ki?
2: Szerintem ez a láge, ez annyira nem kényelmes nekik, hogy mondjuk az első harsona bejátsza.
1: De hát itt három harsona van, és
2: hát a második az meg nem vállalja be.
1: És akkor a basszus harsona se? Vagy akkor mondjuk egy bőgő piccikátóval.
2: Hát a bőgő még az lett volna talán szerintem.
1: És még hozzázongorázhatott volna, értitek? Szóval hogy bármivel ki lehetett volna ezt helyettesíteni.
2: Nem tudom, a cellón ez a láge, ez már megvan-e?
1: Hát van, az már meg lenne,
2: hogy lehet, hogy azon a legáltalában a cselló szokott lenni a megoldás, hogy mit tudom, én is játszottam tavaly egy olyan Bernstein koncertet, Danubia zenekar, és jazz fúvósok, meg dobbőgő, ilyesmi. És aztán kipróbálta a hangszerelő, hogy bizonyos részt a jazz harsonának ért, és nem tudta eljátszani. Hát akkor dobjuk át a Szilágyi Kristófnak, Fagottosnak. Eljátszotta. Hát az se annyira. Hát akkor adjuk át a Kuruc Krisztián csellistának. Ez az. És akkor így megszületett a végeredmény, hogy az ő hangszeréhez passzol a legjobban ez a rész.
3: Ez egyébként szerintem nagyjából kor azonos. Én a disszertációmban a Bartok fából faragott királyfit kutattam, és hogy hát mit keresnek ugye a szaxofonok a Bartok balettban, és hát arra jutottam, hogy a bemutatón nem voltak szaxofonok. Nagy valószínűséggel a szaxofon szólót, ugye ami két szaxofon uniszónó játsza, klarinétokon játszott. Be ez a Bartok levelezésből, illetve a korabeli kottákból kiderül. Egyszerűen nem voltak szaxofonosok. Tehát hiába a Bartok valamit elképzelt, pár nappal a bemutató előtt már zajlottak a próbák, és még mindig azt írta a leveleiben, hogy nincsen szaxofon, nem tudja, mi lesz, hogy lesz. Az lett a megoldás, hogy végül is a klarinét kottában van bekottázva. Tehát, hogy annyi ilyen végszükség megoldást tud születni, valószínűleg ez is valami hasonló kellett, hogy legyen egy pillanatnyi beugrás.
1: Csak nehezen értem meg egy zeneszerzőnek, hogy akinek a következő ötlete szintén az, hogy basszus klarinét szóló legyen, akkor miért egy basszus klarinéttel helyettesíti, és előlegzi meg. És ezáltal ugye én úgy érzem érzelmileg, és akusztikailag, fülélményileg, hogy ki van oltva egy ötlet. És utána pedig annyival szebb és exponáltabb a valós basszus klarinét szólam, ami itt jön. Ezután. Egyébként itt ebben a partitúrában a fagott sorába van beírva kiskottával, ami itt van előttünk, és más ritmussal. Szóval lehet, hogy van ilyen opció. Hát nem volt tubásuk, szomorú.
0: Vagy nem ért oda, vagy otthon hagyta a fúvóket. És hogyha már fúvóka, akkor beszéljünk egy picit a trombitás állásról. Ennél a résznél, Balázs, említettél, hogy két dolgot érdemes lenne meghallgatni.
2: Igen, az egyik az 1929-es felvétel, ahol ott volt maga a szerző, és csak ennél a felvételnél hallok egy olyan súlyozást, illetve ritmust, ami a többi felvételnél különbözik, és én mindig csak az utóbbi verziót hallottam, ezért nagyon fura számomra, hogy a Görsvin erre rábólintott, és hogy eredetileg valószínűleg akkor így képzelte el, így kéne játszani.
0: Mit figyeljünk itt pontosan?
2: A ritmusát az egésznek, azt, hogy teljesen egyenes hangokat, nyolcadokat játszik egymás után, vagy pedig egy kicsit jazzesebben, swingelve, mindössze ennyit.
0: Elsőként a Victor Symphony Orchestra felvételét halljuk.

0: Akkor most úgy kéne játszani, hogyan a szerző kérte, vagy úgy kéne nem játszani, tudom. Hogyan játszik.
1: Nem tudom. Mind a két megoldás egyébként jó, csak a zenekarnak kell konszenzusra jutni, hogy mindenki egyformát játszon.
2: Nekem egyébként kifejezetten tetszik a 29-es felvételen ez a fajta ellensúlyozás, mert ugye itt is az van, hogy a szaxofonok kórusban kísérnek, és egy ilyen pici három hangos motivumokkal, toriru, torára, és a kottában az a jelzés, tehát egy dinamikai jelzés van, rá kell hangosodni a középső hangra, és vissza, és ez megy folyamatosan. És ennek is swing hatása van, anélkül, hogy bárki swingelne, csak azzal, hogy ez a dinamika ugye meg van csinálva. Tehát ehhez képest a staccato játék egy ellenpontozás. Nekem izgalmasabb, mert sokrétűbb lesz tőle. Hogyha viszont a trombitás, illetve aztán a zenekar többi része is swingelve játszik, akkor sokkal jobban összeolvad az egész. Egyneműbb, homogénebb, de talán egy síkúbb is, hogyha lehet ilyet mondani. Persze ez megint csak, ahogy Balázs is mondta, hogy ízlés kérdése.
0: De azért ez egy kicsit általános ízlés kérdése is. Én élek a gyanúperre, hogyha előm kerülne ez a kotta, és úgy játszanám, mint ahogyan a 29-es felvételben halljuk, hogy jól lepötyögtetném az összes hangot, akkor azért furcsán néznének. Szóval nem lehet, hogy ez a fajta játékmód abban a felvételben, abban az akusztikai és kulturális környezetben mutat jól, és ma már igazából ez egy kicsit idegenül hat egy koncertteremben. Hogy ezt túlzásnak érzitek?
2: Én el tudom képzelni, hogy egy kvázi ilyen viccként, vagy ellenpontként ez működőképes ma is.
0: Dávid?
3: Aj, nagyon nehéz ez a kérdés, ezt megválaszolni. Nem tudom, hogy milyen új dolgok nyílnának meg előttem, ha mondjuk így az lenne, hogy ezzel foglalkoznom kell. Most, hogy itt együtt örlődünk, még mennyit örlődnék én, hogy mi melletted le a voksodat, mert szerintem itt tulajdonképpen két táborra lehet szakadni egy koncertlátogatónak. Vagyis három, mert van, akinek teljesen mindegy, mert élvezi a zenét a zene miatt. De hogyha hoznék, most ez egy utopisztikus gondolat, tehát mondjuk ezt nekem vezényelni kéne, és hoznom kéne egy döntést, hogy mit gondolunk, hogy állít a zene, akkor jönnék, de akkor ezt leírta volna. Mit képzelsz? És vagy ha azt mondom, hogy akkor tessék a kotta szerint betartjuk, akkor meg lenne az, hogy de hol az íz? Nem lehet egyszerűen megcsinálni igazából talán ez a konklúzió most már így másfél óra beszélgetés után. Hogy hát nyilván nem lehet megfelelni mindenkinek, de ez egy evidencia, de azért beszéljünk az evidenciákról is. Vagy lehet, hogy az lenne, hogy adná egy energiát egy zenekar, értitek, hiszen elmész öt különböző zenekar elé odaállsz, és mind az öt más, három másik trombitás néz rád, és lehet, hogy ledominálnak, és azt mondják, hogy így játsszuk, és tök mindegy, hogy mit vezényelsz, így fogjuk játszani, és akkor lehet, hogy neked kell sajnos azt a döntést meghozni, na jó, gyerekek, akkor megyünk a trombita után. Szóval nem tudom, hogy ezt most meg tudtam-e válaszolni, de amikor hallgattam, akkor nem voltam ennyire összezavarodva egyedül otthon, mint most így veletek, és nagyon sokat tanultam most így tőletek ezáltal. Úgyhogy ez már megérte.
0: Örülök, hogyha megérte. Egyébként én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy karmesternek meghozni ezeket a döntéseket, mert az első eljátszás során találkozik valamivel, ami vagy hiteles lesz, vagy működik, vagy meggyőzi őt, vagy nem.
3: Itt később a vonóskaron is jön ugyanez a téma, az a vonás az egy picit segít talán abban, hogy mit gondolt, mint súly. Mert ugye ez a sok leföl-leföl-leföl-föl-le, az már ad egy képet arról, hogy tulajdonképpen, hogy mi az, amit lehet csinálni egyáltalán ezzel a ritmussal. És itt beszélgettünk az előbb arról, hogy nekik nincsenek annyira ilyen anyagok, ez például szokatlan anyag egy picit, főleg, hogy ilyen blokkakordok vannak felrakva a vonósokra, ami egy ilyen nagyon aranyos gondolat, és jól is szól ugye duplikálva. Vagy azt is érdemes megnézni, hogy azon belül mi az, ami még fafúvósokkal meg van erősítve, hogy ez a témán belül mi az, ami fontos a szerző szerint. Szóval tényleg van még egy aspektus, amit így most fedeztem fel, hogy még innen is meg lehet közelíteni, hogy milyen vonást kér. Nem tudom, te erről mit gondolsz, Balázs?
1: Azt, hogy nekem is alaposabban kéne ismernem a darabot, és az egész partitúrát átnézni, mert így, ahogy a Dávid mondja, eldönti az előadásmódot az, hogy a zenekar többi tagjának, akinek lehet, hogy nincsen szólója, de végig kíséri a szólistákat, oda mi van írva. És így igazából könnyű eldönteni, de itt azért ebben a darabban nem csak ilyen van, hanem tényleg vannak olyan dolgok, ahol többféle megoldás is létezik.
0: Elérkeztünk a darab végéhez, itt is többféle megoldás létezik. Elsőként a londoni szimfonikus zenekar előadását halljuk.

0: A londoni szimfonikus zenekar játszott, André Previn vezényelt, Erzsi.
1: Igen, azt hiszem ez az a pillanat, illetve van még egy a darab közben, ami ténylegesen altszaxofon szóló. Kicsit korábban van még, de az egy nagyon-nagyon rövid, amikor a altszaxofon után bariton szaxofon játszik. És hát ugye mi szaxofonosok alig várjuk, hogy csörögjön a telefon és hívjanak minket, és hogy annyira egy fontos darab számunkra. És azért egyben hallgatva tényleg ez a két kis pillanat, ami igazán kiemelkedő ahhoz képest, hogy például szerintem a basszus klarnétot nagyon szólisztikusan és nagyon szépen használja, hogy itt egy kicsit ellenpontozzuk a trombita jelentőségét ebben a műben. Úgyhogy azt hiszem nekem nagyon tetszett, ahogy itt a szaxofonos ezt megformálta, úgy ötvözve a darab mégiscsak klasszikus lejegyzését, valahogy ezzel a jazzes ízzel azért választottam ezt a végszót.
0: Szerintetek mennyire kell itten túlfokozni a finálét? Mennyire kell belelassítani? Milyen érzések vannak bennetek a darab végével kapcsolatban?
2: Én, hogyha itt olvasom azt, hogy van egy lárgó kiírás, egy piumosszó kiírás. Azt gondolná az ember, hogy akkor lassú, a másik meg az a jóval gyorsabb. És ehhez képest ezen a felvételen például lassabb volt a piumosszó, mint a lárgó. Itt a Balázs a szakavatott nagy előadó, meg az Erzsi. Mindig így szoktátok, vagy így szokták csinálni, hogy itt hirtelen még lassabb a gyorsabb tempó, mint a lassú tempó?
3: Nem. Én eddig mindig úgy játszottam, hát nem sokszor, kétszer-háromszor játszottam, de az eredeti lejegyzés szerint a londoniakkal, hát éppen a karmester így találta jónak. Egyébként ennél jobban kiszélesíteni szerintem nem is kell, szóval a darab vége az nekem már abszolút nem jazzes, viszont a legutolsó párütem az nekem tiszta musical, és azt valahogy így kell csinálni egyébként, ahogy André Previn is dirigálta a darab végét.
0: Azért is kérdeztem, mert most meghallgatjuk a Victor Symphony Orchestra előadását, ahol egy teljesen másik fináléval találkozunk.

0: Olyan, mintha nem is lennének annyian, mint a Bezetszónk, hogy ott ülnek 64-en, hanem csak ilyen 12-en ülnének ott.
1: Szabonzenekar. És annak ilyen hirtelen is vége van.
2: Na de akkor is érdekes, hogy itt ült a Gershwin, és azt, mint halljuk, végig van timpani, ahol írja, de itt nem írja az a partitúra, ami most is előttem van, és látod, nincs. Tehát nem szólt, hogy légy oda, üsmebb egy C-t. Nem az van, hogy az a plusz timpani, az még inkább egy olyan irányt ad neki, ami a Gershwin szint nincsen benne. Azért egy tremolót csak be tudott volna írni, hogyha szerette volna.
0: Másik kiadás nem létezik ebből a...
3: De már csak kiindulva abból, hogy mondom, a szaxofonokat is kétféleképpen használja.
2: Na igen, de akkor is itt van egy felvétel, függetlenül az előadásról, mi nincsen rajta. Csak ezért érdekes, viszont ők ezt a szaxofon visszaidézést nem veszik annyira lassúra.
3: Mint ahogy semmit sem játszanak
0: lassú. Az a téma, az nem jel meg. Azt nem lehet annyira elkapkodni, a többi hosszú hangot, meg a többi részét azt viszont lehet gyorsítani. Nem?
2: Igen, de a presztót viszont nem veszik olyan gyorsan, mint a többiek. Itt a végén. Regedegede, tegedegede, tegedegede.
3: Azért az feladat azt összetartani, az is mindig egy ilyen
2: hát igen.
3: Próba igényesebb rész, hogy ott tényleg az végig fusson a zenekaron, és pregnáns legyen, és együtt legyen. Legalábbis nekem van egy olyan emlékem, hogy az is mindig kitesz egy részt így a próbából, hogy azt összehangolni, tehát az is lehet, hogy ennél gyorsabban, abban az időben nem tudták volna eljátszani.
2: Igen.
1: Én azért szeretnék bedobni egy olyan nézőpontot is, hogy mi van akkor, hogyha ez a darab nekünk, most itt a rádióban lassan 2 órája beszélgetünk, fontosabb, mint Gershwinnek volt. Tehát ő úgy volt valahogy örült, hogy fölvették, nem tudjuk, hogy hány próbálkozási lehetőség volt, ugye ez a zenekar folyamatosan futószalagon gyártotta a felvételeket, valószínűleg volt egy felvételnapjuk, vagy maximum 2, és úgy volt vele, hogy menjen ki, hallgassák meg minél többen, tök mindegy, hogy nincs itt a tubás, játssza be a basztrömmét, tök mindegy, hogy itt a végén egy kicsit gyorsabb lett, vagy lassabb lett. Nem lehet, hogy ő egy picit nagyvonalú volt, mint mondjuk mi vagyunk?
3: Nagy valószínűséggel igen.
2: Hát igen, de lehet, hogy örült volna, hogyha hallhatta volna ezeket a felvételeket, ami nekünk olyan természetes, hogy bárhova nyúlunk és meghallgathatjuk a világ bármelyik tájáról, bármilyen embernek az interpretálásában, bármilyen zenészekkel, modern hangszerekkel, felfejlődött technikával. Szóval lehet, hogy ennek örült volna, és lehet, hogy pont annyira örült annak is, hogy legalább így megőrizte az utókornak ezáltal. De lehet, hogy sok gondolatot ébresztett volna benne, hogy hát ez még így is, még így is, még így is lehet, és aztán beírta volna a timpaninak azt a C-tremolót.
3: Ha belegondoltok egyébként a felvételgyártás az 1920-as években és a felvételgyártás a 2020-as években azért nagyon-nagyon más.
2: Hát,
3: mennyi időt, mennyi energiát lehet rászánni, milyen hangtechnikával, milyen minőségben, hányszor lehet ugye újraírni. Ez mind-mind-mind véges volt. Egyszerűen lehet, hogy ha a Gershwin ma élne, kapna egy mai zenekart egy mai stúdióval, akkor sokkal követelőzőbb lenne a zenekarral, és ahogy te, Dávid, mondod, akkor pedig az is öröm volt, hogy egyáltalán egy ilyen volumenű művet lehetett rögzíteni, valószínűleg nagyon kevés idő alatt, nagyon kevés eljátszással, és a lehető legjobbat hozták ki belőle.
1: Ha már legjobb, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy melyik felvételt hallgassuk meg az elejétől a végéig itt a műsor végén. Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy leadjuk a szavazatainkat, és aztán, hogy ne teljesen demokratikus, és azért ne is teljesen diktatórikus legyen, utána megbeszéljük, hogy milyen irányba menjünk. Nekem egy kérésem van, hogy ne én legyek az utolsó. Erzsi, kérlek, most te kezd. Te kivel szeretnéd meghallgatni az elejétől a végéig a darabot?
3: Én a John Williams és a Boston Pops orkesztrát választanám. Nekem nagyon tetszett azon a felvételen, ahogy nagyon tisztán hallottam, hogy a karmester mikor mit tart fontosnak, és mely szólamokat szeretné kiemelni a textúrából, és itt most nem magáról a dalamokról beszélek, hanem így az ellenszólamoknál nála a legtisztább, hogy ő mit szeretett volna ebből az egészből kihozni, és ő mit hall.
1: Én egyébként ezzel egyetértek, nekem is nagyon tetszett az a felvétel, de én egy fél szavazatot azért adnék a Victor Symphony Orchestra felvételére. Egyrészt azért, mert nagyon ritkán hallgatunk ilyen felvételeket, nem csak a Bartók rádióban, hanem szerintem úgy unblock. Másrészt pedig azért, mert annak van egy olyan egyrészt intellektuális töblete, hogy ott ült a Gershwin, másrészt meg egy olyan íze, ami egészen kiemelkedik az összes többi közül. Dávid?
2: Én azt hiszem, hogy már közben egyszer talán le is adtam a szavazatomat, de talán a Bernsteinnel tudok azonosulni. A leginkább, mert azt éreztem képinek, azt éreztem, ha kell egyáltalán, hogy színházinak érezzük, de filmszerűnek, dramaturgiailag leginkább kielemzetnek. A darab dramaturgiáját én azt gondolom, hogy azáltal lehet leginkább megérteni.
0: És akkor most hárman három félét mondhatok, úgyhogy én a Minneapolis szeretném. Nem. Az Erzsi után én is a bostoniakat mondtam volna, hogy az egy nagyon jó felvétel, szerintem is. És nagyon tisztán lehet hallani benne a dolgokat, mert maga a felvétel is elég jól sikerült. Viszont a Dénesnek is igazat adok, mert nem minden nap hallgatunk ilyen zenét, meg az egy első felvétel. Viszont a kedvencem az nekem is a Bernstein-féle New York-i felvétel, úgyhogy köszi. Na, melyik legyen?
3: Egyébként Dénes, megnyugtattál, mert az első érzetem nekem is a Victor Orchestra volt, csak valahogy attól tartottam, hogy ez az én őrületem, hogy én nagyon-nagyon szerettem meghallgatni ezeket a régi, nem túl jó minőségű felvételeket, úgyhogy nem mertem felvállalni ezt a választásomat. A második helyen szerepelt a Boston Pops és a harmadik helyen, vagy nagyjából olyan megosztott helyen a Bernstein féle, úgyhogy azért valahol hiába itt vagyunk négyen, úgy látszik mégis nagyjából hasonló gondolunk.
0: Hát akkor azt javaslom, hogy hallgassuk meg a Victor Orchestrát, mert az nem egy mindennapi felvétel.
1: Szóljon tehát akkor a Victor Symphony Orchestra felvétele. Nathaniel Schükret vezényel, a felvétel 1929-ben készült, és érdemes megjegyezni, hogy a cselesztánál George Gershwin játszik.

0: George Gershwin egy amerikai Párizsban című művét hallottuk a Victor Symphony Orchestra előadásában. Natalia Sükret vezényelt. A felvétel 1929-ben készült. Kedves hallgatóink, ezzel a mai kvartett véget ért. A vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Elsőként Selerjó Erzsébet szaxofonművésznek. Köszi Erzsi, hogy itt voltál.
1: Én örülök, hogy itt lehettem.
0: Pece Balázs trombita művésznek. Köszi Balázs.
2: Nagyon köszönöm. Nagyon szeretem ezt a darabot játszani és hallgatni, és úgyhogy nagy öröm volt erről beszélgetni.
0: És Mester Dávid, karmester, zongoraművész, zeneszerző volt a harmadik vendégünk.
3: Én is nagyon köszönöm, és fenntartom, hogy csomó mindent tanultam most tőletek, úgyhogy már megérte ide jönni. Köszönöm a lehetőséget.
0: Én pedig a kollégák, a szerkesztő Biczó Fruzsina és a hangmérnök Papp Sándor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet, Szerű Dénest hallották.
4: A 2026. január 3-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. Élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Ma 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Mostani műsorunkban a nyáron megjelent új albumokból csemegézünk. Lesz grandiózus hangvételű virtuóz darab, barokk remekmű zseniális átirata, valamint fafúvós és vegyes zenekari mű. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Fröschl Éva Lilla, a Bajor Állami Operaház kürt művésze mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
5: Ma se fogunk sok boldog történetről hallani, de aztán kijönnek meghajolni. Meghalt, leszúrták, nagyon szomorú, de aztán kijön és meghajol, és tapsolunk, szóval túlélte.
6: És az megnyugtatott?
5: És az meg, vagy? Igen.
4: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 óra.

0: Ében. Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
1: A Götz Saxofon Kvartett hangversenyét hallják hallgatóink. Az együttes tagjai: Götz Nándor, szoprán szaxofon, Kedl László, alt szaxofon, Szűcs Zoltán, tenor szaxofon, Jakab János, bariton szaxofon. Tradicionális afrikai zenét játszanak gabonból, Götz Nándor feldolgozásában.

0: 馬だ。
1: Tradicionális afrikai zenét hallottunk Gabonból, Götz Nándor feldolgozásában. Részletek következnek Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból, Götz Nándor átiratában. Jegyzékszáma 988.

Részleteket hallottunk Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból, Götz Nándor átiratában. Jegyzékszáma 988. Tradicionális afrikai zene szól Kongóból, Götz Nándor feldolgozásában.

tradicionális afrikai zene szólt Kongóból, Götz Nándor feldolgozásában. Műsorunkban a Götz Saxofon Kvartett hangversenyét hallják. Johann Sebastian Bach olasz koncertjét Szűcs Zoltán átiratában játsszák. Jegyzékszáma 971.

Johann Sebastian Bach olasz koncertjét Szűcs Zoltán átiratában hallottuk, jegyzékszáma 971. Götz Lándor feldolgozásában tradicionális afrikai zene szól Botswanából.

Götz Sándor feldolgozásában tradicionális afrikai zenét hallottunk Botswanából. Most pedig részletek következnek Johann Sebastian Bach Hámol szvittjéből, Szűz Zoltán átiratában. Jegyzékszáma 1067. Rondó, Sarabande, Bourré, Menuet, Badinerie.

A Götz Saxofon Quartett részleteket adott elő Johann Sebastian Bach Hámorszvittjéből, Szűz Zoltán átiratában. Jegyzékszáma 1067. Rondó, Sarabande, Bourré, Menuet, Badinéri. Götz Nándor feldolgozásában tradicionális afrikai zenét hallunk Ugandából.

0: Götz Nándor feldolgozásában tradicionális afrikai zenét hallottunk Ugandából. Műsorunkban a Götz Saxofon Kvartett hangversenyét hallották. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2007. május 14-én. A hangmérnök Lukács Miklós, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter Jazz Prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik. Zenei ritkaságok, Schumann és Korngold Shakespeare ihlette művei, valamint Orbán György kortárs vonós zenekari alkotása csendül fel. Az estet Beethoven monumentális Sors szimfóniája koronázza meg Erdélyi Dániel vezényletével. Május 7-i koncertfelvétele a Pesti Vigadóból, vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Még nem ér véget az idei BBC Proms programsorozata. Hétfőn este Robert Schumann műveiből játszik a Freiburgi Barokk Zenekar. Hegedűn közreműködik Isabel Faust, a karmester pedig Sir Simon Rattle. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt, hétfőn 20 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra öt perc. Koncert a Bartók Rádióban.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szegyű Dénes vagyok. Élőben jelentkezünk innen a Zeneakadémia nagy terméből, ahol a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny döntője kezdődik hamarosan. Egy nagyon izgalmas hétnek a végén vagyunk. Direkt nem azt mondtam, hogy egy nagyon izgalmas hetet zártunk, hiszen még közel sincsen vége, de azért a hétnek a derekán már jóval túl vagyunk. Hétfő óta követhetjük figyelemmel a verseny alakulását, de igazából nem is itt kezdődött a megmérettetés. Ugye először egy videó

0: válogató volt, amire rengetegen küldtek be felvételt. Ezt követte a 3 napos elődöntő most hétfőtől szerdáig, amin több mint 80-an vettek részt 6 fordulóban. Hétfőtől szerdáig tehát az elődöntőket hallgathattuk a Solti teremben, majd jött a közép döntő, ahova 26-an jutottak be. Tegnap pihentek a versenyzők és a zsűri is. A Zeneakadémia egyébként nem, itt nagyon szép koncert volt, ugye Siff András lépett fel. Ma pedig elérkeztünk a várva várt döntőhöz, 12 versenyzőt hallhatunk majd. Ugye volt szerencsénk a zsűrivel több alkalommal is interjút készíteni, és mindannyian kiemelték, hogy nagyon erős volt a mezőny heten a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen. Ez mutatja azt is, hogy egyébként nagyon sokan, 12-en jutottak be a döntőbe. Volt olyan zsűri, aki azt mondta, hogy ugye ez mindig egy dilemma, hogy 10 vagy 12-en érkezzenek a döntőbe. Most azonban, ha már érkezés érkezik a színpadra, Bősze Ádám, neki adom át a szót.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny döntőjén. Itt a Zeneakadémia nagytermében Bősze Ádám vagyok, a döntőnek a házigazdája. The ladies and gentlemen, our warmest welcome to the final of the 7th Éva Marton International Singing Competition here in the Grand Hall of the Music Academy. Köszöntöm a rádióhallgatókat, akik élőben követik az eseményt. Köszöntöm Önöket, akik itt vannak velünk, és azokat is, akik a közvetítésre, az online közvetítést választották. Welcome the audience here in the Grand Hall, all the radio listeners and all the audience who choose the online broadcast. Külön köszöntöm körünkben a verseny egyik védnökét, a warmest welcome of one of the patrons of the competition, Dr. Batta Andrást. A verseny 2014-ben azért jött létre, hogy fiatal művészeknek, fiatal énekeseknek a legmagasabb szintű professzionális fórumot biztosítson. Ahogy Marton Éva fogalmazott, szárnyakat kell adni, hogy minél hamarabb megállják helyüket a művészek az életben. Since 2014, the Éva Marton Singing Competition is one of the most popular forum for young opera singers. As Éva Marton said, you have to give them wings so that they can stand on their own feet in life as soon as possible. Büszkék vagyunk arra, hogy a kezdetektől fogva, versenyről versenyre, Marton Éva vezetésével, művészi irányításával a jövő tehetségeit megismerhetjük. We are very proud to know the talents of the future, competition by competition, with the artistic lead of Éva Marton. Hölgyeim és uraim, a zsűri tagjai, and now the members of the jury, the president of the jury, a zsűri elnöke, Marton Éva.

And the members of the jury, a jury tagjai, Anatoly Gusev. Péter Mário Katona. Miguel Lerin. Melát Andrea. Ókovács Szilveszter. Vittorio Terranova. Denis Uzun. És Dmitrij Vdovin. And now, ladies and gentlemen, I kindly ask director of the Liszt, Franz Liszt Academy of Music to take the floor and welcome you. Hölgyeim és uraim, most pedig engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam a Zeneakadémia rektorát, dr. Farkas Gábor urat.

0: Kedves közönségünk, különleges és felemelő este ez a mai. Elérkeztünk a Marton Éva nemzetközi énekverseny döntőjéhez. Engedjék meg, hogy mindenek előtt szívből köszöntsem körünkben Marton Éva művésznőt. Aki évek óta töretlen lelkesedéssel és iriglésre méltó energiával munkálkodik az ifjabb énekes generáció felnevelésén. Drága Éva, köszönöm a Zeneakadémia nevében is, hogy ilyen aktívan itt vagy velünk, itt vagy nekünk. Kívánom, hogy még sokáig így legyen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nemzetközi zsűri rangos tagjait, Anatoli Gusevet, Péter Márió Katonát, Miguel Lerint, Melát Andreát, Ókovár Szilvesztert, Vittorio Terranovát, Deniz Uzunt és Dmitri Vdovint. Köszönöm önöknek azt a szakértelmet és odaadó figyelmet, amellyel ezt a rendkívül magas színvonalú mezőn kísérték az elmúlt napokban. Külön köszöntöm dr. Batta Andrást, a Zeneakadémia korábbi rektorát. Hatalmas büszkeség számunkra, hogy az idei versenyre rekordszámú jelentkezés érkezett a világ minden tájáról. Az elmúlt napok színpadi produkciói pedig bizonyították az idei mezőn kiemelkedően magas művészi színvonalát. Most a döntő pillanataihoz érkezve önökkel együtt, én is izgatottan várom a megmérettetés végső eredményét. És végül, de nem utolsó sorban, köszöntöm az itt megjelent közönséget és mindazokat, akik a rádió hullámokon vagy az online közvetítésen keresztül követnek minket a világ bármely pontjáról. Köszönöm, hogy velünk ünnepelnek ezen az fantasztikus és nagyszerű eseményen. És minden döntősnek nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és nagy tisztelettel köszönöm szépen a figyelmüket.
1: The audience, may I just summarize the speech, the welcome speech of Dr. Gábor Farkas. It's a great pleasure to welcome you to the final of the Éva Marton International Singing Competition. First of all, a very warm welcome to Éva Marton, whose dedication and extraordinary energy in supporting young singers continue to inspire us all. Dear Eva, on behalf of the Liszt Academy, thank you for everything you do for the next generation of artists. I would also like to welcome the distinguished members of our international jury and thank them for their expertise and dedication throughout the competition. This year, we received a record number of applications from around the world, and we have witnessed performances of an exceptionally high artistic standard. Finally, I warmly welcome our audience here in the hall and everyone joining us via radio and online broadcast. Thank you for being with us tonight, and I wish all of our finalists the very best of luck. Hölgyeim és uraim, rektor úr köszöntője után egy nagy tapsot kérnék a Magyar Állami Operaház zenekarának és majd karmesterüknek, Szennai Kálmánnak.

Mielőtt még a verseny döntője elkezdődne, néhány tudnivalót szeretnék megosztani önökkel. Először is arra kérem a tisztelt jelenlevő közönséget, hogy legyenek kedvesek még egyszer ellenőrizni, hogy mobiltelefonjaikat kikapcsolták-e. Dear ladies and gentlemen, and now some technical information about the final. I kindly ask you to double check your mobile phones if they switched off. A közönségdíjról szeretnék pár szót mondani, ugyanis a verseny mostani döntőjében legyen bármekkora is a tetszés nyilvánítás az egyes versenyzők produkciója után, a taps egy meghajlás után, amit önöktől kapnak a versenyzők, az nem folytatódhat további meghajlásokkal, hanem én jövök majd ki fölkonferálni a következő énekszámot, tehát hogy ne vegyék ezt udvariatlanságnak, a lelkesedésüket a közönség szavazással tudják kifejezni. The ladies and gentlemen, just about the technical informations. So we will hear each performances, we will see a short video, and after the performance, and if you applaud, of course, I kindly hope that you will applaud, regardless of your enthusiasm, after one bow, I will come and take the stage just to announce the next competitor. A sorrend tehát úgy lesz, hogy a zenekar hangol majd nem sokára egyet, utána megnézünk egy rövid filmet a versenyzőkről, majd jön a produkció, és utána megint csak meghallgathatják, hogy melyik versenyszámmal, versenyzővel folytatjuk a versenyt. A közönség szavazásról a szünetben kapnak majd hostesseinktől szavazólapot, és a szünetben tudják az aulában elhelyezett fekete urnákban elhelyezni ezeket a szavazólapokat, megjelölve a kedvencüket, és aki ki szeretne várni a verseny végéig, a döntő végéig, a lezárás után még 5 percük van arra, hogy a szavazatukat leadják. About the audience prize, the audience vote, in the intermission you will receive from our hostesses ballot papers, which can be put in the ballot boxes in the foyer of the List Academy, either in the during intermission or 5 minutes after the final. Hölgyeim és uraim, az első versenyzőnk J.U. Edward Kim lesz, aki Wagner a Bolygó Hollandi című operájából a címszereplő monológiát adja elő. The first competitor is J.U. Edward Kim, who will perform the monologue of the Flying Dutchman from Richard Wagner's Der Fliegende Holländer. Hölgyeim és uraim, jó drukkolást, jó szurkolást a versenyhez. A zenekar hangolni fog, utána fogadják nagy szeretettel, kitörő örömmel a versenyzőket, a Magyar Állami Operaház zenekarát és karmesterüket, Szennai Kálmánt. Enjoy the evening!

0: My name is Jae-yul Edward Kim. I'm Korean bass baritone and I'm 26 years old. I'm studying with Juanita Lascaro with my master degree in Frankfurt, Germany. And next month, I will make my debut in Italia as Mustafa in L'Italiana in Algeri. Please look forward to seeing what kind of singer I will become in the future.
1: A 26 éves első versenyzőt fogjuk hallani, tehát hamarosan Jae-yul Edward Kim lesz az első fellépünk. Ő fogja ugye énekelni Wagner a bolygó hollandi című operájából a címszereplő monológiát, mint ahogy ez elhangzott, és érkezik is a karmester, illetve Jae-yul Edward Kim. Jó szórakozást, jó versenyt kívánok mindannyian!

Kreuz und flieht davon. Wie oft in mir ist hier

0: A koreai J.R. Edward Kim előadását hallottuk, Wagner a bolygó hollandi című operájából szólt a címszereplő monológia. Ismét érkezik Bősze Ádám a színpadra.
1: A rövid film után következő versenyzőnk Min-Soo Kim lép színre Verdi Ernani című operájából. Silva recitatívóját és áriáját adja elő. After the short film, we will see and hear our next competitor, Min-Soo Kim, who is going to perform Giuseppe Verdi's Ernani, Silva's recitative and aria.

0: My name is Minsoo Kim. I'm 31 years old, and I am based from South Korea. Now I live in Milan with my wife. I graduated from Gomo Conservatory, and I'm working as a freelancer now. I'm very happy to be here.
1: Minsoo Kim gondolatait hallották, aki Dél-Koreából érkezett, 31 éves, Milánóban él a feleségével, és szabadúszóként dolgozik. Hallgassuk a hangját!

0: Minszukin előadását hallottuk, Verdi Hernáni című operájából szólt részlet. A Magyar Állami Operaház zenekara játszott.
1: Következő versenyzőnk, akinek a bemutatkozó kisfilmjét fogjuk látni, majd utána az ő előadásában halljuk Giuseppe Verdi Don Carlosából Fülöp király áriáját. The next competitor after the short film is Seokjun Kim, who will sing Giuseppe Verdi's Don Carlo, King Philip's aria. Fogadják majd szeretettel Seokjun Kimet.

0: My name is Seok Jun Kim, and I'm from South Korea, and I'm 33 years old. I'm a bass singer. And I studied in the South Korea Yonsei University, bachelor, and after that, I studied master in German Nuremberg. And now I'm working in the Staatstheater Nuremberg as a soloist ensemble. And my family is a little bit special. My older brother is an actor, and my twin brother, I'm a twin. My twin brother is also the camera director. Our family is always talking about the art.
1: Seok Jun Kim tehát a következő énekesünk, a 33 éves basszista, Dél-Koreából érkezett, és Németországban szerezte a mesterdiplomáját. Ott is dolgozik egyébként, van ikertestvére és egy másik testvére is, mindannyian a művészet kerül dolgoznak.

0: Verdi Don Carlos című operájából szólt Fülöp király áriája, Sekchung Kim volt a szólista.
1: Our next competitor, a következő versenyzőnk Din Mukhamed Koshkinbaev, Verdi Álarcos bál című operájából Renato recitatívóját és áriáját adja elő. Din Mukhamed Koshkinbaev is performing Giuseppe Verdi's Un ballo in maschera, Renato's recitative and aria.

0: Dimmuka meg Koskin Bajev előadását hallottuk. Giuseppe Verdi Állarcos Bál című operájából szólt Renato recitatívója és áriája.
1: Our next competitor, következő versenyzőnk Elizaveta Kulagina, Verdi Traviata című operájából Violetta recitatívója és áriája következik. Elizaveta Kulagina is performing Giuseppe Verdi's La Traviata, Violetta's recitative and aria.

0: My name is Елизавета Кулагина. I'm 28 years old Russian soprano. I studied in St. Petersburg Conservatory, and now I'm currently working in the Helikon Opera Musical Theater under Dmitry Bertman in Moscow. And last year I was a participant of the Young Singers Program of the Salzburg Festspiele.
1: Elizabeth Kuligana a következő versenyzőnk, tehát ő a 28 éves orosz énekesnő, aki Szentpéterváron tanult, és egyébként most is Moszkvában dolgozik. Megérkezett a

0: Elisabetta Kulágina énekét hallottuk, Verdi Traviátájából szólt részlet.
1: A next competitor, következő versenyzőnk Chi Ho Park, aki Mozart Varázsfuvola című operájából az Éj királynőjének az áriáját, illetve előtte a recitatívóját adja elő. Next competitor is Chi Ho Park, who is performing Mozart's Zauberflöte, Queen of the Night's recitative and aria.

0: My name is Jiho Park. I'm from South Korea and I'm 25 years old. I completed my bachelor's degree at Seoul National University in Korea, and then I completed my master's degree at Hochschule für Musik Nuremberg. And this October, I'll be starting a Meisterklasse in Nuremberg.
1: Jiho Park tehát a következő versenyzőnk, aki Mozart Fuvarás fuvalájából fog részletet előadni. 25 éves, Dél-Koreából érkezett, Szöulban tanult, jelenleg pedig Münchenben végzi a tanulmányait.

0: Csihopárt éneket, Mozart varázsfogolájából szólt részlet a Magyar Állami Operaház zenekara játszott, Szennai Kálmán vezényelt.
1: Következő versenyzőnk, the next competitor is Daniels Fogarilis. He's performing Massenet's Herodiade, Herod's Aria. Következik Daniels Fogarilis, aki Massenet Heródes című operájából a címszereplő áriáját adja elő.

0: My name is Daniils Pogorilis. I'm a 26 years old baritone from Riga, Latvia. I began my studies at the Latvian Music Academy and then made my first steps on the stage at the Latvian National Opera. Then I went into the Masquerade Emerging Artist Program in Florence. And just recently, I was at the Saalburg Festspiele as a young artist.
1: A következő versenyzőnk tehát Litvániából érkezett 26 éves bariton, a Lett Nemzeti Operában énekel is egyébként Firenzében és Zászbundban is debütált.

0: Daniel Spovorilesz énekét hallottuk, Mászné Herodes című operájából szólt a címszereplő áriája. Ő volt a 7. versenyző, nézzük ki a 8.
1: Egy olyan részlet következik, amely a mai alkalommal, a mai döntőben már elhangzott, Verdi Traviátájából, Violetta recitatívója és áriája, előadója pedig Valentina Pravdina. And now, ladies and gentlemen, the Giuseppe Verdi's La Traviata, Violetta's recitative and aria, the same we heard just one or two before, performed by Valentina Pravdina.
2: My name is Valentina Pravdina. I'm 29. I graduated from the Nizhny Novgorod State Conservatory and also the Center of Opera Singing named by Galina Vishnevskaya in Moscow. Now I work in Moscow in the theater Helikon Opera.
0: Valentina Pravdina, tehát a következő versenyzőnk, 29 éves, Oroszországból érkezett, ott is végzett, és jelenleg a Helikon Operában dolgozik.

0: Valentina Pravdivá előadásának szólt, az az óriási taps és újongás Verdi Traviátájából hallottuk Violetta áriáját az első felvonásból. Hamarosan ismét érkezik Bősze Ádám, a színpadra is elmondja, hogy mi következik.
1: A következőkben Donizetti Boleyn Anna című operájából a címszereplő recitatívóját és áriáját halljuk. The next piece, part of the Donizetti's opera, Anna Bolena, Anna's recitative and aria, performed by Tata Razmadze.
2: My name is Tata Razmadze. I'm a soprano from Georgia. I'm 23 years old. And I studied in Tbilisi State Conservatory, and I just finished my bachelor in Tbilisi. And this year I'll be joining Bayerische Staatsoper Opera Studio in Munich.
0: 23 éves grúz szoprán énekes következik, tehát aki hamarosan Berlinben dolgozik. Hallgassuk az előadást.

0: Tatár Rázmádze énekét hallottuk, Donizetti Bolén Anna című operájából szólt Anna recitatívója és áriája, és hogy pontosak legyünk, Bécsben találkozhatunk vele a legegyszerűbben.
1: Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, the next performer is R.P. Sinanyan. She is performing Tchaikovsky's The Queen of Spades, Liza's aria. Tchaikovsky Pikdáma című operájából Liza áriáját R.P. Sinanyan énekli.

0: My name is Arpi Sinanyan. I'm 23 years old falcone soprano from Gavar City, Armenia. I'm a member of Young Artist Opera Program in Armenian National Opera and Ballet Theater. Last year, I have graduated from Komitas State Conservatory in Yerevan, and I started developing my artistry already for, I may say, 2 years that I'm singing in stages and trying to explore more in music and find many interesting things for me.
1: Arpi Sinanyan tehát a következő énekesünk, aki Örményországból érkezett, és azt mondta, hogy 2 éve kezdett el foglalkozni, nagyon komolyan az énekléssel igyekszik minél többet színpadon állni.

0: Erkő Színennyen énekelt, Csajkovszki Pik Dámájából szólt Liza áriája. Két versenyzőnk van még a szünetig, nézzük ki az első.
1: And now, ladies and gentlemen, we'll hear Don José's aria from Bizet's Carmen. Bizet Carmen című operájából Don José áriáját énekli Mikhail Basenko.

0: My name is Michael Basenko. I am 33 years old. I am from Moscow, Russia. I am graduated Moscow State Tchaikovsky Conservatory, and now I work in Stanislavsky Nemirovich Danchenko Theater.
1: Mihály Basenko lesz tehát a következő versenyzőnk, aki 33 éves, Oroszországból érkezett, ott diplomázott, és ott is dolgozik. Hallgassuk az énekét.

0: Mihály Bazenko énekelt, Bizet Carmenének részletét hallottuk, Don José áriája szólt, most pedig hallgassuk Bősz Ádámot.
1: Kedves közönségünk, a döntő első szakaszának utolsó versenyzője következik. Ne feledjék a szünetben elkérni a közönség szavazatra a szavazólapokat, és hogyha eldöntötték, hogy kit választanak, legyenek szívesek a foajében levő urnákba azokat elhelyezni. The ladies and gentlemen, the first part will end now. After the last performance, you have the opportunity to ask for your ballot paper and put your ballot paper with the audience prize, with your opinion in the ballot boxes in the foyer. Hölgyeim és uraim, Verdi Álarcos Bál című operájából Renato recitatívója és áriája következik. Ladies and gentlemen, we will hear Giuseppe Verdi's Un ballo in maschera, Renato's recitative and aria, performed by Ise Choi, a Magyar Állami Operaház zenekarát Szennai Kálmán vezényli.

0: My name is De Choi. I'm 34 years old, and I'm from South Korea. Now I'm living in Essen in Germany, and I studied the University of Mannheim in Germany. And now I'm a freelance singer.
1: Isze Csajt lesz tehát az utolsó versenyzőnk. 34 éves, Dél-Koreából érkezik, de Németországban él, Essenben, és egyébként Mannheimben tanult.

0: Iszecsai előadását hallottuk, Verdi Hálarcos Bál című operájából szólt Renato recitatívója és áriája. A Magyar Állami Operaház zenekara játszott, vezényelt Szennai Kálmán. Kedves hallgatóink, mint ahogyan hallották az imént, most szünet következik a versenyen. Nyilván önök most nem tudnak részt venni a közönség szavazáson, de javaslom, hogy azért jelöljenek ki maguknak kedvencet, már csak a játék kedvéért is, és közben persze ne menjenek messzire a rádiótól, maradjanak velünk, a szünet idejére összeállítással készültünk önöknek, a szerkesztőnek, Uzsali Bencének adom át a szót.
1: A versenydöntő szünetében visszaidézzük a legjobb pillanatokat az eddigi összefoglalókból. Szejdül Dénes elsőként Melát Andrea zsűritagot kérdezte.
0: Majdnem az összes Marton Éva a nemzetközi énekversenyen zsűrizett, úgyhogy talán ír ilyen kérdéssel kezdeni, hogy milyen zsűrizni egy ilyen énekversenyen?
2: Hát először is nagyon megtisztelő egyáltalán az, hogy Marton Éva művésznő úgy látta, hogy méltó vagyok erre a feladatra, és hogyha végignézzük a zsűri névsorát, akkor tulajdonképpen tényleg az Éva a legközelebbi barátai vagy kollégái közül választotta a zsűri. Tehát tulajdonképpen a zsűri az első versenytől kezdve egy-két változást tekintve majdnem, hogy ugyanaz, és azért is nagyon megtisztelő, mert hiszen nem kisebb személyiségek foglalnak helyet a zsűriben, mint ugye a Covent Gardennek a művészeti igazgatója, vagy a barcelonai Liceónak az igazgatója, vagy a moszkvai nagyszínháznak pont a fiatalokkal, tehát kvázi az ottani opera stúdiónak a vezetője, olaszok, tehát hogy a világ minden tájáról tulajdonképpen azok ülnek a zsűriben, akik ezeknek a fiataloknak a jövőjét is tudják biztosítani. Megláthatják bennük a potenciált.
0: Milyen a hangulat egy ilyen megbeszélés, vagy egy ilyen zsűrizés során?
2: Hát lehet, hogy ezt senki nem hiszi el, tudom, ez egy ilyen szokásos kérdés, de hogy nagyon kellemes, nagyon baráti, és tulajdonképpen a pontszámokat tekintve, tehát a legritkábban fordult elő az, hogy mi egy versenyzőn vitatkoztunk volna. Tehát tulajdonképpen annyira világosak a pontszámok alapján meghatározott továbbjutóknak a miben léte, vagy igen, tehát a realitás abszolút világos, csak és kizárólag a pontszámok alapján.
0: Milyen szempontok szerint döntenek, hogyan alakul ki egy ilyen pontszám, és mik azok az egyértelmű jelek, amik valakit a továbbjutók közé, vagy esetleg a még gyakorlásra buzdítók közé sorolnak?
2: Igen, hát az egyértelmű jelek köré sorolhat.

0: A végleges pontszám minden fordulóban. Tehát azt hiszem manapság azért ez is egy üzlet lett. Ez egy üzletág, nagyon szárazan és viszont a legőszintébben kinyilatkoztatva, és nem elég a jó éneklés, nem elég a szép hang. Ez már a 12 szeletes tortának a papírlapja, amin rajta van a torta. És ezt a papírlapot, ezt a torta alapot lehet díszíteni, a legalább 12 szelettel, igen. Tehát az egyéniség, az individuum, a gondolat, a szöveg közlés, a szimpátia. Hát ez olyan, mint amikor én felnőttem, akkor mindig néztük otthon a Korcsolya világbajnokságot, vagy a Mikorcsolya olimpiát, és ugye ez a fünf koma fünf, tehát ez egy nagyon szubjektív. Ez egy nagyon szubjektív dolog az, hogy kinek melyik énekes jön be. Viszont az arányok mindig megtalálhatóak, és az a lényeg, hogy minden egyes énekes valami plusz tudjon mutatni. Valami kicsi. Valami kicsiben, de mindenki úgy fölkapja a fejét, hogy na, ez érdekes. A magyarokat ismerem is, akik például most jönnek a versenyre, de én azt várom, hogy valami olyat mutassanak, amit még eddig nem láttam, vagy nem hallottam tőlük. Nem szabad, hogy féljenek. Félelmet egy csöppet sem, nem szabad, hogy a zsűri azt lássa, hogy technikailag akar valamit megoldani nagyon szépen. Mindig valamilyen dramaturgiát kell adni az esetleges technikai nehézségeknek, mármint a beleélés szempontjából, vagy az átélés szempontjából. Azért azok a zeneszerzők, akiknek az áriáival ők jelentkeznek, azok ismerték az énekhangokat. Tehát nem véletlenül vannak azok a nehézségek sem leírva az áriáikban, de hogy adjanak hozzá a személyiségükből. Személyiség, gondolat.
1: A folytatásban Melát Andrea énekel, Johannes Brahms májusi éjcímű dalát halljuk, Virágemese a zongorista.

0: Johannes Brahms májusi éj című dalát Melát Andrea és Virág Emese előadásában hallottuk. De milyen egy nemzetközi énekverseny a szervezők oldaláról? A folytatásban Szél Ágnes, a Zeneakadémia Koncertközpont szemszögéből beszél erről.
1: Mikor kezdődik el egy ilyen szervezési munka, és hány ember dolgozik rajta?
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Lényegileg folyamatosan dolgozunk a versenyeinkkel. Azt gondolom, hogy legalább másfél évvel a verseny megtörténte előtt el kell kezdenünk a munkát. Először a meghirdetés, és utána a versenyzők megtalálása, majd nyilván a lebonyolítás következik. Mi itt a rendezvény szervezésen öten foglalkozunk vele. Van, aki kisebb, van, aki nagyobb mértékben, van, aki csak egy részfeladatot, van, aki a teljes szervezést átlátja, illetve nagyon szorosan együttműködünk a kommunikációs osztállyal, kommunikációs igazgatósággal. Ott is legalább 2-3 kollega egész évben dolgozik a versennyel, és vannak még hostessek, a versenyen olyan ideiglenesen dolgozó segítő kollégák is, akik szintén fontosak a lebonyolításhoz, nem beszélve a műszakról. Tehát itt a Zeneakadémia, mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy olyan színpadi hátterünk van, olyan kollégákkal, akik mind a színpadi lebonyolítást, mind az összes ehhez kapcsolódó világosító, vetítő, hangosító, stb. Feladatot a legmagasabb színvonalon tudják ellátni.
1: 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny lesz most. Ez egy nagyon szép szám, és egy nagyon szép ív. Mik a konklúziók, mik a tanulságok az előző versenyből? Úgy is kérdezhetném, hogy mennyiben lesz más ez a verseny, mint az előző, mondjuk a 6.
2: Azért 7. énekversenynél már van egy nagyon jól bejáratott struktúra. Ez a sok év alatt kikristályosodott, kidolgoztunk minden olyan részletet, ami fontos, hogy jól működjön. Mondok egy példát, nagyon-nagyon komolyan és nagyon szigorú szemmel nézzük át minden évben azt a repertoárt, amit kihirdetünk a versenyzőknek, amiből választhatnak, hiszen mind kottában ezeknek elérhetőnek kell lenni, mind a zenekarnak, mivel nagyon-nagyon rövid ideje van felkészülni a döntőfordulójára, ezeknek a műveknek valamennyire kézben kell lennie, tehát ez egy nagyon kardinális pontja a versenynek. Én azt gondolom, hogy szerencsére az előző versenyek is már nagyon jól működtek, tehát nagy változtatásra nem volt szükség. Pici apróságokon mindig lehet csiszolni, fejleszteni, tehát minden verseny után összeülünk és megbeszéljük a tanulságokat.
1: Idén mi volt a legnagyobb kihívás, vagy a legizgalmasabb fordulat a versenyszervezése során?
2: Az egyik az az őrületes jelentkező létszám volt, tehát tényleg ennyi jelentkezést feldolgozni, az hatalmas munka és rengeteg hibázási lehetőség. A kollégáim nagyon sok órát, éjszakát is akár töltöttek azzal, hogy egyeztették a műsorokat, illetve a honlapot a kiadvánnyal, és fordítva, hogy minden pontosan szerepeljen, és tényleg, amikor bejön a néző, akkor azt a műsort hallja, amit esetleg a honlapunkon, vagy a versenykiadványban már kinézett magának. A másik hatalmas feladat, hogy az zongora kísérők között szétosszuk a versenyzőket, őrületes munka, és tényleg végtelen hálásak vagyunk azoknak az zongora kísérőknek, akik ebben részt vesznek. Évek óta a legmagasabb színvonalon kísérik a versenyzőket, és hát reméljük, hogy mindenki megelégedésére lesz elég idejük még a helyszínen próbálni a verseny előtti órákban, napokban. Szintén hatalmas kihívás az, hogy ha bármi egyéb esemény történik a házban, hogy azzal össze tudjuk hozni, tehát ne zavarjuk egymást, mert nyilván a verseny körül is nagy mozgás van, de közben el is kezdődik az évadunk Siff András koncertjeivel, ami szintén hatalmas érdeklődésre tart számot. Hát, és arról nem is beszélve, hogy így van, az oktatás is elkezdődik, viszont abban annyi szerencsénk van, hogy az pont a verseny után. Tehát évek óta ragaszkodunk ehhez a nagyon korai időponthoz, mert ilyenkor a megfelelő terem-mennyiség rendelkezésre áll, és se az oktatást nem zavarjuk mi, se vice versa.
0: Szél Ágnes avatott be a szervezési munkák részleteibe. Ahogy hallhatták, ez már a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Most idézzük fel a 3. verseny döntőjét. Rossini Olasz nő Algírban című operájából halljuk Izabella áriáját. Valentina Pluzsnyikova énekel. A Magyar Állami Operaház zenekarát Kocsár Balázs vezényli.

0: Valentina Pluzsnyikova előadásában hallottuk Isabella áriáját Rossini Olasz nő Algírban című operájából. Menjünk még egy kicsit közelebb. Mit lát az ügyelő a színpad takarásában az utolsó pillanatokban, mielőtt színpadra lép az énekes? Szejdő Dénes ennek is utána járt, Haas van der Zsófia ügyelőt kérdezte.
1: Mi a feladata pontosan az ügyelőnek?
2: Leginkább az egész koncert folyamat, próba folyamat egybegyűjtése és koordinálása, mindenki idejében a helyén legyen, mindenki a színpadon legyen, mindenki a pozíciójában, és minden technikai körülmény készen álljon egy próba vagy egy koncert megvalósításához.
1: Ez azt jelenti, hogy te mindent látsz a színfalak mögött, szinte mindent. A versenyzők ahogyan fölkészülnek, ahogyan izgulnak, ahogyan levegőt vesznek, ahogyan elindulnak a színpadra. Láttál itt a versenyen az elődöntők során valamilyen különleges koncert előtti rituálét, vagy bármi olyat, amit szívesen kiemelnél?
2: Az idei versenyen még nem láttam. Általában egyébként már a középdöntőben vagy a döntő napján szokott egy ilyen rituálé már kiforni, vagy akkor mernek már igazából a versenyzők egy ilyen jobban önmagukat adó valakik lenni itt a színfalak mögött. Van, akit mondjuk noszogatni kell néha, van, akit úgy kell visszatartani, hogy állj, még ne menj. Úgyhogy mindenféle típus van, úgyhogy próbáljuk kordában tartani itt az érzelmeket.
1: Hát igen, mert ez egy nagyon érzelmes jelenet, főleg itt az elődöntő során. Sokszor érzik az emberek, hogy lejöttek, és hogy sikerült. De amikor mennek be, akkor látod rajtuk, hogy ez most egy jó produkció lesz-e, vagy nem?
2: Szerintem látható. A maguk módján mindenkiben van egy aktuális állapot. De ez persze nem szabályszerű, hogy akkor ebből egy valóban jó produkció következik, vagy egy kevésbé jó. Egyébként a színpadra lépés előtti pillanatok általában már a döntő napján a magukba fordulásról szól. Ott kizárják a külvilágot, nem szeretik, hogyha beszélünk hozzájuk, kérdezgetjük, inkább hagyjuk, hogy szépen lenyugodjanak, és akkor be tudjuk őket engedni boldogan.
1: Neked rengeteg munkád van itt a Zeneakadémián, nagyon sok koncerten látunk a színfalak mögött. A Marton Éva Nemzetközi Énekverseny miben más, mint egy hagyományos, mondjuk nagyzenekari koncert? Nyilván ugyanúgy fellépők jönnek be és ki, ugyanúgy meg kell teremteni minden profin a háttérben, de mi az, amiben leginkább eltér egy ilyen nagyszabású énekverseny?
2: Ez érdekes kérdés. Egy koncert itt a Zeneakadémián, az, hogy reggel van egy főpróba, este egy koncert, az egy ilyen gyors vágány, és akkor reggel meg volt a próba, este az előadás. Ez egy hetes verseny. Innentől kezdve az, hogy több időt töltünk mindannyian, a stábtagok, a versenyzők, a zsűritagok, mindannyian itt vagyunk. A verseny végére már egy ilyen családias hangulat alakul ki. Mindenki ismeri a másikat, valamennyire legalábbis. Ezek viszont hiányoznak egy-egy ilyen koncertről. Itt egy ilyen gyárhoz is tudnám hasonlítani, de a jó értelmében természetesen, tehát hogy azzal sincsen semmi, és nagyon szeretjük. Ez a fajta érzelmi töltet, ami egy versenynél megvan, szerintem egy sporteseményhez nagyon jó hasonlítható, hiszen tényleg egy verseny, és mindenki megpróbáltatni jött ide magát, próbáljuk őket a legjobban segíteni, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Van, amelyik versenyzővel ki tud alakulni egy barátságosabb, sőt, van, hogy baráti viszony tud belőle kialakulni, van, aki viszont nagyon zárkózott, vele nem is tudunk olyan nyíltan nevetgélni, összenevetni, összemosolni, mosolyogni, annyira koncentrálnak adott esetben, hogy annál több nem fér bele, hogy good luck.
0: Haas van der Zsófiával jártunk a színpadajtó túloldalán. Hamarosan pedig újra az énekeseket halljuk, nem sokára folytatódik a koncert élő közvetítése.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Olá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Olá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter jazz prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongoraírodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balog József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje ma 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Fröschl Éva Lilla, a Bajor Állami Operaház kürt művésze mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: Ma se fogunk sok boldog történetről hallani, de aztán kijönnek meghajolni. Meghalt, leszúrták, nagyon szomorú, de aztán kijön és meghajol, és tapsolunk, szóval túlélte.
5: És az megnyugtatott?
4: És az meg, vagy? Igen.
3: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét élőben közvetítjük a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntőjét innen a Zeneakadémia nagy terméből. Ugye a döntő szabályai már egészen más feladat elé állítják az énekeseket, mint a korábbi fordulók. Itt két egymástól eltérő stílusú és karakterű operaáriával kell megmutatniuk, mire képesek. Már nem zongora, hanem a Magyar Állami Operaház zenekarának kíséretével, Szennai Kálmán vezényletével. Ugye már itt a háttérben azt hallják, hogy a zenekar tagjai játszanak, most éppen hangolni készül a zenekar, mindjárt érkezik majd a karmester Szennai Kálmán, és fogunk ismét részleteket és talán érdekességeket is hallani Bősze Ádámtól, aki a mai döntőnek a házigazdája. Ugye az út nem volt rövid, idáig 105 versenyző kapott meghívást az élőfordulókra, végül 80 versenyző kezdte meg Budapesten a megmérettetést. A mezőny legnépesebb nemzeti csoportját, a dél-koreai énekesek alkották, az élőfordulókra meghívottak között 29-en voltak, Magyarországról egyébként 7-en jutottak át az előválogatóig. Érkezett
1: Bősze Ádám. Gentlemen, welcome back for the second half of the final of the 7th Éva Marton International Singing Competition. Hölgyeim és uraim, Isten hozta önöket a döntő második szakasza előtt. Ugyanazt a sorrendet fogjuk követni, mint az elsőben. Konferálás, film, majd pedig a produkció, egy meghajlás, és utána folytatjuk. Arra kérem önöket, hogy legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy a mobiltelefonjukat kikapcsolták-e. The ladies and gentlemen, we will follow the same order as in the first part. Announcement, the short video, and after the performance, please double check your mobile phones. Thank you. Hölgyeim és uraim, az első versenyző a második szakaszban, J.U. Edward Kim előadásában Charles Gounod Faust című operájából Mephisto áriáját énekli. The first competitor is J.U. Edward Kim, who will sing Charles Gounod's Faust, Mephistopheles aria. Fogadják szeretettel az első versenyzőt, és majd a Magyar Állami Operaház zenekarát, illetve karmesterüket, Szennai Kálmánt.

0: My role model is my father. Actually, to Edward is baptismal name. He's now resting in peace. I hope my singing can reach him. Like my father, who always enjoyed life. And I want to sing happily and enjoy every moment on the stage. And I hope my singing can make people happy and put a smile on their faces.
1: A következő versenyzőnk tehát egy nagyon erős apaképpel rendelkezik, édesapja a példaképe, és sajnos már nem lehet velünk, de reméli, hogy hallja az előadását, és szeretne örömmel énekelni, és a színpadon minden pillanatot örömmel kihasználni.

0: Fejű Edward Kim énekét hallottuk, Gounod Faustjából szólt, Mefisztoféle áriája.
1: The second opera is Rossini's Il Barbiere di Siviglia. A második opera, amelyből részletet hallgatunk meg, Rossini Sevillai Borbé című operája, Don Basilio áriája következik. Előadja Min-Soo Kim.

0: I love playing mobile games, but I deleted them for this competition. It was absolutely hard, but now I'm so happy to be in the final. And my role model is Nikolai Gavrov. When he sings, he becomes the real character on stage. I want to be a singer like him.
1: Minszok Im gondolatait hallottuk, aki a verseny kedvéért letörölte az összes telefonos játékát a mobilkészülékéről, annak ellenére, hogy nagyon szereti őket, de úgy érzi, hogy megértenek, itt van a döntőben. Hát, ha már itt van, akkor hallgassuk az éneket.

0: Minszu Kim előadását hallottuk, Rossini Sevillai Borbély című operájából szólt a Rágalom ária.
1: We will continue our program with Sok Jun Kim's performance. A következőkben Sok Jun Kim-et hallhatják majd Karl Maria von Weber der Freischütz című operájából, Kaspar áriája csendül föl.

0: Sometimes people think me scary man and a little bit strictly and seriously. Because I normally sing really low note and louder. I understand that, but that is not true. I'm a funny guy and I love watching the comedy. And I love to make a joke with a friend.
1: Szokcsom Kim gondolatait hallottuk. Azt mondja, hogy az emberek sokszor szigorúnak és komolynak nézik őt, és ez valószínűleg azért van, mert mély hangja van, de egy basszus szólistáról van szó. Egyébként ő saját megalapítása szerint egy vicces ember, és nagyon szeret viccelődni a barátaival.

0: Szoktunk Kim énekét és kacaját hallottuk. Weber Bűvös Vadász című operájából szólt Kaspár áriája.
1: And now, ladies and gentlemen, please welcome Dinmukhamet Koshkinbaev. A következő versenyzőnk Puccini Giannis Kiki című operájából a címszereplő áriáját énekli. And now we will hear Puccini's Giannis Kiki's aria performed by Dinmukhamet Koshkinbaev.

0: Dinnuka Mert Kaskinbajev előadását hallottuk, Puccini Gianni Schicchi című operájából szólt Gianni Schicchi áriája.
1: Charles Gounod Faust című operájának részlete következik, Margit recitatívója is az ékszerária. Now, ladies and gentlemen, we will hear Margit's recitative and the Jewel Song from Faust by Charles Gounod, performed by Elisaveta Kulagina.

0: few months ago, me and my husband became parents. So now my hobby is to be mom. And it's the most happiest and difficult thing in the same moment. It feels like you have a second full-time job, but you're getting your payment just in love, smiles, and hugs of your child.
1: Elizabeta Gulagina lesz tehát a következő énekesünk, aki nemrég szülővé vált, és hát nagyon fontos számára a gyermeke. Kiemelte a gyermeki ölelést és a gyermeki kacajt és a gyermeki mosolyt.

0: Elizabeta Kulagina énekét hallottuk, Gounod Faustjából szólt az Ég szerária, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott.
1: Most következzen a csengettyű ária Leo Delib Lakmé című operájából. And now Lakmé's bell song from the opera Lakmé by Leo Delib, performed by Chi Ho Park.

0: I would describe myself as someone with a lot of emotion and energy. I love sharing what's inside me, and I feel most like myself when I can connect with others through that energy rather than keeping it to myself. I'm quite an active person, and dancing is probably my favorite hobby. I really enjoy dancing because it's a great way for me to express myself and let my energy out.
1: Chiho Park lesz tehát a következő versenyzőnk, aki érzelmesnek és energikusnak írja le magát. Nagyon szeret kapcsolódni az emberekhez, nagyon szereti megosztani a saját érzelmeit, és egyébként egy aktív emberként tartja magát számon, és nagyon szeret táncolni a táncban, jól ki tudja fejezni magát.

0: Csihó Park előadásának szól, illetve szólt a Taps Theodolib Lakmé című operájából szólt a Csengettyű ária.
1: The next competitor is Daniel Pogoriles. He will sing Verdi's Don Carlo, Rodrigo's recitative and aria. Daniel Pogoriles a következő versenyzőnk, aki Giuseppe Verdi Don Carlo-szából Rodrigo recitatívóját és áriáját adja elő.

0: Daniels Pokorillas énekelt Verdi Don Carlos című operájából szólt Rodrigo recitatívója és áriája.
1: Kedves közönségünk, ifjabb Johann Strauss a Denevér című nagy operettjéből következik most a Rosalinda áriája, a csárdás. And now we will hear Johann Strauss Jr.'s Die Fledermaus, Rosalindes aria, performed by Valentina Pravdina.

0: The best and important advice that I heard ever, it was to awake emotions from the people. And I think if only one person after my performance left with elevated feelings and with touched heart, it will a big win for me.
1: Valentina Pravdina előadása következik tehát. Azt mondta, hogy az egyik legfontosabb tanács, amit kapott a karrierje során az, hogy érzelmeket kell ébreszteni az emberekben, és hogyha már csak egy embert meg tudta érinteni az előadásával, akkor sikerrel járt.

0: Ifjabb Johann Strauss Denevér című művéből szólt Rosalinda áriája, Valentina Pravdina. Előadását hallottuk, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott Szemlék Hálmán vezényelt.
1: And now, ladies and gentlemen, we will hear Alfredo Catalani's La Valli, Valli's aria from the opera. Alfredo Catalani La Valli című operájából a címszereplő áriáját Tata Razmadze adja elő.

0: I really enjoy painting and drawing. So if I didn't like singing a little bit more, I think I would be a painter. In any ways, I think I would be an artist. I think so. I think I really enjoy expressing myself through art.
1: Tatár Ezmedze lesz tehát a következő versenyző, aki festeni és rajzolni szeret. Hogyha nem énekelne, akkor mindenképpen festő lenne, de az biztos, hogy művészettel foglalkozna. Szereti a művészeten keresztül kifejezni magát.

0: Tata Rasmadze énekelte Alfredo Catalani La Valli című operájából a címszereplő áriáját.
1: A következő opera, amelyből részletet hallunk, Arrigo Boito Mefistofele című operája Margit áriáját énekli majd a versenyző. And now Arrigo Boito's Mefistofele, we will hear Margarita's aria performed by Arpi Sinanian.

0: Árapi Sinanyan énekét hallottuk, Arrigo Boito, Mephisto felé című operájából szólt Margitáriája.
1: And now, ladies and gentlemen, we will turn back to Tchaikovsky's The Queen of Spades. Visszatérünk Tchaikovsky Big Dáma című operájához. Most Hermann áriája következik. We will hear Hermann's aria performed by Mikhail Basenko.

0: Actually, opera singing is my second specialty. Several years ago, I completed my education as violist. Now, to play viola is my hobby. And I like to play Johann Sebastian Bach sonatas and partitas sometimes.
1: Mihály Bezenkó következik tehát, akinek igazából eredetileg második szakmája volt az éneklés. Brácsa művészként szerzett diplomát, de most már helyet cserélt a két verzió, és most már a Brácsa már hobbiként van jelen az életében, szeret például Bach műveket játszani. De most Bojtót énekel.

0: Mikhail Bezenko énekelt, természetesen Csajkovszkit, a Big Dámából szólt Herman Máriája.
1: Tisztelt közönségünk, mielőtt az utolsó versenyző áriáját fölkonferálnám, szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy a második rész lezárultával a zsűri visszavonul, hogy meghozza a döntést. Nagyjából fél óra után várjuk Önöket vissza, és ne feledjék, 5 percük van még arra, hogy a közönség szavazatot leadják kint az aulában. Ladies and gentlemen, just before the last performance of the second round, I'd like to announce that the jury will retire to deliberate and reach the decision, and we look forward to welcoming you back in approximately 30 minutes for the announcement of the results and the awards ceremony. And please do not forget to fill in your ballot paper and put it in the ballot box. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, and now the last performance is the Toreador song from Bizet's Carmen. A Toreador dal lesz a záró kompozíció Bizet Carmen című operájából. Fogadják szeretettel a Magyar Állami Operaház zenekarát és karmesterüket, Szennai Kálmánt, és a versenyzőnket, Ise Csajt.

0: before go on the stage, I always praying, and it makes me a little stronger on the stage. After that, on the stage, my feeling is like more free, and my feeling is like I'm not alone.
1: Hisz egy csaj imádkozik fellépés előtt, ettől erősebbnek érzi magát és szabadabbnak, illetve úgy érzi, hogy a színpadon nincs egyedül. Megérkezett a színpadra, Vizé Kármennyéből hallunk részletet.

0: Bizé Carmenjéből szólt a Torreador dal, Isze Csaj énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott, Szennai Kálmán vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a közvetítésünk. Az eredményekről természetesen beszámolunk legkésőbb a hétfői muzsikáló reggelben. Én addig is a kollégáim nevében búcsúzom, a technikai munkatárs Tamás Bendegúz, a hangmérnök Melha Kálmán, a Bartók Rádió adó stúdióján szolgálatot teljesítő Pap Sándor, a zenei rendező Weiss József, a gyártásvezető Heisler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás és a szerkesztő Uzsali Bence volt. További jó rádiózást kívánok, Szejdű Dénest hallották.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Kocsis Zoltán. Közeműködik Fekete Attila tenor. A felvétel a Magyar Állami Operaházban készült 2007. december 26-án. Elsőként hallgassák meg Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának nyitányát.

Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának nyitányát hallották. A Budapesti Filharmóniai Társaság Kocsis Zoltán vezényletével most Franz Schubert F-moll fantáziáját szólaltatja meg Dohnányi Ernő átiratában.

Franz Schubert F-moll fantáziáját hallották Doknányi Ernő hátiratában. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Kocsis Zoltán. Paul Dukas, a bűvész inas, szimfonikus szkercó.

Paul Dukas a Bűvész Inas című szimfonikus szkercóját hallották. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Kocsis Zoltán. Sergej Rachmaninov két dala következik Kocsis Zoltán átiratában. A gyermekekhez Margaréták. Fekete Attila énekel.

Szergej Rachmaninov a Gyermekekhez és a Margaréták című dalát hallották Kocsis Zoltán átiratában. Fekete Attila énekelt. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Kocsis Zoltán vezényletével befejezésül Richard Strauss Till Eulenspiegel Vidám csínyei című művét játssza.

0: Richard Strauss Till Eulenspiegel vidám csínjei című darabját hallották. Kedves hallgatóink, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Kocsis Zoltán. Közleműködött Fekete Attila tenor. A felvétel a Magyar Állami Operaházban készült 2007. december 26-án. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Összeállításunkban Wolf Péter Jazz Prelude, azaz a Wolf Temperirtes klavír második kötete hangzik el. Ez volt a lemezbemutató koncert 2023. február 9-én a Zeneakadémia Solti György kamaratermében, Balogh József előadásában. A CD ajánlójában így ír Fazekas Gergely zenetörténész: hasonlóan Bach Das Wohltemperierte Klavier című sorozatához, vagy Friedrich Chopin 24 prelüdjéhez, és ugyanúgy, mint 2019-ben megjelent gyűjteményében a Wolf Temperiertes Klavierban, Wolf Péter ezúttal is 24 zongoradarabot komponált. Jazz prelüdjei egyszerre adnak mintapéldákat a rögtönzéshez, és járják be jazz stilisztikai spektrumát a gospeltől a blueson, a bebopon, a latin jazz és a balladák világáig. A tételek ugyanakkor nem csupán stílus vagy technikai gyakorlatok, hanem Debussy prelüdjeihez hasonlóan kifejező karakterdarabok is, a címben szereplő jelenség, érzelem, magatartásforma vagy személyes élmény zenei képei. Sorrendben hallhatjuk a darabokat, gyors egymás utánban Balogh József előadásában: a Motolla, Settenkedő, Kacér, Vágyódás, Mánia és Trópusi éj hallható a műsor első felében.

Motolla, settenkedő, kacér, vágyódás, mánia és trópusi éj hangzott el a Wolftemper Irtes Klavír második albumáról. Folytassuk a különböző karakterdarabokat, azaz a jazz prelüdöket. Most a himnusz, tükörlabirintus, meditáció, fogócska, krimi, biciklizés és Liza hangzik el. Továbbra is Balogh József az előadó.

Továbbra is Balog József zongorázik, Wolf Péter a szerző, a Jazz Prelütz, Wolf Temper írtes klavír 2. Lemezbemutató koncertjét hallhatják a mai klasszikus és jazzben. Az imént a Himnusz, Tükörlabirintus, Meditáció, Fogócska, Krimi, Biciklizés és Liza hangzott el, most pedig a Boogie, Rondó, kérdés-válasz nélkül, Búgócsiga, Ilyen egyszerű, Lentkerék és Poéma következik.

Bugi, rondó, kérdés-válasz nélkül, bugócsiga, ilyen egyszerű, lendkerék és poéma hangzott el Balogh József előadásában. Továbbra is Wolf Péter jazz prelüdjeit halljuk, sorrendben szóltak a darabok, folytassuk is a Pörgés, Bujkáló szivárvány, Pax és Ámok című darabokkal.

Lemezbemutató koncertet hallhattak a mai klasszikus és jazzben. Wolf Péter, Jazz Prelude, a Wolf Temper Irtes Klavír második kötete hangzott el Balogh József előadásában. Legutóbb a 21, 22, 23 és 24. darabot hallottuk, tehát a Pörgés, Bujkáló szivárvány, Pax és Álmok hangzott el. Ráadásként játszotta a Wolf Temper Irtes Klavír első kötetéből Balogh József a következőként hallható műveket, Akvarell, Fergeteg és Epilógus.

0: A Wolf Temper írta Sklavier első kötetéből szólt az akvarell, fergeteg és epilógus, ráadásként játszott a Balogh József. A Zeneakadémia Solti György kamaratermében készült a felvétel 2023. február 9-én. A hangmérnök Perényi Benyámin, a zenei rendező Weisz József, szerkesztőnk pedig Weisz Kápor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz, melyben Wolf Péter, Jazz Prelütz, azaz a Wolf Temper írta Sklavier második kötetének darabjai hangzottak el, lemezbemutató koncertet hallottak. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénátot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Az autópálya koncessziót is felszámolják. Ellenzéki tüntetés volt a Kossuth téren. Napos idő lesz, kevés felhővel. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. A közösségen belüli összefogást, a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. A szervezők célja az volt, hogy teret adjanak azoknak, akik elégedetlenek a kormány és a miniszterelnök teljesítményével. Szakított az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek Csanát webfejlesztő lett. Munkáját két alelnök, Váradi Zoltán és Budai Sándor segíti. Mandátumuk 4 évre szól. A párt eddigi társelnökei nem indultak a vezetői tisztségekért. 3 napos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció tárgyal Moszkvában, majd az ukrán fővárosban. Ukrajna kész betartani a tűzszünetet. A fékrendszer hibája miatt balesetet szenvedett és felrobbant egy olajszállító teherautó egy nyugatiráni autópályán. 10 ember meghalt, 6 ember megsérült. A lángokat sikerült megfékezni. Katonai támadás gyanúja nem merült fel. Légi bemutató közben lezuhant a görög légierő egyik F-4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta meghalt. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset egy Athénhoz közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A hét utolsó napján gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A szél néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok várható. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Hummel Hámor rondóját Stefan Lindgren játszotta. Liszt első ízben 1824-ben játszott nyilvánosan, mindenki kíváncsi volt a csoda gyerekre és az Erár zongorára, és a műsor központja Hummel Hámor zongora versenye volt. Richard Wagner Tristan és Isolda című operájának részleteit halljuk.

Wagner Tristan és Izolda című operájából az Előjáték és Izolda szerelmi halála hangzott el, az Oszlói Filharmonikus zenekar játszott vezényelt Rafael Fribeck de Burgos. Pierre-Gabriel Büffarden E-moll fuvola versenye következik Ernst Burkhard Hilse szólójával.

Pierre Gabriel Büffarden E-moll fuvola versenyét Ernst Burkhardt Hirse és a berlini Régi Zene Akadémiája zenekara Terő Stefan Mai vezényletével. Marseille-ben született a zeneszerző, aki Konstantinápolyban Bach egyik bátyjánál tanult. A Ray Vaughan Williams fantázia kvintettje következik.

Ray Vaughan Williams fantázia kvintettjét Mary Ellen Woodside és barátai játszották. A zeneszerző pályája során mindent, amit csinált, abban angolságát igyekezett hangsúlyozni, elkötelezte magát az önálló brit nemzeti zene megteremtése mellett. Schubert zeneműve következik, a Gyász fantázia.

game, game.

Franz Schubert Gyász Fantázia című dalát Christoph Pregár, Jén és András Stájer adta elő. A dal 1825-ben keletkezett, Johann Gabriel Seidl versére, komor, elégikus hangulatú, amelyben a halál és az elmúlás gondolata szerepel. Kodály szép muzsikája következik, a nyári este.

Kodály Nyári Este című kompozícióját adta elő a rádiózenekar Lehel György irányításával. A komponista darabját kétszer előadták, és ekkor Toscanini rábírta a mestert, hogy dolgozza hát a művet. Kodály meg is tette, és a nagy karmesternek ajánlotta a darabot. César Franck gyönyörű muzsikája következik.

Frank műve hangzott el a H-moll preludium fuga és változatok előadta Ryan Corbett harmonikán és Fergus McCready zongorán. Vajnő Raikio, Scriabin és Debussy világának megismerése után találta meg rendkívül kifejező egyéni hangját. Sokat utazott. Szerenádját hallgatjuk meg.

Weinő Rájkívő szerenádját a Finn Rádió szimfonikus zenekar adt elő, vezényelt Jukka-Pekka Saraste. A komponista nagyon gazdag életművet hagyott hátra, zenéjében gyakran keveredik a késő romantikus és az impressionista hangzás, nem tartozik a legismertebb komponisták közé, a művei viszont gyöngyszemek. 2 óra van.